meg lehet. Ráleltél te és viszed, de fejedre nem teszed. Olyan ócska viselet, de fejedre nem teszed. Olyan ócska viselet.

elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt a korán ébredőknek! 2026. szeptember 1-e kedd van, és a diákok számára ma kezdődik meg az új tanév, a naptár szerint pedig hamarosan belépünk majd a meteorológiai őszbe is. Hát, mivel tudnánk szebbé tenni, vagy éppen könnyebbé tenni ezt a mai reggelt, leginkább a diákok számára? Természetesen egy kis jó zenével, és azzal a meggyőződéssel, hogy az őszi időszak és az új tanév is tud rengeteg jó és hasznos dolgot hozni. Azok a diákok, akik talán óckodnak most az iskola kezdéstől, azért ott van annak a pozitív jó oldala, hogy rengeteg ismeretet tudnak majd ebben az új tanévben is begyűjteni, és hát a nyáron nem látott diáktársakkal ma újra lehet találkozni, és az első nap azért mindig egy kicsit lazább az iskolapadban és az iskolában is. Az érdemi munka pedig holnaptól már biztosan megkezdődik. De ez így van rendjén, hiszen hogy a természetnek is van körforgása, így a mi életünkben is mindig van valami változás. Szeptember 1-e van az iskolakezdés, és mondhatnám azt, hogy a tudás napja, hiszen nem csak nálunk, hanem számos országban hivatalos tanévnyitó és az első tanítási nap az általános és középiskolában, és bizony ezt a napot a köznyelvben, de több kultúrában is a tudás napjaként emlegetik. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép és kellemes napot kívánunk ezen a szeptember 1-én, ami most idén éppen keddre esik. 2,5 perccel vagyunk 17 után, és az időjárás is változott, ugye? Nem az esti, de inkább az éjszakai, a késő éjszakai, hajnali órákban érte el térségünket az a már tegnap sokat emlegetett hidegfront, ami hozott némi csapadékot, nem olyan túl nagy mennyiséget legalábbis ide a mi környékünkre, de végre esett és friss a levegő. A friss levegőt úgy értem, hogy 17-18 fok van, csak úgy, mint az előző hajnalokban, de mégis jóval frissebbnek, hűvösebbnek érezzük egyébként a mai reggelt, és talán ez pont jól is van így, hiszen a tegnapi szinte július közepi időjárás után ma jó néhány fokkal napközben is hűvösebb lesz, de ettől függetlenül még mindig meleg napra készülhetünk a maga 26-27 fokával, amit majd délutánra kapunk, de talán ez a reggeli kicsit borúsabb, hűvösebb időjárás segít a gyerekeknek is az átállásban és az iskola kezdésben, meg talán nekünk is, hiszen fordítani kell a naptárban, augusztus után már itt van az első őszi hónap, szeptember 1-e, na erre mind majd kitérünk részletesen. Ráadásul, hogyha tanév kezdés, akkor a terveink szerint reggel 7:30 környékén lesz egy élő bejelentkezésünk is majd az egyik helyi kis általános iskolából. Cigán Szilvia kolléganőm igyekszik majd megszólaltatni természetesen pedagógusokat, diákokat, csak úgy, mint a többi kollégám, és aztán majd egy részletes összefoglaló lesz a mai tanévkezdésről minden kétnyelvű általános és középiskolából délután 3 órakor majd a terepjáróban, de reggel egy élő bejelentkezés. És úgyhogy kezdjük is ezt a reggelt, talán egy jó kis zenével, mert ez fog leginkább mindenkit fölébreszteni, így a kora reggeli hajnali órában. Kint korom sötét van, de szó szerint, és attól függetlenül, hogy még helyenként szemerkélt az eső idefelé jövet is, nagyon sokan például reggel most gyalogoltak a friss levegőn, és tényleg most friss a levegő, olyan igazi tiszta, és jó kint lenni. És remélem jó velünk indítani ezt a mai reggelt is, így szeptember 1-én kedden Rúzsa Magdival és a Jel című dallal kezdünk, legyen ez egy jelzés a mai reggelre. Mi már itt vagyunk, és bízom benne, hogy önök is, és aztán majd a következő órákban még többen leszünk. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják.

Látni, amit kell, hát látjuk, hogy éjszaka esett egy kis eső, van, ahol több, van, ahol kevesebb, de talán mindenhol egy jó kis öntözése valót kapott a szárazföld, mert hogy az elmúlt napokban azért, ha volt is csapadék, nagyon gyorsan a napközbeni 30 fok fölötti hőmérséklet, az gyakorlatilag föl is szippantotta, és hát napsütésre készülhetünk a mai napon is, mert bár most a reggeli helyzetkép azért azt mutatja, hogy az ország nagy részén borús az idő, helyenként szemerkélő esővel, de aztán majd szép lassan megnyugszik a légkör, és fokozatosan felszakadozik, elvékonyodik a felettünk lévő felhőzet. Alapvetően tehát most még borús az időjárás, de nincsen hideg. 18 fok van a felhős Lendván, 17 fokot mutatnak a hőmérők Muraszombatban, borús az idő, Novomesto 20 fok felhőség, Postojna 19 fok, szintén felhős, Szlovengrádecben 16 fokot mérnek, túlnyomóan borús az ég. A fővárosban, Ljubljanában felhős az idő, 21 fokkal, Lisszca borús 15 fok, Portoros részben felhős 19 fok, Maribor esik az eső 17 fokkal, Novagorica felhős 20 fok, Celje szintén felhős 18 fok, és a Triglav csúcsa is felhőkbe burkolózott, ma reggel 7 fokot mutatnak a hőmérők. Az óra pedig most hajszál pontosan 5 óra 40 percet, úgyhogy már is jön a Gringo Star, és ha rápillantok a naptárra, akkor nem csak azt mutatja, hogy szeptember 1-e van, hanem ma Egyed és Egon napja, úgyhogy hamarosan azokat is köszöntjük, akik ma ünnepelnek.

Említettem, hogy a mai napon Egyed és Egon napja van. Az Egyed görög-magyar eredetű név és az Egid név rövidülésének a magyar olvasata, régi magyar olvasata. Jelentése pajzs hordozó, de van egy másik feltevés, amely szerint régi magyar Egyed személynév az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó, de kicsinyítő képző származékaként jött létre. Jelentése ez esetben egyetlenke vagy első szülött, illetve szentecske. Az Egon viszont germán eredetű német név, az Egbert, Egmond, Ószász és középnémet becézőjéből önállósult. Más feltevés szerint az Egin Ekke kezdetű germán neveknek főként az Eckhard névnek az önállósult rövidülése, jelentése kard, erős merész jelentéssel bír az Egon név. De ott van a naptárban a Farkas, a Kende, a Tamara, Ignác, Artúr, Gedeon, Noémi és a Bella név is. Akiknek fontos ez a mai nap, szeptember 1-e, akár névnap, akár születésnap, akár egy házassági évforduló kapcsán, hát remélem, hogy szép lesz és jó ünnepléssel mindenkinek, aki ma ünnepel, sok boldogságot kívánunk, Isten éltesse Önöket. Most fél perccel vagyunk, 5:45 után, Olá Gergő érkezik.

Rajzolom az álmom, Olá Gergő énekelte ezt a dalt. Hát tegnap este az égre rajzoltak vastag felhőket, és bizony okozott a tegnap esti hidegfront és a hozzá kapcsolódó több hullámban érkező zivatarrendszer sok helyütt akár riadalmat, meg kisebb károkat is, mert amíg mi megúsztuk viszonylagosan egy csendesebb kis esővel, meg némi villámlással és erősödő széllel, addig voltak olyan területek, ahol helyenként 90 km/h széllökések, felhőszakadások, lokális jégesők alakultak ki. Így nagyon sok helyütt kidőlt fák, akár leszakadt ágak, vezetékszakadások, lokális jégkárok mutatták a zivatar cella vonulását. Mivel a front ugye több hullámban és fokozatosan gyengülve haladt át az országon, károk elszórtan voltak, és nem alakult ki olyan összefüggő, masszív pusztítás, mint a korábbi, mondjuk augusztus 20-a környéki viharok idejében. Viszont akadt természetesen olyan terület, ami bőven kapott, és lehet, hogy éppen még a károk felszámolásán dolgoznak. Mi egy csendes és könnyed eső után vagyunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon friss reggelre ébredtünk. Az a jó hír, hogy itt Muravidéken és a tágabb észak-kelet-szlovéniai régióban szerencsére nem okozott súlyos rendkívüli károkat, de a térség nagyobb része is komolyabb pusztítás nélkül vészelte át a front átvonulást. A meteorológiai jelentések beszámolói alapján egyébként ebből az ivatalrendszerből ide Muravidékre csak kevés csapadék jutott, viszont Szlovénia középső nyugati részén ott bőségesen, ugye és a frontot kísérő széllökések, csapadék azért ott minden esetre több volt, mint itt nálunk, viszont Ausztria nem úszta meg. Legalábbis Ausztria Salzburgi régiója, mert hogy ott aztán rendesen leszakadt az ég, olyan volt, minthogyha akár téli időszak lett volna, ugyanis vastag jég borította a tájat, így még a hókotrókat is be kellett vetni. Hirtelen nagy mennyiségű és tiszta jég érkezett arra a vidékre, úgyhogy mi összetehetjük a két kezünket, mert mi egy csendesebb esőt kaptunk. Tudom, hogy sokan most sajnálkoznak, hogy lehetett volna több is, most ennyi jutott, az aszályos időszak után ennyinek is örülnénk kell. Hamarosan az is kiderül majd 6 órakor, hogy egyáltalán mit hoz a következő pár nap. Amit tudok mondani, hogy bár szeptember 1-e van, ősz helyett tartós kánikulát kapunk, mert ugye megjött a hidegfront, ez hoz minimális enyhülést, de ezután újra erősödő hőhullám és erősödő meteorológiai panaszok érkeznek, és ezek részleteivel jövök hamarosan 6 órakor, de előtte Mészáros Tomi jön, és Miley Cyrus.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Időjárás.

6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Szeptember 1-e van, az őszi időszak kezdete, de ősz helyett bizony a következő napokban is tartós kánikulára számíthatunk. Ma egy picit meg tud pihenni a szervezet, és alapvetően a tegnapi hidegfront után frissül valamennyire nappal is a levegő, de micsoda ősz vár ránk. A mostani prognózis szerint szeptember közepéig tartós melegre lehet számítani, talán egyszer a közepén érkezik egy hasonló hidegfront, mint a mostani, ami egyetlen napra alakítja át időjárásunkat. Na de ne fussunk olyan nagyon előre, nézzük a mai napot, szeptember 1-ét, az iskolakezdés napját. Reggel még több helyütt felhős tájak várnak bennünket, helyenként kialakuló kisebb esőkkel és záporokkal, de ezeknek most már egyre kisebb lesz az esélye, aztán mindenütt megszűnik a csapadék, és szép lassan elkezd csökkenni a felhőzet, aztán ennek helyét átveszi majd a napsütés. Alapvetően délután már mindenütt napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul majd. Csak minimális enyhülést hozott a hidegfront, de egy picit a hőterhelésünk megszűnt, jóval frissebb a levegő. Viszont forró lesz a szeptemberünk, mert amíg ma a hidegfront után viszonylag kellemesebb elviselhető 27-28 fok várható, addig szerdán már 30-32 fokra melegszik fel a levegő, sok napsütés várható szerdán is, fátyol és gomoly felhőkkel, aztán estétől megnövekvő, megvastagodó felhőzettel, és egy-egy záporzivatar is besodródhat fölénk, így éjjel helyenként esők, záporok érkezhetnek. Döntően mérsékelt lesz a légmozgás szerdán, hajnalban 14-19 fokkal, délutára viszont 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökre mindenütt csökken a felhőzet, csütörtök napközben sok napsütés várható időnkénti fátyol és gomoly felhőkkel, reggelig még kisebb esők, záporok előfordulnak, napközben már ennek minimális az esélye. Csütörtök hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet. Délutára 26-31 fok közé melegszik fel majd a levegő. És ez még nem a csúcs, mert hogy péntektől fokozódik a kánikula, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű, időnként megerősödik a szél, pénteken hajnalban többnyire 14-19 fok, délutára 27-32 fok közé melegszik fel a levegő, és igazán ennek a hétnek a csúcsosodó meleg napja szombatra várható, sok napsütéssel, időnként megnövekvő felhőkkel, ezekből kisebb esők kialakulhatnak, de minimális az esélye, időnként megerősödik a szél is. Szombaton a hajnali 9-19 fok után délutára, újra 30-35 fok közé.

0: Minden esetre csak 24 órára szól, mert hogy jövő hét, hétfő után újra melegedés indul, kettől visszatér a 30 fok, és bizony a jövő hét második felében akár 32-33 fok is lehet majd újra, tehát a kánikulának és az igazán meleg időnek még egyáltalán nincsen vége. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mit hoz ez a mai nap, mire készülhetünk. Ősz helyett, ahogy említettem, tartós kánikulára, és csak minimális enyhülést hozott az éjszakai hidegfront. A hőterhelés mellett frontális humán meteorológiai hatások várhatók, forró lesz az őszkezdetünk, és hát a tartós hőhullámban elég rosszak a kilátások, és ezzel még a hidegfront sem bírt igazán. Az ősz beköszöntével tehát nem szűnik meg a hőhullám, és a szeptemberben is rendkívül változékony, szokásosnál lényegesen melegebb kánikulai helyzetre kell készülni a frontérzékenyeknek. Az ősz első napján ugye megérkezett a hideg front, de csak átmeneti enyhüléssel, hiszen a hét végére visszatér a kemény kánikula, és bizony, amire készülhetünk, alvás problémák, ezen kívül különösen erős vérnyomás kiugró értékekkel mindkét irányban, erősödő mellkasi panaszok, igen gyakori lesz a szorongásos pánik jellegű reakció is. Egyébként emellé még a fokozatosan erősödő melegedési tendencia is bekapcsolódik, erősítve az egyre több fejfájást. Ezen kívül mindenképpen okozhat a következő napokban a melegedő idő hőegyensúlyi panaszokat. Ugye most a csapadékos területeken erősen terhelő lehet akár a füllettség is, ami fokozza a súlyos szív- és légzőszervi panaszokat. A folytatásban, meg ahogy említettem, a hétvégére visszatérő hőség lesz az uralkodó, úgyhogy mindenképpen készítsék fel a szervezetüket erre az igen gyorsan változó időjárási helyzetre. Egyébként iskolakezdés van, így azt gondolom, hogy ez is egy plusz terhelést ad a családoknak, hiszen korábban kell kelni, a reggeli rohanást elkerülve érdemes mindenképpen jól megtervezni a mai reggelt is, arra számítsanak, hogy a közlekedésben a reggeli munkakezdés mellett még az iskolakezdés is okozhat fennakadásokat, és amire számítani kell, hogy át kell állítani a gyerekek szervezetét is most egy teljesen más ritmusra, így aztán náluk is jelentkezhetnek majd akár alvászavarok és fáradékonyság. Ezt egyébként mindannyian tapasztalni fogjuk a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, egyrészt még a reggeli esők miatt és az éjszakai esők miatt is nedvesek az útburkolatok, tehát megnő a féktáv, érdemes lassabban haladni és nagyobb követési távolságot tartani, és számítsanak arra, hogy ma lényegesen több gépjármű lesz az utakon, hiszen kezdődik az új tanév, így az iskolák környékén is élénk forgalomra kell számítani. A rendőrségtől kapott információ szerint elsősorban Gornyaradgona térségében mérik ma a gyorshajtókat, de fokozott rendőri jelenlétre kell számítani az iskolák környékén is. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 8:30, a halott pénzzel jövünk, és hamarosan itt lesz a kocsmazaj, utána pedig lapszemlézünk, de megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is. Maradjanak velünk, szép reggelt mindenkinek!
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki általán, hogy nincs, aki átsegít.

Ez volt a Kocsmazaj és a Rám talál című daluk. Nézzük, hogy az Alajhírlap mai száma mi mindenről számol be. Negyed hét után vagyunk egy perccel. Rekordszámú összesen 402 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel az zalaegerszegi felsőoktatási intézményekben. Lezárult a pótfelvételi eljárás is, így megvannak a pontos adatok. A Pannon Egyetem zalaegerszegi egyetemi központjába 203, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara zalaegerszegi képzési központjába pedig 199 hallgató nyert felvételt. További részletek ezzel kapcsolatosan az Alajhírlap friss mai keddi számában, ahol olvashatnak arról is, hogy egyetlen vásznon találkozik egész Zalaegerszeg. Egy különleges kezdeményezés indul a dísztéren, mégpedig egy jó ügyért. Szeptember 12-én egy hatalmas, üres vászon várja majd a zalaegerszegieket a dísztéren, ahol bárki hozzáteheti a saját ecsetvonását egy közös alkotáshoz. A Városok Vászna kezdeményezés első állomásaként Zalaegerszegről indul útjára az ecset, miközben a megszülető festmény egy helyi jó ügyet is szolgál majd, hogy mit egészen pontosan megtalálják a Zalaegerszegi friss számában. A sportoldalon pedig arról írnak, hogy a ZTFC nem a messiást, hanem már a szerdát várja. Még néhány óráig még tart a magyar átigazolási időszak, így a ZTFC számára is van még egy rövidke idő, hogy kialakuljon az őszi keret, ami után majd fél évkor lehet ismét játékost adni és venni. Az ETFC legnagyobb problémája viszont most speciál nem az, hogy kit igazolhat még, sokkal inkább az eredménytelenség, ami aggasztó. Részletek a Zalaegerszegi Hírlap mai friss keddi számában. Jó olvasást! Attak.

Ne engedj el, ez volt Odett slágere, ezt a dalt viszont most elengedtük csak azért, hogy jöhessen a huligánsz, illetve az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményei. Az elmúlt 24 órában itt Muravidéken a rendőrök 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek. Volt 7 bűncselekmény, 2 autót parkolóban rongáltak meg ismeretlen elkövetők, és egy vadgázolás ügyében is a rendőrség segítségét kérték. A közlekedési balesetekben szerencsére kizárólag anyagi kár keletkezett. Bűncselekmények tekintetében a rendőrök 4 csalással, 1 idegen tulajdonban okozott károkozással foglalkoztak, személyes adatokkal való visszaéléssel és bankkártya visszaéléssel is foglalkoznia kellett a nyomozóknak. Ez áll a rendőrségi jelentésben. Nomega Trafipax mai menetrendje. A rendőrök ma elsősorban Gornya-Radgona körzetében mérik a gyorshajtókat, de ahogy már említettem, fokozott rendőri jelenlétre kell számítani az iskolák környékén a mai iskola szezon kezdetén, úgyhogy erre is számítsanak megfokozottabb forgalomra.

Sehol országról szólt a Hooligans slágere, 6 óra 26 perc van, Orsi érkezik, aztán hamarosan egy terepjárós hírrel folytatjuk, de előtte jelezném azoknak, akik most ébredeznek, hogy szeptember 1-e köszöntött ránk, kedd van, és ennek az évnek a 244. napja, az iskola kezdés és a tudás napja, ahogy nálunk nagyon sok országban szeptember 1-e hivatalosan a tanévnyitó és az első tanítási nap, mind az általános, mind a középiskolában, és ahogy már említettem kora reggel is, ezt a napot a köznyelvben a tudás napjaként is szokták emlegetni.

0: Fél hét múlt egy perccel a Kedreggeli Hírmagazin jelentkezik egy témával. Fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben címmel mutatták be a Lendvai Galéria Múzeum által kiadott folyóirat, a Lindva Múzeum 24. számát a Lendvai Várban. A kötetet dr. Lendvai Kepe Zoltán, a kötet társszerzője és a Galéria Múzeum múzeumi tanácsosa mutatja be. Horváth Dávid összeállítása.
1: Igen, ez egy rendkívüli kiadás, Isten igazából egy Európai Uniós, Horvátország-Szlovénia uniós pályázat keretében jelent meg a legújabb száma a Lindva Múzeumnak, a Lindvai Galéria Múzeumnak a könyv szériája sorozatában. Ugye mivel a pályázat szlovén és horvát, az uniós pályázat ezt a két nyelvet támogatta, de mi ráadásként saját költségből megjelentettük még magyar nyelven is, tiszteletből, tehát igazából három különböző kötet, külön kötet jelent meg, és legújabb számában a méhészetről, a Muravidék és a Muraközi méhészet múltjáról, történetéről, és hát természetesen a jelenéről és a közelmúltjáról is. Mind a két vidékén komoly segítségünk volt abban, hogy adatokat gyűjthettünk, az állandó kiállításban tárgyakat gyűjtettünk, rengeteg archív fotót kaptunk, ugye a lindvai méhészektől, mind a muraközi méhészektől. Ezt használtuk föl a könyvben, mi pedig próbáltuk mindezt történeti adatokkal köríteni. Isten igazából az első méhészettel kapcsolatos pannoniai adatoktól kezdve a napjainkig.

Szeptember 1-e van, és ahogy említettem, az iskola kezdés dátuma, de a mai naphoz azért nagyon sok minden kötődik még, amellett, hogy elindul a 2026-2027-es tanév a diákok számára, és ha már diákok, akkor azért történelemből ők is tanulták, vagy tanulják azt, hogy 1939. szeptember 1-én megtámadta a náci Németország Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a második világháború. Tehát a mai nap, szeptember 1-e, a második világháború kitörésének az emléknapja. De a népi kalendárium is számon tartja ám szeptember 1-ét, hiszen a magyar népi hagyományban szeptember 1-e egyednapja, amely egyben a meteorológiai ősz kezdete is. A paraszti gazdálkodásban fontos határnapnak számított. Úgy tartották, hogy amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz az egész szeptember, vagy a következő 40 nap. Ha esik az eső, az enyhe telet, ha esős őszt vetít előre, az eső mellé társuló dörgés viszont jó termést jósolt a következő évre. Ha mezőgazdasági munkákat nézzük, akkor ezen a napon kezdték meg egy korona búza és a rozs vetését a bővebb termés reményében, valamint ekkor fogták hízóra a disznókat a karácsonyi vágáshoz. Ugye említettem, hogy ma Egon és egyed napja van, szeptember 1-én a naptár szerint ők ünneplik névnapjukat, és azért a mai naphoz nagyon sok praktikum kapcsolható. A reggeli rohanás és az iskola kezdés stressze nagyon sok családban okoz ma reggel bizony feszültséget, de néhány praktikus rutinnal vagy egy jó szervezéssel sokkal gördülékenyebben tehető ez az időszak tényleg könnyebbé. A kulcs mindig az előre dolgozásban és a közös ráhangolódásban rejlik. Tehát remélem, hogy ma tényleg stresszmentesen tud indulni ez a reggel, mert hogy tegnap este már előkészítették mindazt, amire szükség van. Például a gyerekeknek a ruhákat kikészítették, ugye mindenki ilyenkor megnézi az időjárás jelentést, és akkor annak fényében választja ki a másnapi szettet, egészen az oknitól a cipőig. Az ellenőrző, a füzetek, a toltartó, a tornafelszerelés már reményeink szerint este a táskába került, és ezzel reggel már nem kell foglalkozni, nem kell keresgélni. És természetesen a szülőknek ugye a 10 órai dobozolása is fontos feladat, mert hogy ezt is elő kell készíteni. Ráadásul a reggeli nagyon fontos a kisiskolásoknak, mert anélkül nem is szabad elindulni az iskolába. Szóval nagyon sok reggeli rutint kell a nyári szünet után visszahozni, ami valóban egy stresszfaktor, de egy jó tervezéssel ezeket szépen ki lehet iktatni. Úgyhogy remélem, hogy most éppen reggeliznek, készülődnek az iskolába, és bízom benne, hogy a gyerekek csacsogása, nevetése feletteti azt, hogy szeptember 1-e van.

George Ezra zenélt, ez volt a Paradise című dala. Hát a nyári időszak az igazi paradicsom volt a gyerekeknek, hiszen lehetett menni strandolni, biciklizni, közösen játszani, játszótérre járni. Nagyon sok minden belefért az idei nyárba. És hát a következő napokban még kifejezetten nyári idő lesz, hiszen visszatér a kánikula. De ettől függetlenül a naptár már mutatja a kezdőnapot, szeptember 1-e van az iskola kezdés dátuma. Nagyon fontos, hogy egyfajta reggeli rutin mától kialakuljon, muszáj lesz. A gyerekek egyébként sokkal biztonságosabban érzik magukat, ha tudják például, hogy miután mi következik, és itt a szülőknek van egyébként kulcs szerepe, mert hogy a szülőnek bizony a gyerek előtt nagyjából 15-20 percre azért föl kell kelni, mert akkor van idő mondjuk egy kávéra, egy teára csendben, és sokkal nyugodtabban, türelmesebben fogja majd ébreszteni a gyerkőcöket. Mindig rá kell számolni egyébként 10-15 percet a tervezett indulási időre, hogy miért. Mert néha ez menti meg a reggeleket, mert a gyereknél lehet, hogy kiömlik éppen a reggeli kakaó, vagy nem találja a kedvenc játékát, plüss figuráját, szóval itt azért el tud csúszni 10-15 perc, és már is rohanás lesz a vége. Nagyon fontos az is, hogy a reggeli időszak képernyőmentes legyen, tehát a tévé, a telefon, a tabletek reggel csak elterelik a figyelmet, és bizony a készülődést is lassítják. Érdemes bevezetni azt a szabályt a gyerekeknél az iskola kezdéssel, hogy kütyűzni csak akkor szabad, ha már mindenki teljesen elkészült, és még mondjuk maradt idő indulásig. Nagyon fontos az is, hogy az iskolára csak pozitívan lehet ráhangolódni. A mentális felkészülés legalább ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Mert hogy az alvás rutint vissza kell állítani. Ha a nyári szünetben eltolódott ugye a lefekvés, akkor fokozatosan napi 15 perccel korábban előre kell hozni azt a bizonyos alvás időt, ugyanis a kialvatlan gyerek, vagy akár a szülő is garantáltan nyűgös reggelt fog eredményezni. Érdemes a jó dolgokról beszélgetni, tehát ne a kötelezettségekre, vagy éppen az iskolában kapott jegyekre helyezzük a hangsúlyt, hanem meg kell kérdezni tőlük, hogy például melyik barátját várja a legjobban, mi volt a kedvenc élménye az első napokban, vagy éppen milyen szakkörre járna szívesen. És nagyon fontos, hogyha elkezdődött az iskolai idő, akkor bizony legyenek közös délutáni, illetve hétvégi programok. Tervezni kell valami apró jutalmat az első hétvégére is, ami most jön majd, akár lehet egy közös fagyizás, el lehet menni egy moziba, játszóterezni, ez mind-mind motivációt fog adni a koránkelős napokon a gyerekeknek. És hát el kell engedni azt, hogy minden tökéletes lesz, nem lesz az. Az első hetek tényleg az átállásról fognak szólni, és ez teljesen természetes, hogy nem minden működik elsőre. Ha valami kimarad, vagy picit késik, akkor sem szabad ostorozni magunkat. A legfontosabb, hogy a gyerek ne a kapkodást, meg a feszültséget vigye magával az iskolába. Ez a legfontosabb, és ebben meg a szülőnek van egyébként óriási feladata és felelőssége. Nagyon fontos az is, hogy iskola kezdés előtt, tehát a reggeli rutin része legyen az, hogy jusson idő reggelizni, mert hogy a gyerekek csak úgy tudnak figyelni, pár perc alatt el lehet készíteni egy kiadós jó reggelit, egy tükörtojásos sajtos bagett, két perc alatt elkészül, de egy kis műzli bármi extrával, joghurttal, akár tejjel szintén gyorsan elkészíthető, és nagyon fontos az is, hogy ez ne maradjon ki. Egyébként vannak olyan reggelik, amit akár este is el lehet készíteni, reggel meg csak kivesszük. Ilyen például akár egy sós muffin, vagy akár egy éjszakai zapkása. Rengeteg mindent mondhatnék, de a reggelinek bele kell férnie a rutinba, mert hogy a gyerekek attól fognak majd sokkal koncentráltabban az iskolában teljesíteni, illetve figyelni. Indul az iskolai szezon,
és ezt még sokszor el fogjuk mondani, ráadásul a mai reggel is erről szól, hogy nagyjából bő fél óra múlva már az egyik helyi általános iskolából lesz egy élő bejelentkezésünk, úgyhogy érdemes velünk tartani. Most 6 óra 49 perc van, ez meg a másik fontos teendő, hogy gyakrabban pillantsanak az órára, nehogy elkéssenek.

Neked írom a dalt, neked énekelek, ez volt a Pál utcai fiúk slágere. Hamarosan 5 perc múlva 7 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel, a reggeli hírszerkesztő Farizs Doris, és aztán a következő órában majd arról is szólni fogok, hogy mitől lehet jó az iskola kezdés, hogyan tudunk igazán pozitív élménnyé alakítani olyan dolgokat, amire elsőként talán a szülők úgy gondolják, hogy inkább negatívum, pedig egyáltalán nem, az újrakezdésnek van izgalma, az iskola kezdésnek is, úgyhogy erre majd a következő órában kitérünk. Aki viszont most ébredezik, felhős, borongós időre ébredtünk, de kellemes reggelre, jelen pillanatban 18 fok van Lendván, és ugye tegnap érkezett egy hideg front, hozott felfrissülést széllel, de alapvetően itt Lendván és környékén, meg a környező egész Muravidéken és a zalai vasi térségben is viszonylag békésebb időjárási eseménnyel zajlott le, ami azt jelenti, hogy alapvetően a front érkezésekor megerősödött ugyan a szél, de kisebb széllökéseken kívül komolyabb esemény nem zajlott, és nem kaptunk olyan túl sok esőt. Lehetett volna ebből több is. Mondhatom azt is, hogy a front nagyrészt idézőjelesen szárazon, minimális záporral vonult át felettünk. Ausztria viszont nem volt ennyire szerencsés. Salzburg tartományban tegnap este a front átvonulás sokkal komolyabb, látványosabb és pusztítóbb kárjelenségeket produkált. Ugyanis az óváros, Salzburg óvárosa többnyire megúszta a nagyobb bajt, viszont a tartomány déli hegyvidéki területein heves viharok tomboltak, és 20 cm-es jégréteg alakult ki. Egészen elképesztő képek készültek erről, hiszen az ivatalrendszer olyan hatalmas mennyiségű aprószemű jeget zúdított arra a térségre, hogy a jégréteg vastagsága helyenként a 20 cm-t is elérte, kifejezetten télies, teljesen fehér tájat hagyva maga után. A felhalmozódott jégtömeget egyébként hókotrokkal és munkagépekkel kellett letakarítani az utakról. Emellett még sárlavinákat, földcsuszamlásokat is okozott, úgyhogy a tűzoltókat kellett mozgósítani. Nálunk békésen és csendesen vonult hát a hidegfront, és most egy nagyon csendes és békés reggelünk van. Valószínű, hogy az iskolákban sokkal zajosabb lesz ez a szeptember elseje reggel, hiszen megtelnek az osztálytermek kis elsősökkel, és azokkal, akik már rutinosan érkeznek az általános vagy középiskolákban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nyári szünet után a tanulók ma térhetnek vissza az iskolapadokba. Körülbelül 19 ezer első osztályos lépi át először az iskolák küszöbét, és új korszak kezdődik a középiskolákba lépő mintegy 26 ezer fiatal számára is. A gyerekeket többek között Natasa Pirc-Muszár államfő és Borut Roncsevics oktatási miniszter látogatja meg az iskolákban. Az első napon számos politikus is meglátogatja az iskolásokat, akik sikeres tanévet kívánnak majd nekik. Pirc-Muszár meglátogatja a Bledi Josip Plemegy általános iskola első osztályosait, Roncsevics a Csernomelyi Loka általános iskola tanulóit, Zoran Stevanovics a parlament elnöke pedig részt vesz a celjei Glazia általános iskola első osztályosainak fogadóján. Néhány polgármester is ellátogat az iskolákba. Zoran Stevanovics, Zoran Jankovics elnézést Ljubljana polgármestere, több ljubljanai általános iskolát, Sasa Arsenovics, Maribor polgármestere pedig a maribori Tone Csufar általános iskolában tesz látogatást. Éjféltől változott a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterenkénti ára 1,5 centtel 1,623 euró emelkedett, míg a gázolaj literenkénti ára 9,2 centtel csökkent a rekordszintről 1,811 euró. A fűtőolaj is 10,5 centtel olcsóbb lett éjféltől, és literenként 1,42,41 euró kerül. Az árak szeptember 7-éig maradnak érvényben. A kormány tegnap nem módosította a jövedéki adót, amely már most is a dízel üzemanyag megengedett legalacsonyabb szintjén van. Július 28-ától szeptember 28-áig ideiglenesen a 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj mentesül a széndioxid kibocsátású levegőszennyezésért fizetendő környezetvédelmi adó és az energiahatékonyság növeléséért fizetendő hozzájárulás alól. Jelentős változásokat ígért az új kormány a magyar oktatásban a tanévnyitón. Magyar Péter kormányfő és Lannert Judit oktatási miniszter szerint nagyobb önállóságot kell adni az iskoláknak és a pedagógusoknak, csökkenteni kell a bürokráciát és a felesleges méréseket, miközben az oktatásnak nagyobb teret kell adnia a kreativitásnak és a kritikus gondolkodásnak. A miniszter szerint a kormány olyan iskolákat szeretne, amelyek nyugodt fejlődést biztosítanának a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. A cél az, hogy az iskola ne a folyamatos terhelés és az újabb követelmények helyszíne legyen, hanem olyan környezet, ahol a gyermekek és a tanárok is fejlődhetnek. Magyar Péter szerint a pedagógus pálya vonzerejének növeléséhez nem elég a bérek rendezése. Sport. Isztambulban játszott tegnap a szlovén női röplabda válogatott az Európa-bajnokság 8-ad döntőjében. A holland csapat ezúttal 3-2-re verte a szlovén együttest. Ma Belgium, Németország és Törökország, Azerbajdzsán mérkőzik a negyed döntőbe jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan borult időre kell számítani, majd napközben részben kitisztul az ég. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennak. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyarat

Ígértem, hogy megnézzük, hogy mitől lehet igazán jó egy iskola kezdés. Hát akkor lehet igazán jó és pozitív élmény, hogyha nem a kötelezettségekről és a stresszről szól, hanem valóban az újrakezdés izgalmáról, akár a kapcsolatokról, a személyes fejlődésről. Azt gondolom, hogy a gyerekek, de igazából a szülők számára is nagyon sok tényezőt teheti örömtelivé ezt az időszakot. Ugye a legtöbb gyerek számára azért a legnagyobb motivációt az jelzi, hogy ott vannak a kortársak, tehát újra együtt lehet mától a csapat. A nyári szünet után jó újra találkozni a barátokkal, megosztani akár a nyári élményeket, együtt játszani vagy beszélgetni egy jót. És az első iskola utáni közös fagyizás, vagy akár a mai délutáni játszótéri találkozó a barátokkal segít abban, hogy a suli ne egyfajta börtönnek, hanem közösségi élet központjának tűnjön majd a gyerekek számára is. Ott van természetesen egy új iskola év kezdetén az újdonságnak a varázsa, mert hogy a gyerekek szeretik ám az új dolgokat, és azt is, hogyha van igazából beleszólásuk a saját életükbe, mert hogy tényleg szuper érzés az, hogyha új füzetet, tolltartót, hártizsákot ők választhatnak. Ha a gyerek a saját ízlése szerint rendezheti például otthon be a tanuló sarkát, vagy válogathatja ki az írószereit, akkor azokat sokkal nagyobb kedvel fogja majd használni. Aztán minden osztályváltással jár egyfajta státusznövekedés, ha már másodikos, akkor azért, ha felsős, akkor azért, ha gimnazista, akkor azért. Ez a tudat egyébként növeli a gyerekeknek az önbizalmát, és szerencsére egyre inkább a felelősség érzetét is. Az iskola tehát nem csak a száraz tananyagokról szól, hanem a felfedezésről is. Hiszen ilyenkor szeptemberben indulnak például a különböző sportok, de említhetném a zeneórákat, a robotikát, a színjátszóköröket. Higgyék el, hogy egy izgalmas új hobbi teljesen átkeretezheti a tanévkezdést a gyerekeknél. Nagyon sok gyerek, még ha nem is vallja be, egy idő után azért elkezdi unni a nyári semmittevést, és vágyik egyfajta szellemi kihívásra, sikerélményre, amit egy jól

megoldott feladat, vagy akár egy dicséret fog majd adni neki. És nagyon fontos ilyenkor mindenképpen a szülői támogatás, tehát a biztonságos háttér, hiszen a gyerekek nagyban tükrözik a szülők hozzáállását. Ha otthon a szülő teherként, lehetőségként éli meg, akkor a gyerek is ugyanezt fogja érezni. Tehát azt, hogy na végre vége a jó világnak, ezeket a mondatokat mindig kerülni kell. Nagyon fontos, hogy a szülő is egy lehetőségként tekintsen az új tanévre, tehát nagyon fontos a pozitív kommunikáció, így a gyerekek is sokkal nyitottabbak lesznek, és nagyon fontos az, hogy meg kell hallgatni őket, hogyha az első napokban van idő leülni, meghallgatni a gyerekeket, akár a félelmeiket, a csalódásaikat, vagy épp az örömeiket, akkor a gyerek sokkal biztonságosabban érzi magát, és könnyebben veszi majd az akadályokat ebben az új 2026-2027-es tanévben. Egy biztos, az iskolakezdés tényleg akkor jó, hogyha egy új fejezetként tekintünk rá, egy izgalmas kalandként, ahol egyébként tanulni kell, hibázni lehet, és hogy minden nap tartogat valami újat, úgyhogy így érdemes neki indulni szeptember 1-én ennek az új tanévnek, gyerekként és szülőként is. Most 7 óra 12 perc van, Madonnával jövünk és a Vogue című dalával. 7:30-kor lesznek friss információk, 7:30 tájéken, de hamarosan várunk egy jelentkezést majd Cigán Szilviától. Természetesen ott vannak kollégáink a mai tanévnyitón, tanévkezdésen, úgyhogy lesz majd erről bővebb összeállítás délelőtt és délután is, úgyhogy érdemes a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

Lapozunk most bele a napi kalendáriumba, 2,5 perccel vagyunk, 7:45 után. Nagyon sok minden kötődik ehhez a mai dátumhoz is. Szeptember 1-e van, és ha a napi kalendáriumot nézzük, akkor történelmi szempontból az egyik legjelentősebb fordulónap az évben, ahol azért megtalálhatók a tudomány mérföldkövei, gyászos események és furcsa érdekességek is. Ha azt mondom, hogy gyászos esemény, akkor ugye a II. Világháború kitörésére gondolok. 1939. szeptember 1-e. Németország hadserege megtámadta Lengyelországot, ami hivatalosan is elindította az emberiség legvéresebb globális konfliktusát. 1715-ben szintén a mai napon meghalt a napkirály, 14. Lajos francia király, 72 évnyi uralkodás után hunyt el ezen a napon. Ez a leghosszabb dokumentált uralkodási idő az európai történelemben. 1923 a nagykantói földrengés, Japán történetének egyik legpusztítóbb földrengése ezen a napon rombolta le Tokiót és Jokohamát, közel 105.200 ember halálát okozva. 1985 a Titanic roncsainak a felfedezése, egy amerikai-francia expedíciónak Robert Ballard vezetésével ezen a napon sikerült először megtalálnia a legendás Titanic óceánjáró maradványait az Atlanti-óceán fenekén. És 1367-be visszamegyünk, szeptember 1-e, az első magyar egyetem. Nagy Lajos király ezen a napon alapította meg Magyarország legelső egyetemét Pécsen. De természetesen hagyományok, népszokások is kötődnek ehhez a mai naphoz, no meg érdekességek és különleges világnapok is, úgyhogy hamarosan erre is kitérünk, de most jön a Republik.

A mai naphoz, ahogy említettem, egyed napjához hagyományok, népszokások kötődnek, no meg érdekességek és különleges világnapok is. A népi kalendáriumban ez a nap ugye egyed ünnepe, a pásztorok és a földművesek számára igazi határnap volt egykoron. Sok vidéken ekkor kezdték meg a búza és a rozs vetését, mert a néphit szerint az egyednapi vetés garantálta a bőtermést. Egyébként ma van a levélírás világnapja, bár az e-mailek és a csetek korát éljük, szeptember 1-e a hagyományos, kézzel írt levelek fontosságára hívja fel a figyelmet. Van egy érdekesség is, ma van a Túrós Csúsza neve napja, mert hogy a régi pesti és vidéki humoros kalendáriumok szerint ez a nap hivatalosan is ennek a közkedvelt magyar ételnek az ünnepe. És 1969-ben szintén szeptember 1-én került hatalomra Kaddafi. Líbiában ezen a napon egy vértelen katonai puccsal döntötték meg a monarchiát, és vette kezdetét Muammar Kaddafi több évtizedes uralma. Rengeteg minden kötődik még ehhez a mai naphoz, események, évfordulók tekintetében csak néhányat hoztam a sok közül, de itt van például egy autóversenyző, 1994-ben született Carlos Sainz Jr., spanyol autóversenyző, aki kétszeres rali világbajnok és Carlos Sainz fia. Ennyit egyelőre a napi kalendáriumból, a Carson Coma érkezik, és aztán lesznek friss információk, és várunk egy jelentkezést az egyik általános iskolából.

0: Időjárás.
1: Éjszaka még villámok cikáztak, és némi eső volt. Egy hangos éjszaka után egy hidegfront utáni csendes reggellel indulunk. Szeptember 1-e van, és egy picit visszahűlt a levegő. Jelenleg Lendván most a felhőség alatt 15 fokot mutatnak a hőmérők, és több helyütt az országban még a reggeli órákban helyenként szemerkélhet az eső, de majd szép lassan mindenütt megszűnik a csapadék, és a következő órákban felszakadozik a felhőzet. Így alapvetően a nap második felében már biztosan sok napsütést élvezhetünk, alapvetően kellemes idő várható nyárias jelleggel. Mert hogy a napsütés csak időnként zavarják, majd délután gomoly felhők, számottevő csapadékra nincs is kilátás a folytatásban. 27 és 32 fok valószínű majd kora délután. Muravidékre 26-27 fokot jeleznek mára a meteorológusok. Forró lesz a szeptemberünk, hiszen ez a hidegfront csak minimális enyhülést hozott, és a következő napokban erősödő felmelegedéssel számolunk. Szerdán sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők jelennek meg, aztán majd holnap estétől intenzívebben növekszik meg, vastagszik a felhőzet, és ezekből a megnövekvő felhőkből, amik besodródnak fölénk, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, főleg az éjszakai órákban. A légmozgás döntően mérsékelt lesz, hajnalban 14-19, délután pedig újra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökre csökken a felhőzet, bár reggelig még lehetnek esők, záporok, de napközben megszűnik a csapadék, és sok napsütés várható időnként megnövekvő fátyol és gomoly felhőkkel. Csütörtök hajnalban többnyire 14-19, délutára 26-31 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken sok napsütés várható, időnként megnövekvő fátyol felhőkkel, de csapadék már nem valószínű, 27-32 fok lesz délután, hajnalban pedig 14-19. Hétvégére visszatér a strandidő, olyannyira, hogy akár 35 fok is lehet tikkasztó hőséggel, főleg szombaton. Sok napsütés, csak kevés felhő, és egyébként lehetnek kisebb nyári záporok, de alapvetően, ahogy említettem, meleg lesz, hajnalban 9-19, délutára viszont 30-35 fok közé melegszik fel a levegő, és többnyire a vasárnap is ezt az időjárást hozza. Túlnyomóan napos éggel, mérsékelt légmozgással, éjszaka 12-20 fokkal, napközben pedig 28-33 fok lesz a jellemző, és a következő héten is marad a kánikula, tehát szeptember közepéig még kifejezetten nyárias időt kapunk. Orvos-meteorológiai szempontból most pont ez a terhelő, hiszen egy hidegfront után nagyon intenzív melegedés kezdődik, ami rengeteg tünete együttest generál, így gyakori lesz a fejfájás, a kiugró vérnyomás értékek, nagyon sokan panaszkodnak például rossz alvásra, fáradékonyságra, nagyon sok lesz például a szív- és érrendszeri kifáradás, terhelés, és emellett fokozott stresszérzékenységi panaszok is felléphetnek. Érdemes odafigyelni az emésztőrendszer jelzéseire és a szervezet jelzésére, tehát megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és amennyiben fáradékonynak érzik magukat, érdemes napközben is pihentetni 5-10-15 percet a szervezetet, erre rendkívüli módon szüksége lesz, hiszen folytatódik a hőterhelés. Vízpartokon 6-os körüle lesz az UV-index, tehát fontos ezúttal is a szem- és bőrvédelem. Nagyon fontos még közlekedési szempontból, hogy markáns hidegfront van, tehát romlanak a vezetési képességek, legyenek körültekintőek, óvatosak, főleg ma az iskolák környékén, hiszen ott intenzív a forgalom, de egyébként Gornyaradban a térségében ellenőrzik gyakrabban a gépjárművek sebességét, jó utat!

0: közlekedési hírek.
1: Ahogy már elmondtam, az iskolák környékén érdemes óvatosabban közlekedni és Kornyaradgon a térségében. Jó utat mindenkinek! Most 3,5 perccel vagyunk 7:30 után, és ha minden igaz, akkor talán összejön a kapcsolat, és a vonal túlsó végén halljuk Cigán Szilviát. Jó reggelt kívánunk! Nem halljuk egymást? Akkor erre még várni kell, hogy a kapcsolat helyreálljon. Minden esetre az imént már volt egy biztató jelzés, lehet, hogy éppen amiatt, hogy talán az időjárás is közben játszik, hogy nem tökéletes a kapcsolat, de bízunk benne, hogy ez helyreáll, hiszen jó lenne megtudni, hogy hogyan indul szeptember 1-én egyébként a tanév, akár egy kis elsősnek, egy olyannak, aki már régebb óta jár iskolába, illetve a pedagógusok előtt milyen kihívás áll így 2026-2027-es tanévre. Na de addig, még a kapcsolat helyre jön, és tudjuk kapcsolni a helyszínt, addig egy igazi klasszikus jön a Bergenditől.

0: Ha minden igaz, akkor talán helyre állt most a kapcsolat, és jó minőségben tudjuk a Göntérházi Általános Iskolát kapcsolni, és Cigán Szilviát. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok a tisztelt rádió hallgatóknak, és jó reggelt kívánok annak a 186 ezer plusz általános iskolás tanulmányoknak, és mindazoknak, akik ma kezdik a középiskolás tanulmányaikat, tehát diákoknak, tanulóknak, akik szeptember 1-én ugye befejezik hivatalosan a nyári vakációt, és egy új lendülettel, egy új tanévnek indulnak. Göntérházán vagyunk, és a 186 ezer általános iskoláshoz tartozik az a 84 tanuló, ide kezdett járni Göntérházi kétnyelvű általános iskolába, és lehet, hogy egy kicsit a háttérzajból hall, ez is volt a technikai problémáknak az ok. Lehet hallani, hogy így diákok, akik
0: úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat most nem jön létre, legalábbis olyan tökéletesen, hogy szeretnénk. Az elején ugye jól indultunk, de most akkor megint valami technikai probléma van. Nem tudom, hogy Szilvi hall-e bennünket.
1: Én hallom a tündész. Hallanak-e engem?
0: Csak közben nagyon-nagyon szakadozik a vonal. Sajnos. Ahogy most is. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a technikai problémát kiküszöbölni. Ha jól tudom, akkor 3-4-8-kor kezdődik majd hivatalosan a tanév nyitó, úgyhogy reméljük, hogy addig össze tudjuk hozni ezt a kis gyors beszélgetést.

0: Hát most megoldottuk másképpen ezt a kapcsolatot. Szilvi, remélem most tökéletesen hallasz bennünket, és mi is téged.
1: Jó napot, jó reggelt még egyszer a kedves hallgatóknak és a kisiskolásoknak, nagyiskolásoknak, diákoknak. Nem tudom, meddig hallottak minket, itt vagyunk Göntérházán, és az a 84 gyerek, aki Göntérházán kezdi ma a tanévet, tartozik ahhoz a 186 ezer általános iskoláshoz, akik az idén folytatják, illetve elkezdik a tanulmányaikat. Ugye 19 ezer kiselsős megy iskolába ma, és köztük lesz az a 7 kis elsős, az a 7-6 éves kis pajtás, aki itt Göntérházán kezdi el a nagy utat a tanulmányok felé. Velem van ismét, nem tudom, imént hallották-e, a megbízott igazgató, Császár Igor úr, és tőle kérdezem, hogy mi az, amivel meglepik az idén az iskolásokat.
2: Az idén a legnagyobb változás az, hogy új tanterveket vezetjük be. Az azt jelenti, hogy első, negyedik és hetedik osztályba vezessük be ezeket az új tanterveket, amelyekre a tanárok már szorgalmasan is készülnek.
1: És miben lesz ez új?
2: Az újdonság az lesz, hogy változik kicsit a tanítás, az azt jelenti, hogy például az erkölcstannál, hogyha adok egy példát, az előbbeni tanternél meg volt, el volt döntve, hogy mit kell 7. osztályban feldolgozni, és mit kell 8. osztályban. Most pedig ez úgy van beállítva, hogy a második, és a harmadik harmadban van, és a tanárok szabadon választhassák, hogy melyik témákat fogják 7. vagyis 8. osztályban letanítani.
1: Császár úr, nagyon komolyan kezdtük ezt a beszélgetést. Szeptember 1-e van a vidám vakációnak a vége, illetve a tanévnek a kezdete. Gondolom, hogy azért ma még nem lesz ennyire komoly. Mivel várják ma a másodiktól kilencedikeseket és a kiselsősöket?
2: Természetesen az első iskolai nap kicsit lazább lesz. Az azt jelenti, hogy a tanulók megismerkednek újból, elmondják mi mindenféle ilyen. És az elsősöknek és a többieknek pedig egy kis rendezvényt szerveztünk, úgy mint minden évben, a rendezvény pedig 10-kor kezdődik.
1: És gondolom, hogy ugye az iskolához tartoznak a tanárok, ugye még hogyha a tanulók nem is mindig ennek a tanulóknak ez nem mindig a legnagyobb örömük. A szlovéniai problémának számít a személyzeti kérdés, tehát a tanítók toborzása, ha így fogalmazhatok. Hogyan oldották meg ezt a kérdést Göntérházán?
2: Szóval nálunk is voltak nehézségek, amikkel szembesültünk, de sikeresen megoldottuk, úgyhogy a tanév kezdetén a tanári káder teljesen ki van, és készen állunk a tanításra.
1: Ugye én már az imént elárultam a kedves hallgatóknak, hogy 7 kis elsős jön Göntérházára, de nem ez lesz a legnépesebb tagozat.
2: Igenis, a legnépesebb tagozat a 12 személy, vagy 12 tagozatú osztály lesz, ami a harmadik osztályba lesz.
1: Felkészültek ugye a szülőkkel is, a kis elsősök szüleivel. Mire intézik őket, mire figyeljenek oda, hogyan kezdjenek azok a kis 6 évesek egy új életet?
2: Szóval ez egy új dolog a tanulóknak, vagy a kis elsősöknek. Azért szépen van kis lépésekkel tovább, és a szülőknek pedig azt javaslom, hogy ne felejtsék átölelni a gyermeküket, mielőtt az iskolába érkeznek.
1: Nagyon szépen köszönöm Császár megbízott igazgatónak itt Göntérházán. Itt maradunk Göntérházán mi. Megnézzük azt a kis üdvözlő programot is 10 órakor. És amit még én tudok, ugye, mert menet közben találkoztam a szakácsnővel, hogy ma nagyon kedves 10 óraival várják az első napon az iskolásokat, még ha nem is számít a legegészségesebb változatnak, de minden bizonnyal mindenki örülni fog annak a hotdognak, amely 10 óraira várja a diákokat. Tünde.
0: Hát köszönjük szépen ezt a gyors bejelentkezést. Most gyorsan végig gondoltam, hogy nekem milyen élmény volt elsősnek lenni, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy intézmény vezetőként az igazgató úr hogyan fogadja az új elsősöket, és hogy ha ő visszarepül az időben, akkor ő hogyan érte meg a legelső iskolás évét, mert hogy ugye ez meghatározza azért a pedagógiai szemléletet is nagyon sokban. Biztos, hogy ha körbenézel, Szilvi, akkor remélem, hogy ahogy te mosolygósan kezdted most ezt a bejelentkezést, ugyanilyen mosolygós gyerekeket és pedagógusokat látsz.
1: Igen, itt most kijöttem ismét az udvarra, ahol az imént szakadozott ugye a vonal, és a tanárok, igen, hát egy icipicit mosolyognak, de egy picit zivankosan, ugye tudjuk, hogy Lendván és környékén most iskolai év üdvözlőként egy icipicit elereszt az eső. A gyerekek azok vidáman beszélgetnek, és itt vannak velem, itt vannak, akik már nem elsősök. Te ki vagy?
3: Katrin Pics.
1: És hányadik osztályos leszel?
3: Második osztályos.
1: Akkor biztos tudod, hogy volt tavaly, amikor elsőbe mentél?
3: Igen.
1: Örültél neki, vagy féltél?
3: Örültem neki.
1: Igen? És akkor most a kis pajtásoknak, akik ma jönnek, te is közreműködsz a műsorban?
3: Igen.
1: És mit fogsz csinálni? Énekel?
3: Táncolok.
1: Igen? Igen? És téged hogy hívnak?
3: Többen, Annalia.
1: És te is közreműködsz a műsorban?
3: Igen.
1: Igen? És te meg hányadikos vagy?
3: Második.
1: Emlékszel még tavaly, hogyan volt, mikor jöttetek?
3: Igen.
1: Hogyan volt?
3: Nagyon jól.
1: Nagyon jól? És téged hogy hívnak?
3: Émlis Piak.
1: És te is másodikos vagy?
3: Igen.
1: Gyönyörű. Mondjad te nekem, mit mondanám most azoknak a picikiknek, akik utánatok jönnek, hogy milyen lesz az iskola?
3: Jó.
1: Jó. És mivel, hogy ilyen aranyosan beszélgettetek velem, szeretnétek a rádióban valami dalt hallani?
3: Igen.
1: Melyiket?
3: Nem tudom.
1: Nem tudod? Te tudod? Mit szeretnél?
3: Nem tudom.
1: Nem tudom. És te tudod? Te se tudod. Na jó. Akkor kedves Tünde, mivel hogy itt a kislányok nem tudták elönteni, hogy mit is hallgatnának, valami kis kedves, ilyen fiatalos zeneszámot hadd közvetítsünk, csak azért, hogy jól kezdődjön az új év.
0: Hát akkor mi választottunk egy kifejezett iskola kezdős dalt, Véget ért a nyár, ez a címe, és valóban a szeptember elseje ezt jelzi. Egyébként kedves dal, benne van még a strandolás is, és remélem, hogy a fiatalok, a gyerekek majd az órákon, amikor felszólítják őket felelésre, nem ezt fogják mondani, hogy nem tudom. De ebben az a jó, hogy valószínű olyan sok dalt szeretnek, hogy most nehéz volt választani. Minden esetre köszönjük szépen Göntérházáról a bejelentkezést, és aztán majd a részletes beszámolót délután 3 órakor a terepjáróban úgyis hallani fogják Szilvitől. Hát Szilvi, akkor merítkezzél meg te is az iskola kezdés élményében újra, és talán egy picit téged is visszarepít a gyerekkorba ez a mai nap.
1: Igen, így van. Én is emlékszem, hogyan volt az első napon, azt is emlékszem, hogyan volt az én gyerekem első napján. És nagyon bízom benne, hogy megfogadják a felnőttek, a szülők azt a javaslatot, azt a tanácsot, amit császár megbízott igazgató mondott az imént. Öleljék meg gyereküket, ne csak a kis elsősöket, minden gyereket tessék megölelni, és ne csak az eredményeket várják tőlük, hanem örüljenek annak, hogy fejlődnek, örüljenek annak, hogy bármit is képesek egyedül megcsinálni. Ennyit Göntérházáról.
0: Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk neked is, Szilvi. És ahogy ígértük az FLM dalát, most akkor lejátszuk teljes egészében, jön a Véget ért egy nyára.

Ez volt az E felem és a véget ért a nyár című sláger, a 90-es évek egyik legmeghatározóbb magyar popdala, amely 1995-ben jelent meg egyébként, és hát tökéletesen passzol a mai nap hangulatához, mert hogy megragadja a nyár végi kora őszi melankóliát, a kiürülő standokat, és természetesen az iskola kezdés, úgyhogy a mai naphoz, szeptember 1-jéhez tökéletesen passzol ez a kis melódia. Az ősz első napjánál tartunk hagyományosan a tanévkezdés, iskola kezdés dátuma, és ez a dal hangulatában, szövegében pont ezt tudta nagyon jól megfogni, megragadni, úgyhogy nem véletlen, hogy így a tanévkezdéskor ez a dal gyakran előkerül, és jól is volt felidézni, egy kis nyárias hangulatot hozva ebbe a valóban őszies reggelbe, de ez így van rendjén, hogyha már a naptár azt mutatja, hogy szeptember 1, akkor az időjárás is egy picit hozzáteszi a magáét, talán a gyerekeknek is könnyebb így iskolába indulni, hogy odakint nem 35 fok van. Na de ez változni fog majd a délelőtt folyamán, hiszen hogyha az időjárás nézzük, akkor a nyár még nem akar véget érni, nagy meleggel tér vissza, szeptemberben is jöhet akár még 36-37 fok is, továbbra is a nyár közepét idézi majd a következő napok időjárása. A tegnapi hidegfront után egy átmeneti enyhülés érkezett, de hétvégére 32-37 fokig is emelkedhet majd a hőmérséklet, ma viszont ilyen 26-27 fok várható kora délután. Nálunk pedig még a Fastball slágere, 8 órakor pedig jönnek a friss hírek. Director of Public Relations, Aura 299, is available only at the

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Bledi Stratégiai Fórum Szlovénia fő külpolitikai eseménye ma az EU bővítésről, a Transzatlanti Szövetség jövőjéről, a biztonság megerősítéséről, Ukrajnáról, valamint az EU-s összeköttetésekről és stratégiai pozíciójáról szóló megbeszélésekkel folytatódik. Az idei fórum középpontjában Európa jövője áll. A BSF ma a korábbi NATO főtitkárral, a brit Lord Robertsonnal folytatott megbeszélésekkel kezdődik. Szintén a napirenden szerepel egy beszélgetés az Egyesült Államokból érkező vendéggel, Alison Hookerrel, a külügyminisztérium politikai ügyekért felelős államtitkár helyettesével, aki eddig a fórum legmagasabb rangú amerikai képviselője. Az idei 21. fórum első napján tegnap Európa jövőjéről folyt a megbeszélés a bizonytalan globális helyzet fényében. Magyar Péter magyar kormányfő tegnap a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jánosa, Andrej Babis cseh és Andrej Plenković horvát miniszterelnökök társaságában szerepelt egy formájuk a középből indulva Európát című panelbeszélgetésen. Magyar Péter kiemelte, hogy Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára. Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában. Örömmel egyeztettem újabb esetleges közös közlekedési és energetikai beruházásokról, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. A miniszterelnökök abból indultak ki, hogy Európa jövőbeli globális súlya nem magától értetődő. Plenković szerint az EU egységes fellépéssel továbbra is meghatározó nemzetközi szereplő lehet. Jánosa szerint ehhez ki kell javítani az elmúlt két évtized stratégiai hibáit. Babis pedig Közép- és Kelet-Európa a visegrádi együttműködés nagyobb szerepvállalását sürgette. Olaszország újabb 15 nappal meghosszabbította a schengeni határellenőrzések ideiglenes visszaállítását a Spanyolországból érkező utazókra. A Római Belügyminisztérium döntése értelmében a korlátozást a Ceutában kialakult súlyos migrációs helyzet indokolja, megakadályozva az ott tartózkodó menedékkérők továbbhaladását. A szigorú határőrizeti intézkedések fenntartását belpolitikai nyomás is ösztönzi, mivel az új szélső jobboldali alakulat, a Futuro Nacionale egyre nagyobb támogatottságot élvez a választók körében. A római középbaloldali ellenzék ezzel szemben élesen bírálta a határzárást, mivel álláspontjuk szerint semmi sem utal arra, hogy a Ceutában tartózkodó tömegek Olaszország felé indulnának el. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy az indokolatlan korlátozások csak feleslegesen terhelik a két ország diplomáciai kapcsolatait, miközben Madrid a határok rendezésén dolgozik. Sport. Megműtötték tegnap Tadej Pogácsár bal kulcscsontját, de néhány napig még a kórházban tartják megfigyelés miatt, közölte az UAE Team Emirates. A szlovén kerékpáros a szombati baleset miatt feladni kényszerült a Vuelta a España 3-hetes körversenyt. A Tour de France címvédője és ötszörös győztese, aki a Vuelta még nem diadalmoskodott, a válsérülés mellett agyrázkódást is szenvedett a Vuelta 8. szakaszán.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan borult időre kell számítani, majd napközben részben kitisztul az ég. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szent Jákob és Domzsále között Maribor felé. A Dolenyszkói autópályán Bics és Iváncsnagorica között Ljubljana irányában, a tenger melléki strádán pedig Vrhnikánál a főváros felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 50

Brothers in Arms, ez volt a Dire Straits slágere, és mindjárt majd jövünk Dr. Béresékkel, meg Irene Cara-val, de előtte nézzük, hogy a mai naphoz milyen idézet kapcsolódna. Hát szeptember 1-e van, úgyhogy két részről tudnám megfogni. Egyrészt ugye most van az ősz kezdete, másrészt az iskola kezdés, úgyhogy most két

hasznos idézetet is hoztam, az egyiket Márai Sándortól, aki azt mondta, szeptember van, az év legszebb hónapja. A nap még melegen süt, de a levegőben már ott bujkál a hűvös ígéret, az elmúlás halk suttogása, ami nem szomorú, inkább megnyugtató. Ez az egyik gondolatunk, a másik pedig az iskola kezdéshez kapcsolódik. Nelson Mandela olyan gyönyörűen fogalmazta meg, azt mondta, a tanulás a legerősebb fegyver, amit arra használhatsz, hogy megváltoztasd a világot. Legyen ez a mai nap mottója.

Ez volt a hét zeneszáma, és mindjárt majd folytatjuk újabb dalokkal, de nézzük, hogyha szeptember elseje, és hónapot váltunk meg évszakot, akkor a testünk is jelzi, hogy változik az évszak, és érdemes ezekre a tünetekre egy picit odafigyelni. Szeptember beköszöntével ugyanis lassan, de biztosan átalakul a környezetünk, a nappalok rövidülnek, hűvösebbé válik a levegő, megváltozik a fényviszony, és hát újra felgyorsulnak a hétköznapok, ha akarjuk, ha nem. Miközben a természet látványos átalakuláson megy keresztül, a szervezetünk is alkalmazkodni kezd az új körülményekhez. Sokan ilyenkor fáradékonyabbnak érzik magukat, mondjuk nehezebben kelnek fel reggelente, gyakrabban fáj a fejük, vagy éppen szárazabbá válik a bőrük. Nagyon sok tünet együttes mutatja, hogy változik az évszak. Mások ingerlékenyebbek lesznek, romlik a koncentrációjuk, vagy egyszerűen azt érzik, hogy valami nagyon nincsen rendben. Pedig ezt higgyék el, hogy nagyon is természetes, mert hogy az ősz nem csak a természetet alakítja át, hanem szervezetünk működésére is hatással lehet. Sok esetben ezek a változások teljesen természetesek, hiszen a szervezetünk reagál a környezet változásaira, de emellett azért fontos tudni, hogy bizony nem minden panasz kizárólag az évszakváltás miatt számlájára írható. De miért reagál a szervezetünk az évszakváltásra? Hát azért, mert alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, ráadásul meglehetősen érzékenyen. Ősszel egyszerre módosul ugye a nappalok hossza, a hőmérséklet, a levegő páratartalma, a napi rutin és a természetes fénynek a mennyisége is. És mindez hatással lehet a biológiai óránkra, akár az energiaszintünkre, de még a közérzetünkre is. Ilyenkor sokan panaszkodnak gyakori tünetként a fokozott fáradékonyságra, álmosságra, az energiaszint átmeneti csökkenésére. Amit ilyenkor tapasztalni szoktunk, hogy reggelente nehezebben ébredünk, napközben álmosabbak vagyunk, és estére bizony hamarabb elfáradunk. Ez néhány hét alatt általában rendeződik, ahogy a szervezet alkalmazkodik majd ehhez az új évszakhoz. Aztán sokan tapasztalják, hogy ősszel például lassabban tudnak összpontosítani, gyorsabban felejtenek, vagy éppen kevésbé tudnak hatékonyan dolgozni. Ez is rendjén van, a megfelelő pihenés, a rendszeres mozgás, vagy a tudatos folyadékfogyasztás segíthet javítani a szellemi frissességet. Aztán az évszakváltás nem csak a testre, hanem a lélekre is hatással lehet. Ilyenkor megjelenik a hangulatingadozás. Kedvetlenebbek vagyunk, lehet, hogy ingerlékenyebbek, fellép a motiváció hiány, a fokozott érzékenység. Ha ezek a tünetek tartósak, és jelentősen megnehezítik a mindennapokat, hát akkor már szakemberhez kell fordulni, de a kezdeti szakaszban ez is teljesen rendjén van, és néhány hét alatt ez is természetesen normalizálódik. Bármilyen hihetetlen, bár még napokig nyárias időt kapunk meg meleget, ilyenkor őszelején gyakoribbak a megfázások, hiszen ősszel újra több időt töltünk zárt térben, ez pedig kedvezni szokott a fertőzések terjedésének, emellett már hűvösebb az idő, főleg éjszakánként, úgyhogy gyakran érezhetjük azt, hogy találkozunk ilyenkor szezonális vírusokkal. Reagálunk az időjárásra, fejfájással, és a változó légnyomás okozhatja ezeket a tüneteket, erre is érdemes odafigyelni, és gyakorta jön az alvás probléma, a megváltozott étvágy, de akár természetesen bármilyen más tünet is. Praktikusan évszakváltásba megyünk át, hiszen szeptember van, ettől függetlenül, még ha ilyen nyírkosabb, borúsabb is az idő, minél több időt kint tölteni a természetes fényben, mozogni rendszeresen, napi 30 perc séta, időjárástól függetlenül, vagy éppen kerékpározás. Ez sokat számít, ne feledkezzenek meg a folyadékbevitelről, és az őszi időszakban ez a legkönnyebben megválasztható, a változatos táplálkozás, de figyeljenek az alvásra, és hallgassanak mindig a testük jelzéseire. Szeptember 1-e van, kedd, és most 8 óra 27 perc, egy picit zenélünk, és aztán praktikus tanácsokkal jövünk vissza.

A Random Trip zenélt az imént, most néhány másodperccel vagyunk 8:30 után, mindenkinek kellemes délelőttöt kívánunk. Egyelőre még felhős, borongós az ég felettünk, de nem csak itt, hanem az ország nagy részén ez a jellemző, és 19 fok van most Lendván így kora délelőtt. Hát beköszöntött hivatalosan szeptember 1-ével az őszi időszak, és az ősz nem csak a ruhatárunk és a napi rutinunkat változtatja meg, hanem bizony az alvási szokásainkat is. Hűvösebb esték jönnek, rövidebb nappalok, korábban érkező sötétség, ezek mind hatással vannak a szervezetünk működésére, még akkor is, hogyha a következő napokban, hetekben marad a nyári időjárás meg a kánikula. És hát sokan ilyenkor megfeledkeznek arról, hogy bizony a hálószoba is megérdemli a szezonális felfrissítést, néhány apró változtatással sokkal kellemesebb, nyugodtabb és pihentetőbb környezetet tudunk teremteni saját magunknak. A szezonváltás pedig mindig jó alkalom arra, hogy egy picit átgondoljuk a szokásainkat, amelyek befolyásolják egyébként az alvásunkat. Például a telefonképernyője, vagy a túl meleg szoba, a zsúfolt környezet, ezek mind nehezítik a pihentető alvást, úgyhogy az ősz most talán arra hív bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk, olyan környezetet alakítsunk ki, ami támogatja a testi és a lelki regenerálódást, és a legjobb változások gyakran a legegyszerűbbek. Mégis hosszú távon ezek fogják a legnagyobb hatást kifejteni a közérzetünkre. Ugye még nyáron a hűvösség meg a könnyedség a legfontosabb, az őszi időszakban egyre inkább a melegség, a kényelem és a meghitt hangulat kerül előtérbe. Szép lassan majd mindenki lecseréli a nyári textileket, a természetes anyagok kellemesebb hőérzetet fognak biztosítani, miközben ezok megfelelően tudnak szellőzni is. Aztán ősszel is kell figyelni a hálószoba hőmérsékletére, a túl meleg rontja az alvás minőséget. Nagyon fontos a fényeknek a használata, ezek is befolyásolják az alvást. Az ősz beköszöntével egyre korábban kapcsolunk lámpát, viszont a hálószobában mindig érdemes kerülni a nagyon erős hideg fényeket. Ha zsúfolt a hálószoba, az tudat alatt nyugtalanít bennünket. Rendezett környezet viszont segíti az ellazulást. Aztán ott vannak az elektronikai eszközök, azoknak a helye nem az ágyban van. Tehát lefekvés előtt, nagyon sokan közvetlenül lefekvés előtt a telefonjuk, táblagépük előtt töltik az időt. Érdemes azokat félretenni legalább fél órával lefekvés előtt, és inkább könyvet olvasni, vagy hallgzenét hallgatni, akár beszélgetni. Higgyék el, hogy a képernyőmentes esték segítik majd a könnyebb alvást. Érdemes kialakítani már az őszies, megnyugtató esti rutint, és természetesen odafigyelni arra, hogy ahogy a természet is egyre inkább nyugalomba vonul, egyre inkább ezt az őszi hangulatot kell nekünk is átvenni, mind a napi rutinban, mind akár a minket körülvevő befolyásoló dekorációban. Néhány természetes elem elegendő lehet ahhoz, hogy sokkal pihentetőbb és nyugodtabb legyen az őszi időszakban is, akár az éjszakai alvásunk, és aztán napközben a munkavégzésünk is. Minden mindennel összefügg, remélem, hogy jól aludtak éjszaka, kipihenték magukat, végre friss éjszakánk volt egy kis esővel, és most meg friss a levegő, amit szintén érdemes kihasználni. Ha rápillantok az országos helyzetképre, és most a legfrissebb pár perccel ezelőtti méréseket kaptuk meg, valóban mindenütt felhős, borongós az időjárás, de egyre több helyütt már szakadozik fel a felhőzet, megszűntek az éjszakai, reggeli esők, úgyhogy szép lassan a délelőtti órákban már a napsütés veszi át a felhőzet helyét, és délután akár 26-27 fok is lehet. Itt Lendván 19 fok van, a közeli Muraszombatban 18 fokot mutatnak a hőmérők.

Ez volt a Coldplay és az In My Place, 8:30 után. Jövünk mindjárt kis zenékkel, Ruzsa Magdi is itt lesz hamarosan, de előtte készítsünk valami finomságot, talán pont ehhez a őszi kezdethez tökéletesen passzol, és ráadásul most van a szezonja. Ez pedig nem más, mint a szilvás gombóc. De nem a szokványos, hanem ezúttal egy olyan receptet hoztam, amit érdemes kipróbálni, mert rendkívül finom. Ez egy rezgős, szilvás túrógombóc, amit ráadásul mágba hempergetnek meg, és a legjobb, hogy nem kell mérést kérni, bögrésen készül. Amikor egy puha, nagyon túrós túrógombócba mézédes szilvát teszünk, és ezt még mindennek a tetejébe belehempergetjük a porcukros mágba, akkor higgyék el, valami olyasmit kapunk, amiről csak álmodni szokás. Könnyen, gyorsan elkészíthető, nem nagy ördöngösség, a mérce a szokásos 2,5 decis bögre. Ezzel dolgozunk, ami pedig kell hozzá nagyjából 15 nagyobb gombóchoz, az 50 deka tehéntúró, 4 tojás, 3/4 bögre búzadara, ami bő ugye 2 deci, egy csipet só, körülbelül 8 darab apró szemű szilva, hogyha nagyon nagy a szilva, akkor elég belőle 4 is. Aztán 1 evőkanál kristálycukor a szóráshoz, és a mákos keverékhez kell 1 bögre mák, bőven mérve, és 2/3 bögre cukor. Könnyű elkészíteni, a tojásokat szétválasztjuk, majd a túróval a tojások sárgáját, a búzadarát és a csipet sót homogénné keverjük egy villával. A tojások fehérjét kemény habbá verjük, majd hozzáforgatjuk ehhez a túrós masszához. Ezután nagyjából 10 perc pihentetés következik, miközben össze lehet darálni a mákot a cukorral, el lehet felezni a szilvákat, ha nagyobbak, akkor lehet negyedelni, és megszórjuk őket kristálycukorral. Mindenképpen érdemes egyébként közben egy nagyobb fazékban már feltenni a vizet, hogy felforjon. Ha már forr a víz, akkor jöhet a gombócok formázása. Fél maroknyi túrómasszát veszünk a kezünkbe, és bebugyolálunk egy fél szilvát, és aztán gombóccá formázzuk. Ha bárhol kibújik a szilva, akár egy kis sarkon is, akkor mindenképpen úgy kell igazítani, hogy ne kandikáljon ki, inkább tegyünk hozzá egy kis túrós masszát. Picit nedves kézzel jól átdolgozzuk, így is ragadni fognak, de ezzel nincsen baj, mert hogy nem az a lényeg, hogy tökéletes kerek legyen, hanem hogy házias és finom. Szóval a gombócok formázása néha türelemjáték, de megéri. Egy a lényeg, hogy óvatosan tesszük őket a vízbe, és nagyon óvatosan szabad csak átforgatni. Onnantól számoljuk a főzési időt, hogy feljöttek a gombócok a víz tetejére, innen már érdemes visszavenni a tűzhely fokozatát és lassú tűzön 7 percig főzni őket, majd szűrőkanállal kiszedni, lecsepegtetni, és mehetnek egyesével a porcukros mágba, ahol jól át kell hempergetni őket, és aztán hát egy a lényeg, megesszük azonnal, mert nagyon finom, úgyhogy jó étvágyat hozzá, próbálják ki. Tényleg egy nagyon fantasztikus, akár desszert, de mondjuk egy kiadós egytál étel után akár az ebéd kiegészítője is lehet. Érdemes kipróbálni. Most van a szilva szezon, úgyhogy érdemes nekiállni, hogyha több idejük van, akár ma ebédre is elkészülhet.

8 óra 52 perc van, Taylor Swift után hoztam még egy kis olvasnivalót, egy olyan kötetet, ami folyamatosan nevettet, kivéve azokat a részeket, amikor lehet sírni, és Catherine Newman varázslatos módon emlékeztet bennünket az élet meg annyi ránk váró csodájára ebben a kötetben, melynek a címe egyszerűen csak Sandwich. A főszereplője Rachel, vagy ahogy a családjában mindenki hívja, Rocky. Olyan 50-es nőknek, mint amilyen annó az első szintre lépésekor Bridget Jones volt a szingli 30-asoknak. Az 50-es éveiben járó jó humorú, ám a hormonjainak igencsak kiszolgáltatott Rockyban sokan magukra ismerhetnek. Érzelmi turbulenciái, váratlan hangulat ingadozásai ugyanúgy szerethetőek, mint a gyermekei iránti végtelen rajongása vagy férje, Nick iránti szeretete. Rocky és családja minden évben a keleti part legfelkapottabb nyaralóhelyére, Cape Codra megy vakációzni. Most, hogy a gyerekek a 20-as éveikben járó Jamie és Villa már nem élnek otthon, Rocky számára különösen fontos ez a közös program, főleg, hogy két napra az idősödő nagyszülők is meglátogatják őket. Rockynak rá kell döbbennie, hogy nem csak a teste az, ami változik, hanem az életének minden aspektusa. Miközben szokásához híven jó anyaként és feleségként erőn felül próbál teljesíteni, hogy mindenki tökéletesen érezze magát, hol a múlton nosztalgiázik, hol pedig az elkerülhetetlen és riasztó jövőbe tekint. A régmúlt nyarak örömeit és bánatait felidézve végül szembesül vele, hogy nem rejtegetheti tovább a titkait azok elől, akiket a legjobban szeret. Erről szól ez a kötet, Catherine Newman a szerzője, és a kötet címe Sandwich, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szakszervezetek központjai ma kezdik meg az aláírásgyűjtést a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazáshoz. Meggyőződésük, hogy a törvény káros és a jóléti állam lebontását jelenti. Október 5-ig legalább 40 ezer aláírást kell összegyűjteni a választópolgároktól. A szakszervezetek hitelesített aláírások leadására szólítanak fel a közigazgatási egységek előtti standokon. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ma megkezdődhet az aláírás gyűjtés, miután hatályon kívül helyezte a parlament népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozatát. A szakszervezetek több mint 47 ezer aláírással támogatták a 2500 aláírást igénylő népszavazási kezdeményezést. A népszavazás kezdeményezői azt állítják, hogy nincs szükség beavatkozási intézkedésekre, és hogy a több mint 10 másik törvénybe ütköző salátatörvény olyan rendszer szintű változásokat vezet be, amelyek károsítják a dolgozókat és gyengítik a közkasszát. A hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeletéért felelős parlamenti bizottság várhatóan ma kap tájékoztatást a hírszerző és biztonsági ügynökségtől a harmadik országok, különösen Oroszország és Izrael Szlovénia szuverenitására és nemzetbiztonságára gyakorolt lehetséges befolyásról. A SOVA megerősítette, hogy Janez Stusek igazgató részt vesz a találkozón. A találkozót egy héttel korábbra tervezték, de a Knaus elnöke néhány órával a kezdete előtt berekeztette az ülést. A SOVA meghívásával is probléma merült fel. A SOVA arról tájékoztatta a Knaust, hogy Janez Stusek igazgató nem tud részt venni a találkozón, és kérte annak elhalasztását. Bár ragaszkodott a találkozó összehívásához, Stusek ennek ellenére megerősítette részvételét a múlt heti találkozón, amelyet aztán a Biztonságbizottság elnöke elhalasztott. A SOVA hétfőn megerősítette az STA-nak, hogy az igazgató részt vesz a mai találkozón. Magyarország kész tárgyalásokat kezdeni Horvátországgal az INA és a MOL kapcsolatáról. A Bledi Stratégiai Fórumon Magyar Péter és Andrej Plenković abban állapodott meg, hogy a külügyi és gazdasági tárcák vezetői egyeztetéseket indítanak a régóta húzódó vitás kérdésekről. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Magyarország kész a tárgyalásokra, miközben természetesnek nevezte, hogy mindkét ország a saját nemzeti érdekeit védi. Szerinte ugyanakkor megvan a lehetőség arra, hogy új fejezet nyíljon a két ország kapcsolatában, és a régóta fennálló vitáskérdések rendezése közelebb hozhatja egymáshoz Budapestet és Zágrábot. Andrej Plenković szerint az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések hosszú ideje akadályozzák a két ország kapcsolatainak fejlődését. Sport. A torontói atlétikai stadionban a mediterrán játékok 10. versenynapján Krisztián Cseh érte el a nap legjobb szlovén eredményét. 68,7 méteres diszkoszvetési bajnoki rekordjával megszerezte Szlovénia harmadik aranyérmét a játékokon, míg a férfi 4x100 méteres váltócsapat a 14. helyet érte el.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan borult időre kell számítani, majd napközben részben kitisztul az ég. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica irányából a főváros felé. A Dolenyszkói autópályán Bics és Iváncsna Gorica között Ljubljana irányában, a tenger melléki strádán pedig Posztojnánál Koper felé.

Folytatjuk mindjárt zenével, és szép volt, jó volt, talán azt gondolom, hogy a nyárt így lehetne összegezni, bár sokan panaszkodtak az aszály miatt, meg a szárazság miatt. Most jött egy pici eső, ami egyébként talán csak egy kis öntözéssel ér föl, kevés ahhoz, hogy az aszályos szárazföldet valamennyire átítassa, de minden esetre hozott nekünk egy kis őszies, igazi szeptemberi hangulatot, egyelőre felhős, borongós az ég felettünk. És ha már szeptember 1-ét emlegetem, akkor ez lesz a fő vezérfonala délután 3 órakor kezdődő keddi hírmagazinunknak, hiszen kollégáim iskolákba látogattak el, Muravidék kétnyelvű általános iskoláiba és a kétnyelvű középiskolába, úgyhogy megtudhatják, hogy milyen a mai új tanévkezdet, milyenek a különböző iskolákban a tanévnyitók, hogyan kezdtek, a kiselsősök hol hányan iratkoztak be, és ha már iskola kezdés, akkor ugye visszatérnek az iskolákba, visszatértek egészen pontosan az iskolákba a diákok, tanulók, így aztán az első iskola napra közlekedés biztonsági szempontból is készülni kell, időszerű áttekinteni azt is, milyen az általános helyzet a muravidéki közutakon. A Muraszombati Rendőrigazgatóság közúti közlekedési osztályának vezetője fogja elmondani az iskola kezdéssel kapcsolatosan a tudnivalókat. Szabó Márk összeállítását hallhatják majd még a délutáni terepjáróban, ugye az iskola kezdéssel kapcsolatosan. Emellett a mai napban azért sok mindent belesűrítünk, délelőttbe például az apró hirdetés rovatunkat, 9:30 után a 10 órai híreket követően hasznos információkkal jövünk, és 11 óra után, mivel szeptember 1-e van, és ennek a hónapnak az első kedje, jelentkezik a Kertész Válaszol. Itt lesz a stúdióban Salamon János állandó szaktanácsadónk, kertészmérnökünk, és hát időszerű témákkal foglalkozunk a mai közel 1 órában is, természetesen az őszi betakarítás és a szüret kerül fókuszba, annak a kihívásai, megváltozott tulajdonságai, munkamenete. Szóval sok mindenről szó lesz, de elsősorban, ami nagyon fontos, hogy ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy önöknek tudjunk segíteni, így bátran kérdezzenek, és ez lenne a műsor lényege, hogy telefonáljanak, vagy ha nem tudnak éppen a műsor ideje alatt telefonálni, akkor küldjék el kérdésüket akár e-mailben, akár messenger üzenetben, és ezekre természetesen a szakértő válaszolni fog. Telefonszámaink hívhatóak lesznek 11 óra után 575 17 18 és 575 17 19. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Hamarosan 9:50-kor lesz egy kis újdonság is.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Lassan kezdjük általában.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Rácz Gergő legújabb dalát, a Lassan című slágert, amely augusztusban jelent meg, és a népszerű énekes-producer Burai Krisztián közreműködésével készült. Ez a dal igazi fülbemászó, nagyon forró nyári hangulatot idéz, és azonnal komoly népszerűségre tett szert a hallgatók körében. Egyébként a dalhoz készült egy nagyon látványos videóklip is, ami pedig a dalszöveget illeti, hát a romantikus, nyárias hangvételű sorok váltják egymást. Ez egy klasszikus, fülbemászó, pop R&B stílusú szerelmes dal, amelynek a központi üzenete a teljes egymásra hangolódás, a pillanat megélése és a fizikai-lelki vonzalom mély és fokozatos átélése. A dal szövege és hangulata alapján a lassítást hozza a rohanó világban, a kémiát, a vonzalmat, mert ugye a sorok erőteljesen építenek a két ember közötti megmagyarázhatatlan és elsöprő vonzalomra, illetve a szavak nélküli megértésre, mert hogy ez a dal hangsúlyozza, hogy a valódi intimitáshoz és a belső ritmus megtalálásához sokszor nincs szükség felesleges beszédekre, elég a fizikai jelenlét és az érintés. A dal üzenetét a hozzákészült videóklip is nagyon jól erősíti, úgyhogy érkezzen most Burai Krisztián és Rácz Gergő közös dala, a Lassan című.
3: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Hallgassátok meg Burai Krisztiánnal közös dalunkat, aminek a címe Lassan.

10:02, ez már az apró hirdetés rovatunk, és rengeteg hirdetés érkezett, ez megjelzi azt, hogy itt van a szüreti időszak, úgyhogy kezdjük most a legfontosabb eddig beérkezett hirdetésekkel. Eladó most, szeptember 5-én és 6-án Lendva hegyen árulják Chardonnay, olasz Riesling és vegyes must eladó, tehát a hétvégén szeptember 5-én és 6-án, mondom a telefonszámot is, 040-226-121-es. Aztán eladó egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú autó javításra vagy alkatrésznek, benzines egyébként a gépjármű, a karosszériája rozsdamentes, jó állapotú, és alapvetően a motor is rendben van. Az autó ideiglenesen a forgalomból kivonva van, tehát nincs biztosítása és ármegegyezés szerint. Ami fontos, további információkkal az eladó tud szolgálni, 031-442-770.

Eladó 250-300 kg sárga muskotájszőlő, ár megegyezés szerint a telefonszám 040-815-810. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os mountain bike, ami 18 sebességes, eladó olcsón, a hívható telefonszám 00-36-30-553-77-66-os.

Káváson Zalaegerszegtől 12 kilométerre, domboldalon 1350 négyzetméteres telek eladó, 35 négyzetméteres házzal, gyönyörű panorámával, csendes helyen. Méhészkedése is alkalmas a terület, víz, villany azonban nincs. Az irányár 14 ezer euró. A telefonszám pedig 00 36 30 716 89 64-es. 120 négyzetméteres, négyszobás, teljesen felújított bioház, 1600 négyzetméteres telken, Vas megyében, Halogyon eladó. Irányára 165 ezer euró, a telefonszám pedig 00 36 30 716 89 64.

Jó minőségű vegyes fehérbor eladó, a hívható telefonszám 00-3630-93-94-015. Nagykanizsán eladó Renault Megane kombi 2000-es dízel, okmányok nélkül 1000 köbcentis Suzuki Swift motor plusz automata váltó kompletten, ajtók és néhány egyéb alkatrész. Aztán Pannonia motorkerékpárok TLT, TLB és T5-ös típusú, és egy utánfutót is árulnak okmányok nélkül. A hozzátartozó telefonszám 00 36 30 511 80 09.

Kis Csehiben eladó paradicsom, a telefonszám 0036704667242. Lentiben eladók 150, 350 és 400 literes műanyaghordók, háromfázisú 2 kW-os 1400 fordulatos villanymotor és egy komplett körfűrésztengely. A telefonszám 0036 30 321 86 53.

Vásárolnának használt központi kályhát, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 040-205-613. Aztán eladó zöld Vertellini, Merlot és Cabernet Sauvignon bor Tornyi Szent Miklóson. A hívható telefonszám 00-3630-875-1963.

használt gázkonvektort vásárolnának, elsősorban fég GF25-ös típusú érdekli a hirdetőt. Az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 20 297 04 48-as. Lentiben eladó működő szövőszék hetési mintákkal, ára 200 ezer forint, a telefonszám pedig 00 36 30 393 53 06-os.

Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os, 2000-es dízel autó második tulajdonostól rendszeresen karbantartott. A hívható telefonszám 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kuttal. A telefonszám pedig 00 36 30 364 29 33.

Főrtojás eladó, illetve rendelhető Lenti környékén a telefonszám 00 36 30 58 65 905. Lent van eladó Nissan Primera Caravan 1.8-as benzines 2006-os évjáratú kisebb hibával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. A telefonszám pedig 041 890 016.

0: Van hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretnék hirdetni?
0: Igen.
1: Akkor mondanám, 380 voltos körfölés.
0: Igen.
1: Billenőasztalos.
0: Tehát billenős, igen.
1: Hosszú vezetékkel, hát 20 méter vezetékkel eladó.
0: Igen.
1: Mondom a telefonszámot. 20-as.
0: 20-as.
1: 372.
0: Igen.
1: 07. 85.
0: Igen.
1: Zala vármegye, Lenti térsége.
0: És Lenti térségében. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett. Nagyon szép napot önnek. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Tehát Lenti térségében eladó 380 voltos körfűrész, billenős asztallal, 120 méter hosszú vezetékkel. A telefonszám pedig 00-3620-372-07-85-ös.

0: És van még egy hirdetőnk, üdvözlöm Önt is. Jó napot kívánok!
1: Jó napot! Hirdetni szeretnék Önöknél. Eladó lenne új kétszárnyú kapu.
0: Tehát kétszárnyú kapu, igen.
1: És eladó lenne egy alumínium tolókapu.
0: Alumínium tolókapu, igen.
1: Egy darab nagy tesztű hízó.
0: Igen.
1: És az utolsó pedig új kertes családi ház eladó.
0: Új kertes családi ház, igen.
1: Igen, ennyi lenne.
0: Egy telefonszámot kérek szépen.
1: Igen, mondom, 20-as.
0: Igen.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: Igen.
1: 193.
0: 193, és helyileg?
1: Helyileg pedig magyar lakon van.
0: Magyar lak. Köszönöm igen. szépen, hogy minket választott. Szép napot Önnek is.
1: Én is köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Tehát magyar lakon eladó egy kétszárnyú új kapu, alumínium tolókapu, egy nagy testű hízósertés és új kertes családi házat is árulnak, a telefonszám pedig 00 36 20 50 67 193. És van még egy hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
2: Lentibe jó minőségű vörösbor eladó.
0: Tehát eladó Lentiben jó minőségű vörösbor.
2: A telefonszám 0630.
0: Igen.
2: 504 41 46.
0: Rendben, és feljegyeztem, és köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy minden fogadta jót. A hívásomat, köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Tehát Lentiben eladó jó minőségű vörösbor, a hívható telefonszám 00 36 30 504 41 46. És most már 2 perccel vagyunk 3:40 után, eddig tartott a délelőtti apró hirdetés rovatunk, ami azt jelenti, hogy délután 2:30 után újra tudnak hirdetni. Az imént elhangzott hirdetéseket pedig vissza tudják keresni honlapunkról is. Honlap címünk www.mmr.si. 10 óráig zenélünk, 10 órakor pedig meghallgathatják a legfrissebb híreket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nyári szünet után a tanulók ma tértek vissza az iskolapadokba. Körülbelül 19 ezer első osztályos átlépte először az iskola küszöbét, és új korszak kezdődött a középiskolába lépő mintegy 26 ezer fiatal számára is. A gyerekeket többek között Natasa Pirc-Muszár államfő és Borut Roncsevics oktatásügyi miniszter is meglátogatja. Az első napon számos politikus is meglátogatta az iskolákat, akik sikeres tanévet kívántak nekik. Pirc-Muszár meglátogatta a Bledi Josip Plemegy általános iskola első osztályosait, Roncsevics a Csernomegyi Loka általános iskola tanulóit, Zorán Sztevánovics a parlament elnöke pedig részt vesz a Celjei Glazia általános iskola első osztályosainak fogadásán. Néhány polgármester is ellátogat az iskolákba. Például Zorán Jankovics Ljubljana polgármestere több ljubljanai általános iskolát, Sasa Arsenovics Maribor polgármestere pedig a maribori Tone Csufár általános iskolában tesz látogatást. Éjféltől változott a kőolaj termékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterenkénti ára 0,5 centtel 1,623 euró emelkedett, míg a gázolaj literenkénti ára 9,2 centtel csökkent a rekordszintről 1,81 euró. A fűtőolaj is 10,5 centtel olcsóbb lett éjféltől, és literenként 1,41 euró kerül. Az árak szeptember 17-ig elnézést maradnak érvényben. A kormány tegnap nem módosította a jövedéki adót, amely már most is a dízel üzemanyag megengedett legalacsonyabb szintjén van. Július 28-ától szeptember 28-áig ideiglenesen a 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj mentesül a széndioxid kibocsátású levegő szennyezésért fizetendő környezetvédelmi adó és az energiahatékonyság növeléséért fizetendő hozzájárulás alól. Jelentős változásokat ígért a kormány a magyar oktatásban a tanévnyitón. Magyar Péter kormányfő és Lannert Judit oktatásügyi miniszter szerint nagyobb önállóságot kell adni az iskoláknak és a pedagógusoknak, csökkenteni kell a bürokráciát és a felesleges méréseket, miközben az oktatásnak nagyobb teret kell adnia a kreativitásnak és a kritikus gondolkodásnak. A miniszter szerint a kormány olyan iskolákat szeretne, amelyek nyugodt fejlődést biztosítanak a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. A cél az, hogy az iskola ne a folyamatos terhelés és az újabb követelmények helyszíne legyen, hanem olyan környezet, ahol a gyermekek és a tanárok is fejlődhetnek. Magyar Péter szerint a pedagógus pálya vonzerejének növeléséhez nem elég a bérek rendezése. Sport. Isztambulban játszott tegnap a szlovén női röplabda válogatott az Európa bajnokság 8-at döntőjében. A holland csapat ezúttal 3-2-re verte a szlovént együttest. Ma Belgium, Németország és Törökország, Azerbajdzsán mérkőzik a negyed döntőbe jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan borult időre kell számítani, majd napközben részben kitisztul az ég. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica irányából a főváros felé, a Dolenszkói autópályán pedig Bics és Iváncsna Gorica között Ljubljana irányában.

D. Nagy Lajos énekelt, ez volt a Bikini slágere, egy perccel vagyunk 4:11 után. Változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében és a folytatásban is. A reggeli komor felhők most már egy sokkal kékebb eget kezdenek mutatni, és szakadozottabbá vált felettünk a felhőtakaró. A jelenlegi országos helyzetkép is ezt mutatja, hogy egyre több helyütt már eltűntek a felhők. Posztoljon a Novo Mesto térsége, lent Portorož, Ljubljana is már derült, időt hozott, 24-25 fok van jelenleg, de itt Lendván is 20-21 fokot mutatnak a hőmérők. Nálunk még azért jobbára felhős az ég, de ez a következő órákban változni fog, hiszen a feloszló felhők után napsütést kapunk. És ha azt mondtam, hogy változékony, de nyáriasan meleg idő várható, akkor ezt szó szerint kell érteni, hiszen 30 fok körül alakulnak jellemzően a hőmérsékleti csúcsértékek, a hajnalok pedig frissítőek lesznek. Elszórtan még lehetnek kisebb záporok, de aztán a hét második fele már száraznak ígérkezik. A maihoz hasonlóan szerdán is ilyen 27-30 fokban bízhatunk, csütörtöktől pedig erőteljes melegedés kezdődik, pénteken már 32-33 fok lehet, és a hét legmelegebb napja a szombat lesz, 35-36 fokkal visszatér hétvégére az igazi kánikula, ráadásul hőhullámmal, és a hosszabb távú prognózis szerint egészen szeptember közepéig velünk is marad a szokatlan meleg. Nálunk pedig maradnak a zenék, Dire Straits érkezik most a folytatásban, is itt lesz hamarosan a Csak Neked Kislány nevű formációm.

Érkezem most néhány zenei évfordulós, akik kötődnek a mai naphoz, mégpedig itt van Mary Gibb brit énekes, 1946-ban született a mai napon, éppen 80 évvel ezelőtt, és minden idők egyik legsikeresebb popzenei zeneszerzője, ráadásul a Bee Gees egyik alapítója, aki többszörös Grammy-díjas és a brit birodalom rendjének parancsnoki fokozatával is rendelkezik, de hát azért ő ennél sokkal több, és nagyon különleges az ő története is. Sir Mary Gibbről beszélünk, akinek zenei zsenialitása és különlegessége leginkább a pop történelemben betöltött egyedülálló szerepéből, és hát jellegzetes hangjából elképesztő dalszerzői sikereiből fakad. Bár karrierje elején természetes fekvésben, tehát baritonban énekelt, a 70-es évek közepén felfedezte, hogy rendkívüli falsetto, tehát fejhangja van. Ez egy ilyen magas, tiszta, mégis erőteljes énekhang, és ez lett a diszkó korszak legfőbb védjegye. Mary Gibb egyébként a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb dalszerzője mind a mai napig, csak Paul McCartney és John Lennon előzi meg. Nem csak saját magának, hanem a korszak legnagyobb ikonjainak is írt dalokat, készített albumokat, de hát neve összefort szervesen a Bee Gees-szel, úgyhogy most érkezzen a Bee Gees, és természetesen Sir Mary Gibb, aki ma 80 éves.

A mai nap nem csak Robin Gibb miatt érdekes vagy különleges, hanem Gloria Estefan is ma ünnepli 69. születésnapját, és azért rendkívül lényeges róla beszélni, mert a zenei és kulturális hatása a mai napig meghatározza a popzenét. Ő valódi úttörőnek számít, hiszen ő volt az első olyan spanyol ajkú művész, akinek sikerült teljesen áttörnie a globális popzenei piacra. Kubai ritmusok és az amerikai popzene ötvözésével egy teljesen új hangzást tudott megteremteni. Nélküle amúgy a mai latin zene nem tartana ott, ahol ma tart. Férjével, Emilio Estefannal közösen fedeztek fel, mentoráltak, vagy éppen egyengedtek olyan világsztárokat, mint Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, vagy akár John Secadát is említhetném. És hát tulajdonképpen Gloria Estefan az első spanyol ajkú nő, akit beiktattak a neves dalszerzők hírességek csarnokába is. Úgyhogy érkezem most ő, Gloria Estefan, aki ma ünnepli 69. születésnapját.

A mai naphoz, szeptember 1-jéhez Kocsis Tibor is nagyon szorosan kapcsolódik, hiszen az énekes 1981. szeptember 1-jén született, így a mai napon tölti be pontosan a 45. életévét, és valóban ő a magyar zenei élet kiválósága, hiszen rendkívüli kivételes hangterjedelme és technikája van, klasszikus tenorhanggal rendelkezik, ami kristálytiszta, erőteljes és rendkívül képzett, nagyon finom árnyalatokat tud a hangjával elérni, és egészen biztos magasságokat is el tud vele érni. Alapvetően pop és rock előadó, de bármilyen zenei stílusban, hangszínben, karakterben képes bármilyen világszínvonalú produkciót nyújtani. Ugye 2011-ben az X-faktorban tűnt fel, azóta pedig már önálló szóló karriert indított, úgyhogy most belefolytatjuk, hiszen ma 45 éves Kocsis Tibi is, úgyhogy az egyik ismert dala érkezik már is.

Születésnaposok után egy dal jön, ami bizony 42 évvel ezelőtt ért föl a csúcsra, pontosan ezen a szeptember 1-i napon, és egy olyan dalról beszélünk, ami 20 év után hozta el a sikert egy fantasztikus énekesnőnek, aki már kár, hogy nincsen velünk, mert utánozhatatlan, még egyszer nem lesz ilyen, mint ő, ő pedig nem más, mint Tina Turner, akinek a What's Love Got to Do It With It című dala ezen a napon ért fel a csúcsra, a slágerlisták csúcsára. 1984. szeptember 1 megjelent a top első helyen ez a dal, és hát több szempontból is történelmi jelentőségű volt a popzene történetében, és nyilván az énekesnő életében is. Bár Tina Turner ekkor már 25 éve a pályán volt, ez a dal hozta meg neki a legelső szóló lista vezető helyezést. És amikor a dal 1984-ben elérte az első helyet, Tina Turner már 44 éves volt, amivel akkoriban ő lett a legidősebb női szóló előadó. És ez volt a nagy visszatérés is. A dal és a mögötte álló album végérvényesen bebizonyította, hogy az énekesnő Tina Turner képes volt a nulláról újraépíteni a karrierjét bántalmazó házassága és szakmai mellőzöttsége után. De nem egy egyszerű dalról beszélünk, mert eredetileg ez a dal bizony nem tetszett az énekesnőnek, sőt, szörnyűnek tartotta, mert túlságosan popposnak érezte. Végül a menedzsere rábeszélte, hogy énekelje föl, azt mondta, hogy hajlandó rá, de jóval rokkosabb stílusban, és pont ez adta ennek a dalnak szerintem a sava borsát, és ezen a napon el is ért a csúcsra 1984. szeptember 1-én, úgyhogy jön Tina Turner.

Érkezik egy olyan csapat, akikről mostanában nem sokat hallani, pedig maga a zenekar létezik, a Tokyo Hotel jön a folytatásban, és ennek a zenekarnak az egyedisége abban rejlett, vagy talán mondhatom azt, hogy rejlik, hogy teljesen átírta a 2000-es évek pop és rock zenéjének a szabályait, a mai naphoz pedig a legszemélyesebb kötelék fűzi őket nagyon szorosan, hiszen ma, szeptember 1-én ünnepli 37. születésnapját a zenekar motorja, az ikerpár Bill és Tom Kaulitz. 1989. szeptember 1-én születtek ők Lipcsében, és ma az egész globális rajongói bázis, az úgynevezett Aliens őket köszönti. Az, hogy a zenekar a mai napig aktív és sikeres, nagy részt az ő elválaszthatatlan testvéri és kreatív kapcsolatuknak köszönhető, úgyhogy jöjjön most a nagyon egyedi Tokyo Hotel.

4,5 perccel vagyunk most 3:45 után, nálunk már szépen oszladoznak a gomoly felhők, néha-néha kikandikál mögüle a nap is, 23-24 fokot mutatnak most a hőmérők. Az óra pedig, ahogy már mondtam, közelít a 11 órához, hamarosan hírekkel is jövünk, de előtte zenélünk, és hát óvatosan a gázpedállal, mert a rendőrségtől kapott információ szerint augusztus 29-én a jutomeri rendőrkapitányság munkatársai tartottak sebességellenőrzést Logárovci településen, és az egyik jármű vezetője 113 km/h sebességet ért el az egyik útszakaszon, ahol a sebességhatár 50 km/h. A sofőr jogosítványát azonnal a helyszínen bevonták, és az illetékes bíróságon hivatalos eljárást kezdeményeztek ellene. A rendőrség ezúton hívja fel a közlekedők figyelmét a sebességhatárok szigorú betartására, mivel a nem megfelelő sebességgel történő közlekedés, tehát a gyorshajtás a legsúlyosabb közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. Lakott területen belül pedig most fokozott óvatossággal, hiszen szeptember 1-e van, elkezdődött a legújabb tanév, úgyhogy az iskolák környékén bizony lesznek gyerekek, akik még talán a nyári szünet után figyelmetlenebbek, úgyhogy a sofőröknek kell most fokozott óvatossággal közlekedni. A hírek után pedig tudják, ha kedd, akkor kertész válaszol, úgyhogy kérdéseiket várjuk majd a műsor ideje alatt, és itt lesz a stúdióban Salamon János is szakértő, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Bledi Stratégiai Fórum Szlovénia fő külpolitikai eseménye ma az EU bővítésről, a Transzatlanti Szövetség jövőjéről, a biztonság megerősítéséről, Ukrajnáról, valamint az EU-s összeköttetésekről és stratégiai pozíciójáról szóló megbeszélésekkel folytatódik. Az idei fórum középpontjában Európa jövője áll. A BSF ma a korábbi NATO főtitkárral, a brit Lord Robertsonral folytatott beszélgetéssel kezdődött. Szintén a napirenden szerepel egy beszélgetés az Egyesült Államokból érkező vendéggel, Alison Hookerrel, a külügyminisztérium politikai ügyekért felelős államtitkár helyettesével, aki eddig a fórum legmagasabb rangú amerikai képviselője. Az idei 21. fórum első napján tegnap Európa jövőjéről folyt a megbeszélés a bizonytalan globális helyzet fényében. Magyar Péter magyar kormányfő tegnap a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jánosa, Andrej Babis cseh és Andrej Plenković horvát miniszterelnökök társaságában szerepelt egy formájuk a közepéből indulva Európa című panelbeszélgetésen. Magyar Péter kiemelte, hogy Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára. Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában. Örömmel egyeztettem újabb esetleges közös közlekedési és energetikai beruházásokról, írta Facebook oldalán a miniszterelnök. A kormányfőnökök abból indultak ki, hogy Európa jövőbeli globális súlya nem magától értetődő. Plenković szerint az EU egységes fellépéssel továbbra is meghatározó nemzetközi szereplő lehet. Jánosa szerint ehhez ki kell javítani az elmúlt két évtized stratégiai hibáit, Babis pedig Közép- és Kelet-Európa a visegrádi együttműködés nagyobb szerepvállalását sürgette. Olaszország újabb 15 nappal meghosszabbította a schengeni határellenőrzések ideiglenes visszaállítását a Spanyolországból érkező utazókra. A Római Belügyminisztérium döntése értelmében a korlátozást a Ceutában kialakult súlyos migrációs helyzet indokolja, megakadályozva az ott tartózkodó menedékkérők továbbhaladását. A szigorú határőrizeti intézkedések fenntartását belpolitikai nyomás is ösztönzi, mivel az új szélsőjobboldali alakulat, a Futuro Nacionale egyre nagyobb támogatottságot élvez a választók körében. A római középbaloldali ellenzék ezzel szemben élesen bírálta a határzárást, mivel álláspontjuk szerint semmi nem utal arra, hogy a Ceutában tartózkodó tömegek Olaszország felé indulnának el. Az ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy az indokolatlan korlátozások vagy csak feleslegesen terhelik a két ország diplomáciai kapcsolatait, miközben Madrid a határok rendezésén dolgozik. Sport. Megműtötték tegnap Tadej Pogácsár bal kulcscsontját, de néhány napig még a kórházban tartják megfigyelés miatt, közölte az UAE Team Emirates. A szlovén kerékpáros a szombati baleset miatt feladni kényszerült a Vuelta a España 3 hetes körversenyt. A Tour de France címvédője és ötszörös győztese, aki a Vuelta még nem diadalmaskodott, a válsérülés mellett agyrázkódást is szenvedett a Vuelta 8. szakaszán.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan borult időre kell számítani, majd napközben részben kitisztul az ég. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Körtina irányából a főváros felé, a Dolinszkói autópályán pedig Bics és Iváncsnagorica között, szintén a főváros irányában.

0: régióban az első.
1: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
2: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak innen a Lendvai stúdióból. Szeptember 1-e van, és hát a naptár szerint is beköszöntött az ősz, a kertekben, a földeken pedig elvileg ugye a bőséges betakarításnak, meg a szüretnek kellene lennie a főszereplőnek, de vajon így van ez idén is, és nem véletlenül használtam a feltételes módot. 2026 nyara, hát azt gondolom, hogy mindenki számára bebizonyította, hogy a klímaváltozás már nem a jövő, hanem nagyon is a jelenünk. A hetekig tartó rekordokat döntő hőhullámok, ott van a folytogató aszály, a kényszer érettség, hát teljesen felborította a mezőgazdasági naptárat. Sok borvidéken már július végén indult a szüreti roham, a szántóföldeken pedig a gazdák, hát mondhatjuk azt, hogy a túlélésért küzdenek talán mind a mai napig. Hogyan lehet alkalmazkodni ehhez az új valósághoz? Ez itt a nagy kérdés, és mit tehet az, aki mondjuk több hektáron gazdálkodik és termel, és mit tehet az, aki mondjuk hétvégi hobbi kertész, hogy megmentse a növényeit? Hát erről beszélgetünk leginkább a következő 3/4 órában itt a stúdióban, természetesen állandó vendégünkkel, szaktanácsadónkkal, akinek a szavára most már nagyon sokan figyelnek, kertbarátok ezrei. Itt van velünk Salamon János kertész, agrár szakértő. János, üdvözöllek a stúdióban.
3: Köszöntök is.
2: És köszönjük, hogy újra eljössz és mondasz nekünk néhány biztató szót, bár nem tudom, hogy ebben a helyzetben lehet-e. Kezdjük talán a legfrissebb helyzettel. Ugye szeptember elején járunk, de ha úgy körbenézünk, akkor sok helyen már augusztusban lezajlott, aminek talán most kellene történnie. Milyen állapotban vannak jelenleg a gyümölcsösök, a szőlők, mennyire drámai a helyzet az idei aszály után? Hát az arcodról azt olvasom le, hogy szomorú a helyzet, ugye?
3: Igen, sajnos el kell mondani, hogy nem mérséklődött az aszály helyzet, sok helyen még egyre súlyosabb, és tényleg nem szárazságról beszélünk már, egy dunántúli régión is sok helyen nem aszályról. Épp ilyen meteorológiai adatokat néztem, és például itt a környéken is egy olyan 160-180 mm csapadék hiányzik a talajnak a felső egy méteréből, ahol konkrétan a növények élnek. Ha azt nézzük, egy átlagos nyári záporaink, amik szoktak lenni egy 20-30 millis záporokkal, azért ezt ki lehet számolni, mennyien csapadékra lenne szükség, hogy ezt visszapótoljuk, de erre még tetőzik az ezelőtt évi szárazság is, ami volt, és sajnos vannak növények, amik kezdik feladni, és nagyon súlyos károk vannak. Ha megnézzük például, hogy tényleg a szüreti szezon itt van a szőlőnél, vannak olyan fajták, amik kényszerérettek, és látható, hogy többet bogyók vannak rajt, sokkal kevesebb a termésmennyiség, amivel sajnos gazdáknak meg kell birkózniuk, emellé még az alacsony felvásárlási árak is tetőzik, meg hát az évek óta itt lévő fitoplazmás betegségekkel, az ültetvényeknek nagy része kivágásra került, nagyon sok a tőkehiány, és a növényvédelmi költség az ugyanakkor egy ritka szőlőbe is, mint egy teljes állományba.
2: Hát erre a 2026-os nyára szerintem nem úgy fogunk visszaemlékezni, mint hogy nagyon pozitív és jó termést hozott. A gazdák meg pláne talán arra fognak majd visszagondolni, hogy mennyit küszködtek a szőlőben, meg a gyümölcsösben is. Mindenhonnan az folyik, hogy a szőlőszüret idén nagyon korán indult. Mit jelent ez mondjuk a borászoknak a gyakorlatban, hogyha a szőlő túl korán beérik ebben a hőségben, akkor az hatással van a bor minőségére? Vagy hatással lesz a bor minőségére? Ugye azt mondtad, hogy összezsugorodott, többet bogyók vannak.
3: Természetesen ilyenkor, hogy mivel a szárazság és a nagy hőszeg mellett a borászoknak figyelni kell, hogy az optimális szüreti időpontot megválasszák, ez nagyban befolyásolja egy szüret kezdetét. Minden évben azt mondjuk, hogy két héttel, egy héttel mindig előbbre vagyunk.

0: ez minden évben látható. Tehát hiába van mondjuk egy késő tavaszi felmelegedésünk, egy hidegebb időjárás, azért a forró nyár, a nagy melegek sokkal előbbre hozzák a szüretet, és ilyenkor tényleg az, hogy milyen minőségű bort akarnak előállítani, emellét kell választani, és állandóan nézni a szőlőt, nézni a maga must cukorfokát, nézni a savtartalmát, hogy ez a kettőnek egyensúlyba kell lenni, hogy az ideális szüreti időpontot megválasszák.
1: Van idén olyan, hogy ideális szüreti időpont?
0: Ha azt nézzük, hogy egy fajtánál, egy fajta leírásban mi van, akkor azért jóval eltérünk tőle, már szerintem lassan egy 10 éve az optimális szürettől. Azt kell nézni a gazdáknak, hogy egy 18-19-es magyar mustfoknál érdemes elkezdeni a szüretet, és egy 6-7 grammos savtartalomnál már célszerű elkezdeni a szüretet is megcsinálni. Ha mondjuk még egy 12-es savval nem állunk neki szüretelni. A cukrot még lehet pótolni, de egy sav a szőlőnél az egy sokkal komplexebb és összetett dolog. Ott több különböző savról beszélünk, mint a borkősav, almasav, citromsav, aminek a pótlása azért, hogy az íz és zamatanyagok megmaradjanak, sokkal nehezebb.
1: Hát gondolom, aki borászattal foglalkozik, az most nagyon nehéz időszak elé néz. Milyen borok születhetnek ízvilágban? Mennyire változhat meg például egy adott szőlőfajtából készülő bornak az ízvilága az asszály miatt?
0: Az asszály miatt, ha azt nézzük, hogy a savak sokkal lejjebb esnek, tehát magasabb cukortartalom mellett egy zamatosabb, ízesebb illatú borok lejöhetnek létre, míg egy testesebb bort, az sokkal nehezebb készíteni, és nagyon meg kell ott választani a szüret időpontját. Ha nézzük ezt az osztályos időjárást, hogy egy korai érésű szőlőfajták sokkal előbb érnek, a késiek ugyanígy, azt látható, hogy egyre jobban kezdenek felértékelődni, amik mondjuk még később érő fajták voltak, késői szüretelés, az olasz rizling típusú fehérbort adó szőlőfajtáink, ami ezek is nagyon jó mustcukorfokkal be tudnak érni, és egy igen jó minőségű bort lehet előállítani, vagy akár ami egyre kedvezőbb is látható, hogy próbálkoznak a pezsgőkészítésnek, és egy kifejezetten jó alapanyagai lehetnek.
1: Aki még szüret előtt van, az mire fókuszáljon leginkább? Mi a szakember intelme, amire nagyon oda kell figyelni?
0: Igen, ahogy említettem, az időpont megválasztása mellett azért egy szüreti, tehát hogy a must nagyon jó ki tudjon forni, és egy jó minőség legyen, azért nem meleg szőlőt szedjünk. Tehát ez lényeges, hogy az íz és zamatanyagok akkor maradnak bent, ha mondjuk egy ilyen 18-19 fokos maximum szőlőt tudunk szüretelni, szóval ne délben, mert azért még nagy melegeink vannak.
1: És hát azt nézzük, hogy a következő két Igen. hétre még hőhullámot, akkor kora reggel Így és van. Az esti órákban mennyire át struktúrálta még a születelésnek a módját is az időjárás.
0: Igen, sajnos ezekre is törekedni kell, főleg aki nem tudja hűteni a mustot, hogy egy jó minőség, jó beltartalmú bor készülhessen.
1: Tehát akkor még erre is kifejezetten ügyelni kell. Hát a következő két hét még rekordmeleget hoz. Aki nem született, az minél előbb születeljen le, ez a jó tanács. Vagy ebben a következő két hetes hőségben is érdemes megtartani még a szőlőt, hogyha valaki édesebbet szeretne szüretelni, vagy ezzel most már nem érdemes várni, mert még többettebbek lesznek azok a szemek.
0: Igen, szerencsés azért az időjárásunk, azért reggeli hűvösök vannak, van minimális harmat, ami a szőlőnek ez a hőingadozás, az érését jobban felgyorsítja, és jó minőséget tudunk ilyenkor szüretelni. Aki mondjuk szereti tényleg a magasabb cukorfokkal szüretelést, azt tud vele várni, de azért nem célszerű, mert ha a savak elmennek, akkor egy lágybor lesz, és a lágyboroknál maga az eltarthatóság sokkal gyengébb lesz, sokkal, tehát azt kell mondani, hogy nem lesz olyan jó ízvilág benne. Tehát a savcukorarány az mindig lényeges egy szőlő szüretelésénél.
1: Hogyha a hallgatóknak kérdésük van akár a szürettel kapcsolatosan is, musttal, akkor természetesen hívhatnak bennünket, és kérdezhetnek közvetlenül a szakértőtől, Salamon Jánostól. Telefonszámaink változatlanak 575 17 18 és 575 17 19. Azért nem csak szeptemberben a szőlő körül forog minden, mert hát ugye, hogyha csak az ember simán egy újságot olvas, vagy bármilyen hírportált, azért rengetegen kongatják azokat a vészharangokat mindenféle kultúrnövény esetében. Akár beszélhetünk a kukoricáról, de azt látjuk is, hogyha elmegyünk egy ültetvény mellett, vagy akár a gyökérzöldségeket is. Van olyan növény vagy ágazat, János, ami az idei év abszolút vesztese, ami akárki is veszhet, vagy eltűhet, és van-e olyan, ami mondjuk ezt a strapát meglepően jól bírta? Válasszuk ezt most ketté,
0: igen,
1: jó?
0: Igen, tehát ez egy nehéz válasz, hogy vesztese és nyertese is van. Az biztos, hogy látható, hogy a gazdák nagyon elgondolkodnak, hogy azok a régi dogmák, hogy mondjuk kukoricát termelünk, csak megdőlnek. Amit én látok, és az országot járva egyre nagyobb terület a szója termesztett terület, viszonylag jól tűri a szálasságot, jól terem, egy pillangósról van szó, ami a talajnak még a nitrogén tartalmát is növeli. Szerintem ilyen nyertese lesz, ha megfelelő felvásárlása lesz a szemeszciroknak, ami egy kései vetéssel is jól tűri a szárasságot, aztán ezek például egy szemeszcirok, ha jó évjárat van, 8-9 fölötti tonna termést is tud, ami egy jó kukorica termésről beszélhetünk akár, és nagyon jó teremje be az aszályos időjárásba is.
1: Hát akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy másban gondolkodunk. Hogyha védekezési technikák, akkor tudunk-e alkalmazkodni? Ha igen, akkor hogyan alkalmazkodjunk ehhez a megváltozott klímához? Egyáltalán milyen megoldások lehetnek? Ugye sokan panaszkodnak, hogy nem lesz termés, ezt lehet hallani minden mezőgazdásztól. Aztán én gyakran hallom, hogy szántásmentes talajművelés. Egyre többször szakemberektől miért kellene elfelejtenünk a hagyományos őszi mélyszántást? Hogyan lehet egyáltalán megtartani a vizet a talajban? Úgy, hogy mondjuk nem esik csapadék.
0: Igen, ez, hogy elfelejteni, ez lehet, hogy nem is lenne jó megfogalmazás, hanem
1: ritkábban
0: átgondolt műveleteket csinálni egy talajművelésnél, mert tudni kell, hogy a talajunk nagy részében a legnagyobb probléma, hogy szerves anyag hiány van. Tehát a szerves anyag, amit mondjuk istállótrágyával tudunk utánpótolni, vagy zöldtrágya növénye, vagy magával például egy kukoricánál a betakarított szemtermés, ami a főtermés, hogy a szárot marad, vagy a gabonánál, hogy a szalmát nem hordjuk le, ezek mind szerves anyagot képeznek a talajba. És mivel hogy a talajunk szerves anyag összetétele nagyon lecsökkent, ezáltal a víz megtartó megkötő képesség is le van csökkenve, és például egy szántás nélküli talajművelésnél, ahol mondjuk még egy főnövény után egy talajtakaró növényt is alkalmazunk, vagy egy zöldtrágya növényt, ezzel növelni tudjuk. A szántás nélküli talajművelést azért egy összetettebb dolog, mint a hagyományos szántással történő művelés. Itt is a megfelelő időpont, egy talajlazítás, hogy például a nagy mennyiségű csapadékunk, egy altalajlazítás akár, hogy be tudja venni a talaj. Azért ezek fontos dolgok, mert látható olyan táblák sok helyen, hogy vannak olyan foltok, csak mondok egy 100-200 négyzetméterre, megáll a víz. Ez a taposási kárnak köszönhető, meg a több évszázados szántás ugyanabban a mélységben, egy eketal betegség, ahol a víz nem tud a talajba bejutni.
1: Kert tulajdonosok is küszködnek azért. Például nagyon sokan panaszkodnak. Én is tapasztalom, hogy ez a nap szó szerint megégeti a paradicsomot, meg amúgy a veteményest is. Mik a legolcsóbb praktikák arra, hogy valamennyire a talajhőmérsékletet tudjuk csökkenteni?
0: Igen, a talajhőmérséklet csökkentésnél, tehát a legjobb praktika a talajtakarás, vagy ha olyan állományt ültetünk, amik mondjuk összezáródnak későbbiekben, hogy nem süti a talajt ilyen szinten, és nem tud kiszáradni a talaj, vagy olyan fajtákat választunk, aminek mondjuk megfelelő a lombfedettség, akár egy paprikánál, akár egy paradicsomnál, hogy ne tudjon megégni a termés. Ez az egyik megoldás, vagy ha olyan kultúrákat úgy ültetünk össze, mondjuk egy sor kukorica, és mellette mondjuk egy kicsit távol legalább egy sor paprika és a tájolásra figyelünk, ami mondjuk egymásnak árnyékot tud tartani, és ha mind a kettő öntözve van, akkor például a csemegekukoca is szép lesz, meg a paprika is akár.
1: Ha tájolás, akkor miben gondolkodjunk? Legközelebb mondjuk.
0: Igen, azért ez mindenkinek a kert adottságai a legnagyobb probléma, főleg ha egy dombos területen vagyunk. Arra kell figyelni, hogy például a délutáni napsütés, tehát általában az égeti meg, ha megfigyeljük mindig a lemenő napnak, vagy a délután, a déltől süti a nap, akkor azt a felét égeti meg, és akkor így célszerű tájolni azért a kertbe, hogy oda a magasabb növényt ültetünk, vagy ami jobban bírja a szárazságot, nagyobb lombot ad.
1: Ha már ugye azt említettem, hogy éget a nap, akkor ugye a paradicsomon megjelent, és nagyon gyönyörűen le tudta égetni a leveleket, ami ugye szépen takarná magát a termést. Azokat a leégett részeket szedjük le, vagy hagyjuk rajta?
0: Én azt mondom, hogy ezeket a száraz leveleket le lehet róla szedni, úgyse takar maga a növényen, és mellette...
1: Tehát, ezzel nem okozunk mikrosérüléseket,
0: nem,
1: ugye?
0: Nem. Azért abban nagy melegben gyorsan be tudnak száradni ezek a sebek, úgyhogy meg az időjárás is olyan, hogy a gombabetegségeknek se kedvez.
1: Uh-huh. Ha már talajtakarást említettél, akkor a hagyományos mulcsozás az itt is tud működni, akár a paradicsom esetében?
0: Így van.
1: Legolcsóbb
0: talán. Legolcsóbb, igen. Akár egy szalmatakarást, én azt mondom, azért ezeket a fakéreggel való takarást, ezeket inkább hagyjuk meg az évelőkertbe, a cserjék alá, mert azért ezekből a kijövő csersavak, akár termésmennyiség visszafogása is történik, de például egy kaszálásból, egy fűnyírásból maladó frissen nyírt fűhet is rá lehet teríteni egy vékonyabb rétegbe, ami megszárad és nagyon jót akar.
1: Egyébként ez a lomtrágya, ez tényleg működik? Mert mindenhol ezt halljuk, és ilyenkor már nagyon sok emberben felvetődik a kérdés, hogy mi az, amit elhihetek, és mi az, amit nem.
0: Igen, nem egy egyszerű ez eldönteni, hogy most mivel is takarjuk a talajt, és hogyan, ezen azért meg kell gondolni. Sokan például a diófa levéltől is félnek, tehát azért ebben a benne lévő juglon nevezető oldat, ez nagyon nehezen tud kioldódni. Tehát egy évelőágyásban egy minimális mennyiség van, rá van rakva, lekomposztálódik, nem lesz ebből probléma. Ha megnézzük, egy diófa alatt egy mély árnyékban is lehet évelőágyást kialakítani, úgyhogy odahullik a diófa levél.
1: Öntözés, locsolás. Ez is kulcskérdés. Hogyan és miként? Ugye a kiskertet azért mindenki szeretné azért életben tartani, és ilyenkor mindenkinek az üt eszébe, hogy fogja a locsolőcsöt, aztán jól átlocsolja. Ez a jó megoldás, vagy pedig a csepegtetéses módszer, amikor kevesebb nedvességet adunk a talajnak, de biztos és folyamatos nedvességgel pótoljuk vissza. Mennyivel ártunk például egy ilyen nagyon intenzív, hirtelen nagy mennyiségű locsolással? Kaphat-e ott is sokkot a növény attól, hogy napközben közel 40 fok, és aztán megkap egy hidegvizes locsolást este, vagy akár reggel?
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy melyiket használjuk házi kertbe, kinek mire van lehetőség, általában itt ezt dönti el. A csepegtető öntözéses öntözésnél azt nagy előny, hogy folyamatosan tudunk neki vizet adni, nem az van, hogy egyszerre nagy mennyiséget ráöntünk, és akkor elszaporodik a talaj, hanem szépen folyamatosan szivárog be, míg egy nagy vízmennyiségnél kiutatva a talaj gyorsan tömörödik, a tömörödés után, ha megcserepesedik, kiszárad, akkor sokkal nedebben tudjuk átnedvesíteni. Ha mondjuk tényleg ez a slagos öntözés válaszuk, akkor ott is azért egy rendszerességre kell ügyelni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hagyjuk kiszáradni, mint utána egy nagy mennyiséget adunk például, mondjuk egy cserepes növénynél, akkor így ezáltal akár egy gyökér fulladást is tudunk okozni, sőt, ha meleg időbe öntözünk hideg vízzel, ez sokkot kap a növény, sőt, meg is tudjuk főzni, úgymond megfől abba a cserébe a növény.
1: Most nézzük a hallgatói kérdést. Az egyik leggyakoribb, és többen is kérdezték, János, hogy a fű teljesen kiégett nyáron. Visszatérő probléma, ugye? És sárga az egész udvar. Hogy érdemes-e most szeptemberben ezt akár felülvetni, vagy teljesen újra kell lefűvesíteni? Hogy Hogyan lehet egyáltalán egy ilyen nagyon hosszú aszályos nyár után úgy a gyepünket ápolni, hogy az mondjuk a következő hetekben újra magához térjen?
0: Igen, mindenki szeretné a zöld gyepet a kertbe, én mondjuk nem, el vagyok nélküle. Én rábízom a természetre, és ilyenkor olyan társulások jönnek létre, amik jobban bírják a szárazságot. Azért egy úgymond monokultúra, valaki egy pázsitot akar, vagy csak egyféle fű van, ez sokkal nehezebben bírja a szárazságot. Ilyenkor meg lehet figyelni, hogy azért kiég a fű, de a csapadékot kap utána, elkezd kizöldön. Ez elég nagy túlélők. Ha mondjuk teljesen kiszáradt, akkor célszerű azért egy felülvetést csinálni. De mondjuk, ha megnézzük, milyen száraz most is a talaj, ha nem tudja rendszeresen öntözni, hiába kap egy kis csapadékot, ki kell az a fű, és igazából el fog ugyanúgy száradni.
1: Akkor most az a kérdés, hogy klasszikus, az a gyönyörű egyenletes pázsit, vagy egyre inkább törekedjünk arra, hogy a túlélő fűfajták kerüljenek a kertünkbe is?
0: Én azt mondom, hogy inkább törekedjünk arra, hogy amik túlélnek, nagyon jól lehet látni, hogy például nagyon jó túlélők a lóheréfélék, amik visszaszárannak, de kiajtanak egy kis csapadék után. Ha megnézzük, a pipitér is nagyon szépen el van egy ilyen fűkeverékbe, úgyhogy azért rá lehet bízni egy kicsit a természetre, persze nem lesz olyan szép, meg egyöntetű, mint egy vetett gyep, de én azt mondom, hogy egyre jobban erre kell ráállni, és nem magát a füvet öntözni, mert iszonyat mennyiségű vizet elhasználunk erre, hanem inkább a árnyékot adó fáinkat telepíteni, és azokat gondozni, meg későbbében az adja nekünk a megfelelő mikrokrémát.
1: Ha már fákat telepítünk, akkor mindenképpen talán olyan fajtát érdemes választani, ami gyorsan növő fajta. Ha valaki most szeretne kertet rendezni az őszi időszakban, akkor te mit ajánlanál annak fényében, hogy nagyon sok meteorológus és szakember azt mondja, hogy hát lehet, hogy a következő 100 évünk leghűvösebb nyara ez a 2026-os volt, mert hogy ennél csak melegebbek érkeznek. Szóval hogyan érdemes védekezni természetes módon? Ugye volt egy időszak, kivágtuk a fákat, létrehoztunk gyönyörű kerteket, mindenféle kis szigetekkel, amit letérköveztünk. Aztán most talán ez a tendencia fordulni fog, és talán egyre többen ébrednek arra, hogy muszáj árnyékolni. És a fa a megoldás erre.
0: Igen, én is azt látom, hogy egyre többen rájönnek, hogy a lekavicsozott, lefüvezett, letérkövezett kertek helyett próbálnak egy kicsit diverszebb kertet csinálni, és tényleg az, hogy próbálnak egyre több fát ültetni, ami árnyékol azért. Nagyon nehéz választás, hogy az ember mit ültessen, kicsik a kertek, hozzátesszük, közel vannak a szomszédok, sokaknak probléma az, hogy áthullik a lehullott falevél, ezt össze kell gyűjteni, vagy nem kell összegyűjteni, ez is állandó probléma. Akkor, ha túlnővi a kertet a fa, mert nagyon sokan elkezdték például a császárfát ültetni a kertbe, mert jól nő, tényleg intenzív növekedése van, csak hát azért nagyon hamar kinövi a kertet, és ezért is nehéz olyan fafajt választani.
1: Viszont nyáron remek árnyékot tart.
0: Remek árnyékot tart. Persze ezt is kordába lehet tartani metszéssel, ha valakinek úgy van, csak azért itt a maga a gyökértömeg is azért nagyon hatalmas, szóval ház mellé ne ültessük közel, mert fel tudja nyomni a járdákat, a lábazatot is akár. Itt volt nagyon sok helyen ültették a gömbszivarfákat, hogy annak is nagy levele van, mégis egy kis növekedése van, megjelent rajta lisztharmat, nagyon rondán néznek ki, nagyon sok helyen lehet látni, ültetik a mecsek nevezetű kőr is, ami egy gömbkőr is, lassan növekszik, nem lesz akkora lombja. Tehát, hogy azért nehéz kiválasztani ezeket, ha kinézünk az ablakon is látható a gömbjuharok, nagy mennyiség, a díszcseresznyék mindenhol, szóval azért lehet válogatni, azért itt szakirodalmakat jó, ha átolvasunk, meg megnézzük például, mihol érzi jól magát. Erre egy nagyon jó tapasztalat, hogy milyen talajunk van, tehát azt is nézni kell. Vannak olyanok, amiknek tágtűrő képessége van, egy nedvestől a száraz talajig nagyon jó viselkednek, hévízen van egy egész utca ültetve, ez az Alnus Péti nevezetű éger, ami az elején, az alján az utcának szinte vízbe áll, a tetején meg száraz, nagyon jó növekedése van, nagyon jó ellenálló, és tudni kell magáról, a fafajról, hogyha hideget kap, akkor szinte egyszerre dobja le a lombját, úgyhogy így még a takarítás is egy egyszerű dolog.
1: Na hát most aztán bárhova megyek, kertészetbe, vagy akár piacokra, mindenhol tömegében látom a selyem mirtuszt. Nagyon felkapott lett. Ugye sokan kérdezik ezzel kapcsolatosan, hogy ez most csak megint egy ilyen hóbort és felkapott növény, vagy érdemes benne gondolkodni, mert mondjuk bírja a szárazságot, és éke lehet a kertünknek.
0: Érdemes benne gondolkodni, nagyon sok faja, fajtája van, különböző hát virágszínbe, növekedésbe, akár egy kisebb termető, 3-4 méteres fát is tudunk belőle nevelni. Én azt mondom, hogy inkább csak ilyen szoliternek kertbe célszerű ültetni, vagy egy évelőágyásba akár, mert tudni kell róla, hogy nagyon későn hajt ki maga. Sokáig azt hiszik az emberek, hogy kiszárad, mivel az összes többi növény körülöttem állombos, és ez akkor gondolkodik a kihajtása, szóval azért olyan árnyékot nem fog tartani, de egy kertnek igenis egy dísze tud lenni.
1: Szóval a növények is gondolkodnak, de jó. No, hát a hallgatók is, és itt van egy másik kérdés, hogy szeretnék tavaszi virághagymákat ültetni, de csontszáraz a föld, megnéztem, forró is. Szabad-e már most kiültetni őket, vagy várjon még vele a hallgató, te mit tanácsolsz? Ugye tulipán, gondolom, nácisz ilyenekre gondol. Azokat ilyenkor szokták egyébként fölbe tenni, most akkor
0: igen,
1: mi van?
0: Igen, azt szokták mondani a régiek, hogy mikor az iskolát befejezik, akkor szedjük ki, és mikor az iskolát elkezdik, akkor ültetjük el. Tényleg nagyon száraz a talaj, ebbe a száraz talajba el lehet akár ültetni, nem fog elindulni a virághagyma. Én azt mondom, hogy inkább egy későbbi nedves talajba való ültetése sokkal jobban járunk, akkor el tud kezdeni, begyökeresedni, elindul, és akkor sokkal jobban fejlődik. Tehát nem vagyunk elkésve, azért konkrétan még az következő 2 hétben nyári időszakunk lesz.
1: Tehát igazából az, hogy később kerül a talajba, nem fogja késleltetni a tavaszi virágzást. Ugyanakkor fog majd kihajtani. Leánderek, mediterrán növények. Általában cserében tartjuk őket, bár hogyha ilyen klímánk van, akkor lassan kiültethetjük majd szabad földbe. Hűvösebbek lesznek az éjszakák, nem most, de pár hét múlva már biztosan. És ugye tudjuk, hogyha tartósan hűvösek az éjszakák, nagyon párad dúsak, akkor ezeket a növényeket azért egy picit az megcibálja, és aztán már nem lesznek olyan szépek. Mikor érdemes ezeket majd bevinnünk, bemenekíteni őket a lakásba vagy a pincébe, illetve ez a tartós meleg megviseli-e ezeket a növényeket is? Közben, nem tudom, kérdezem, van telefonálunk, akkor meghallgatjuk a telefonáló kérdését, jó? Üdvözöljük, jó napot kívánunk!
2: Épp jó napot kívánok maguknak is, hallgatom, de kérdést mondanék, és akkor hallgatnám tovább.
1: Rendben.
2: Első, hogy takarítás volt ugye a kertben, virágok között, és a fiam tévesen levágta a pünkösdi leveleit 12 darabnak, hogyha ez árt, közben még akkor locsulom is a nagy melegség végül. Ez az első. A második, meg hogy hát a bolti magokból vettem paprikákat, nagyon gyönyörű volt, egyszer csak a levelei olyanok lettek, mint a rakott szoknya, a bimbuja sárgult, a paprikája, és akkor ebbe tönkre ment. Azt kidobáltam, én kérdeztem, ilyen kertész ki foglalkozik, mondta névrű, hogy minden nem tudom, azt mondta, hogy erre nincs szér, én főde eszük kidobáltam. Most folytatódik tovább, és nem bírom felfötözni, kilukassza a gyönyörű paprikákat a hazai paprikamagbú, és most még belekészítek a paradicsomba a hérnyúk. A fóliába volt ez a paprika, ezt mind kidobáltam, és most mivel permetezném le én a fóliát, hogyan mondjam, Érti, kitisztítani betegség ellen.
1: Mármint a földet, ugye? Hogy, hogy után...
2: Az egész fólia belsejét, a tetejét, mindent tavaly mozpilár tettem bele, még tettem bele ridomilgoldbú, először úgy lecsagottam, akkor még szárodott, akkor azután izetem, a földre már szúrtam hamut, és még mit tehetnék, és akkor ezt tovább fogom hallgatni. Nagyon köszönöm.
1: Köszönjük szépen, összetett a probléma, és látom a gondterhelt arcát a szakértőnek, és ugye...
2: Ez a sejemirtuszról, hát még ne is beszélünk. Tavaly hoztam, élen kitelett a régi házba, kicsit megfagyott tavatta, és én azt kiütettem, megmetszettem, én azt úgy töltözöm, hogy már egy méteren fölül megnyílt, az csak virágzik, a vihar megverte, de csak virágzik, és csak virágzik, csak gyönyörködött benne.
1: Legalább akkor az valami szépséget tud adni az egyéb károk mellett. Köszönjük szépen a kérdést, és akkor ezt igyekszünk.
2: Sok egészséget.
1: Önnek is jó egészséget, és köszönjük.
2: Köszönöm
1: a kérdést.
2: Szépen, most hallgatom tovább.
1: No, hát akkor ezt nem lesz egyszerű megválaszolni, mert gondolom látni kellene egyébként a problémát, de azt hiszem, hogy nem egyedi egyébként ez a probléma. Mások is küszködnek ilyennel. Van-e különbség itt gondolom amiatt, hogy otthon, otthoni magból van a palánta, vagy boltban vásároltból, illetve mi okozhatja azt, hogy valamilyen károkozó, kártevő megtámadja paradicsomot, paprikát, tényleg a fólia földjével lehet-e a gond, és muszáj vegyszerezni, vagy pedig sokkal összetettebb ez a probléma, és máshol kell keresni a gyökerét.
0: Igen, szerintem kezdjük az egyszerűtől, és haladjunk a nehezebb felé.
1: Jó.
0: Az, hogy a pünkösdik rózsának a levele le lett vágva, azzal nem lesz benne kár, ugyanúgy ki fog tavasszal hajtani, ha lágyszárulóról van szó, mert a talajba bent lévő rizómákból hajt ki úgyis, úgyhogy ennek nem lesz problémája, azért ha minél tovább rajt van a levél, annál jobban tud tápanyagot felvenni, nedvességet, annál jobban nő, és annál többet fog virágozni, de ettől nem lesz baja a növénynek. A paradicsomnál, hogy megjelentek ezek a hernyók, sajnos ebbe az időszakban, ez az augusztus közepe végétől a gyapottok, bagolylepkék elkezdenek rajzolni, és a petéi, a hernyók berágják magukat mind a paradicsom paprikába, de megnézzük a hagyományos álló muskátlikkal is ugyanez a probléma, hogy a virágjait mind-mind megrágja, és ott már nem fog virágozni, vagy a hajtások végeit. Ellenük lehet védekezni rovarölőszeres kezeléssel, és akár, vagy ha mondjuk megtaláljuk a hernyókat, akkor egyszerűen a hernyókat összenyomni, és akkor így is védekezhetünk ellene.
1: Konkrétan van egyébként olyan ellenszere, amit biztosan jól tudunk bevetni?
0: Igen.
1: Mert ez nagy segítség lehet akkor a telefonálónak.
0: Elég sokféle van, és nem mindenhol lehet mindent kapni, meg nagyon sokszor, hogy a növénykultúrák között is kivonják a hatóanyagokat, de például egy mospilán vagy egy karatezeon a hernyók elleni védekezés kifejezetten használható. Meg kell nézni ilyenkor már az élelmezési várakozási időt is, hogy érő termésről van szó, de akár például egy Dipel nevezetű biokészítményt is lehet, hogy pont hernyók ellen van is rövid élelmezési, vagy nincs is élelmezési várakozási ideje.
1: Na ugye nem mindegy, hogy akkor ezt a szert mondjuk egy muskátlinál használjuk, igen, vagy egy termőnövénynél. Ilyenkor talán jó módszer az, hogy az érett paradicsomot leszedjük, aztán befőzzük, és akkor az még menthető. Nyilván a vegyszer az nem a legjobb,
0: igen,
1: megoldás.
0: Igen, nem a legjobb megoldás már ilyen érő, meg ha megnézzük, sokan ott rontják el ezeket a növényvédelmet is, hogy olyan is használunk, amikor nem lehet rá, van ér, vagy mondjuk a érés kezdetén, vagy a 75%-os érés kezdetén így lehet használni mondjuk egy növényvédőszert. Ez nem hiába van így, mert ma megfőjük, holnap megszedjük konkrétan, tehát azért itt idő kell, mire ez a hatóanyag a növényben végigmegy, lebomlik a megfelelő határértékre.
1: Ugye itt az is kérdés volt, hogy ha már tönkretette a paradicsomot, paprikát, és nem igazán tudja az ellenszerét, akkor érdemes a magát a talajt átforgatnia, levegyszerezni, és aztán tavasszal újra indul ez a történet, vagy ezt azért jól át kell gondolni?
0: Ezt azért jól át kell gondolni, mert nem tudjuk konkrétan, például itt a paprikánál ez a fodorosság, ez, hogy beszárad a levél, ez több okból is lehet. Fertőződhet talajból, és fertőződhet maga az egész növény, de én azt mondom, hogy ez több, mint valószínű, hogy talajból, gyökéren keresztül fertőződhetett meg. Ez egy baktériumos megbetegedés lehet többnyire. Láthatatlanban azért nehéz itt megmondani, mert a tünetek se egyértelműek. Az tényleg nagyon jó dolog, mihelyest az ember észrevesz, és mondjuk nem tud vele mit kezdeni, vagy látható, hogy rohamosan kezd terjedni tovább, akkor a beteg növényeket minél előbb eltávolítani az adott helyről, ahogy a hölgy is csinálta. Hogy a sátorban azért ott, hogy az évekig ugyanott van egy fóliasátor, azért abban a talajban sokkal hamarabb a kártevők és kórokozók felszaporodnak, védettebb télen is, hiába vagy nyitva mondjuk az ajtó, azért védettebb, sokkal jobban fel tud szaporodni.
1: Akkor érthetjük ezt úgy, hogy még magát a fóliasátrat is érdemes, hogyha valakinek van bőven helye, van, akkor vándoroltatni és máshova áthelyezni. Milyen időközönként? 2-3 évente, vagy akár 5 évente ritkában?
0: Így van. A legnagyobb gond kiskertben, hogy mindent is szeretnénk termelni egyszerre, és ha mondjuk megnézzük, hogy a paprika paradicsomnak a gombás baktériumos betegségei hasonlóak szinte, tehát egyik a másiknak át tudja adni ezeket a betegséget, sőt a vírusos betegségei szinte ugyanazok neki, és ilyen téren a talajban ezek nagyon áttelennek. Ilyenkor azt szokták mondani, nem lehet betartani, nem tudják, hogy egy ugyanabban a sátorban mondjuk 4 év múlva lehetne termelni. Na most azért akkor a hely nincs egy kertbe, én azt mondom, hogy próbáljuk meg minél jobban a növényeket egészséges állapotba tartani. Ha nagy problémánk van, akkor tényleg célszerűen évről évre jelentkező problémánk van, akkor tényleg, hogy arrébb vinni a fóliasátrat egy tiszta területre, és akkor ezt itt pihentetni, vagy más kultúrát beleültetni, nekünk nem hasonlók a kártevői.
1: Okozhat-e egyébként problémát az, hogy most még szokatlanul meleg van, éjszaka meg néha, azért tapasztaltuk augusztusban is, főleg az utolsó héten, hogy volt, hogy éjszaka 5-6 fok volt, és aztán hirtelen meg napközben 35 fok. A növény ezt bírja? Tehát akár ez a fodrosodás, ez a levél összetömpörödés, akár ettől is lehet, és akár ez is bevonzhat különböző betegségeket?
0: Igen, azért a nagy hőingadozás is behozhat a gombás betegséget, főleg belegondolunk, hogy nagy meleg, reggeli hűvös, akkor már párásabb, lecsapódó pára, napközben meleg, ezek nagyon, nagyon kifejezetten kedvezőek a gombás baktériumos betegségekre, de például ugye a száraz klíma, tehát a fóliasátorban is egyre szárazabb a levegő, nagy melegek vannak, nagyon nagy gondot okoznak az atkák és tripszek, amik ellen a védekezés, ha nem időbe vesszük észre, nagyon nehézkes, mert már akkor nagyobb kárt okoznak, akkor vesszük észre őket csak.
1: Hát remélem, hogy valamennyire tudtunk segíteni a kedves hallgatónak, illetve tudtál segíteni, és bízunk benne, hogy ez a probléma jövőre már megoldódik, ha most már, ezzel ugye már nem lehet tenni ezzel semmit, ha elindult. Tehát akkor itt annyi, hogy megfékezni, és akkor jövőre egy biztos és mindenféle gombáktól, meg fertőzésektől mentes talajba kerülhet majd a következő kultúrnövény. Ott még említettem, mielőtt a telefonáló becsörgött volna, hogy ugye ott vannak a mediterrán növények, a leánderek. Előfordulhat-e az, hogy akár kimaradhatnak még december végéig is? Tehát, hogy nem kell betartanunk azokat a szabályokat, amit az előző években megszoktunk, hanem nagyon ügyelni kell arra, hogy az időjárás milyen, és akkor lehet, hogy még át is telelnek, hogyha mondjuk egy több éves növényről van szó, aminek már erős a gyökérzete, stabil.
0: Igen, ez nagyon tanúságos volt ez a 25-ös év vége és a 26-os év eleje. Úgy gondoltuk, hogy eddig nem volt kemény telenk, és kinhagytuk a leándereket cserepestül lesülyezve, és jól néztek ki tél végig, és tavasszal jött a fekete leves, hogy konkrétan földig visszafagytak a leánderek nagy részei, mi is jártunk így vele.
1: Nekem egy sem maradt.
0: Egy idő után már az embernek nyűg ezeket a nagy növényeket kibehurcolászni minden ősszel be, tavasszal ki, és úgy gondoltuk, hogy kint hagyjuk, hát azért nagyon sok elfogyott a kertekbe. Én azt mondom, még nincsenek ezek a, ha mondjuk most még azért nem kell ezzel foglalkozni, de tényleg decemberben, még ha nincsenek a tartós hideg, nyugodtan egy védett helyen kint lehet őket hagyni.
1: Füge. Szintén megviselte. Nagyon sok ültetvényt a téli időszak, és nagyon sok egyáltalán nem hajtott ki sokáig. Aztán egyszer csak valahonnan többől mégiscsak hajtott friss hajtásokat, ami most gyakorlatilag nagyon pici gyümölcsök vannak. Várható-e, hogy abból lesz-e érett füge, vagy azt most idén el kell engedni?
0: Ez nagyon változó fajtától függően. Ha mondjuk egy nagy termésű beszélünk, és most nagyon pici, akkor abból már több, mint valószínű nem lesz.
1: De és ez még csak az első?
0: Első termése lenne, igen. De ha egy apró termésűről van szó, vagy egy rövidebb tenyész időszakról, akkor még lehetséges, hogy ezek beérnek. Azért most már, hogy egy csapadékot is olykor-olykor kapunk, sokkal hamarabb el tud rohadni.
1: Tehát akkor abból nem biztos, hogy idén lehet szüretelni. És akkor itt még jött hallgatói kérdés, örök visszatérő probléma, a dió. Igen. De azt hiszem, hogy ezzel már nem is mondok újdonságot. Érdemes-e még, legalábbis én most pont ezen gondolkodtam, hogy érdemes-e például abban gondolkodni, hogy valaki most telepítsen diót, vagy valami másra átállni. Ugye alternatívaként sokan emlegetik a pekándiónak a megjelenését, ami szintén lassú növésű, de mi hozzá vagyunk szokva a hagyományos dióhoz. Mit tudunk tenni, hogy mégiscsak megmaradjanak a dióültetvények, és azon egészséges termés lehessen?
0: Igen, ez örök klasszikus, mindig feljön ez a kérdés, hogy mit csináljunk, és hogyan legyen, és hogy lesz-e diónk a következő években. Azért azt kell tudni, hogy egy komplex dologról van is szó, nem csak a diokburok fúró légy ellen kell védekeznünk, hanem egy csomó gombás és baktériumos betegség, de az almamoly ellen is, mert az is meg tudja támadni a diót, és azért ez egy komplexen jön össze, hogy feketedik a dió, tehát nem biztos, hogy a diokburok fúró légytől, hanem egy baktériumos gombás megbetegedéstől, úgyhogy egy komplex növényvédelmet kell alkalmazni. Azt meg, hogy a pekán dió helyettesíteni nálunk a diót, én ezt nem tudom elképzelni. Nagyon jó, ki lehet próbálni kertekbe, lehet vele kísérletezni, de nem mondom, hogy le fogja váltani se ízbe, se termés mennyiségben nem tudja ezt produkálni, mint a nemes dió.
1: Hát most vagyunk tényleg a legaktívabb időszakban, szeptember elején, körte, alma, minden érik. Beérik rendesen, mert azt tapasztaljuk, hogy a szárazság miatt gyakorlatilag fél éretten megteríti a fa alját, és aztán pár nap után már el is kezd rothadni. Milyen lesz az idei termés? Lesz olyan fajta, ami tárolható lesz télire, vagy fel kell készülnünk arra, hogy akár más módon kell tartósítanunk, mert nem fogja kibírni azt a több hónapot, akár lent a hűvös pincében sem.
0: Igen, sajnos ezt nagyon jól lehet látni, hogy az alma körtéket kifejezetten megviseli ez az asszály. Idő előtt termés elrugása rengeteg lehullik éretlenül. Sokan úgy gondolják, hogy hát, hogy az volt a bálcottság, hogy elkezd hullani a gyümölcs, akkor el lehet kezdeni a termést szedni. Ez nem igaz, mert teljesen éretlen almát, vagy nagyon éretlen almát leszedve a petároljuk, és csak összefogyad. Az nem fog utóérni a pincébe, és sokkal nagyobb gondunk lesz vele. Nagyon sok a napégett termés, tehát az almánál, körténél kifejezetten sok, amit megint nem lehet betárolni, amelyik olyan vízhiányos alma vagy körte, például a körténél a kövecsesség sokkal jobban fokozódik a vízhiány miatt, amely egy élvezhetetlen gyümölcsöt okoz. Még a késői érésű almáknál talán, vagy a nagyon korai, ha időben van szedve egy gála típusú alma, azok egy kicsit tovább el lehet tárolni, de nagyon, tehát házi kertben nagyon nagy problémák vannak vele.
1: Ha most valaki hétvégén kimegy a kis kertjébe, akkor mi az a legfontosabb dolog, amit megtehet mondjuk a jövő évi termés érdekében? Mi az az egy dolog, amire mindenképpen felhívnád a figyelmet, hogy végezzen el? Ez egy mondjuk rövid távú, de hogyha kicsit messzibbre tekintünk, akkor engem az is érdekelne, hogy mondjuk 5 vagy 10 év múlva, ha sikeresen akarunk gazdálkodni, termelni, akkor most mit kell átalakítanunk a növényeink listáján? Mi az, amitől tényleg el kell búcsúznunk, aztán olyan megszokott fajták, amit szeretünk, de nem fogja kibírni a következő 10 évet. Hát szakemberként biztos, hogy erről egyébként ilyen szakmai fórumokon sokat beszéltek. Hogy látja egy szakember a jövőt? Igen. Akár szőlészet, gyümölcstermelés, akár kiskerti növények területén.
0: Igen, ezek nagyon jó kérdések, és ezek mindig felmerülnek, hogy mit, hogyan, merre, meddig. Én azt mondom, hogy valaki erre fixen tudna mondani, akkor az már rég milliómos lenne. Először is az kell, amit mindig mondunk, hogy az alaptól kell indulni, hogy megfelelő szervezetű, jó minőségű talajunk legyen. Nagyon fontos a fajta választás, hogy nézzük meg azt, hogy mondjuk betegségnek ellenálló legyen, mennyire tűri mondjuk a szárazságot. Erre mondjuk nagyon kevés vizsgálat van, hogy például egy gyümölcstermőfánk mondjuk egy extenzív körülmények között hogy bírja a klímát, de amit látok, hogy például az őszi barackok, azok kifejezetten még ezt az aszályos időszakot is nagyon jól átviselték és jól teremnek, ami problémás most, amit előbb is említettem, az almakörtéket, azokat nagyon megviseli a szárazság, de még a szilváinkat is, amik mondjuk egy nedvesebb, csapadékosabb klímáról jöttek. Ugye a fajtáknál nagyon nagy az újítás, nagyon nagy az újdonságok, és mindenki próbál egy-egy új fajtát kipróbálni. Lehet, hogy a kései érésű fajtáktól eltérően a koraibbakra kell ráállnunk, hogy még a nagy melegek előtt beérik, vagy már eléri azt a nagyságot, amivel szüretelhető. És amire én tényleg azt látom, hogy ebbe nagyon rá kell figyelnünk, hogy a növények immunrendszerét erősíteni, ezek a biostimulátorokból egy jót kiválasztani és használni, hogy bírják a szárazságot.
1: Hát gyorsan elrepült ez a bő 3/4 óra, úgy gondolom, hogy rengeteg megszívlelendő útravalót kaptunk, és hát a tanulság azt gondolom, hogy itt most nekem is egyértelmű lett, hogy a klímaváltozás teljesen átírta a szabályokat, de hát ha odafigyelünk egy picit, említettük ugye a talajtakarást, az okos stresszkezelést, akkor azért talán a jövőben is számíthatunk majd bőségesebb szüretre, ugye?
0: Így van, én azt mondom, hogy itt is arra kell figyelni, hogy ez egy komplex dolog egy kert, tehát ne csak azt nézzük, hogy zöld legyen a fűvünk, hanem legyen benne megfelelő szervezettség, koronaszintek, a megfelelő helyre megfelelő növényt, megfelelő fajtát válasszunk, ami azért egy téli időszakban egy alapos szakirodalom, olvasgatás, körülnézés, azért nagyon sokat, nagyon sok mindent el lehet írni az interneten, nagyon sok jó oktató videók vannak, de azért le kell itt szűrni azért, hogy mi a valóság, és mi ami kicsit ferdített dolog, hogy a promóció felé elmegy, hogy eladjunk egy terméket, egy növényt, de a legjobb promóció, kimegyünk és körbenézünk a környezetünkben, hogy mi az, ami jól viselte az elmúlt azt mondom, fél év szárazságát.
1: Hát, ha jól figyelünk, akkor abból sokat tanulhatunk. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat ma is, és remélem, hogy egy hónap múlva újra találkozunk. Salamon János kertésznek, agrárszakértőnek köszönjük szépen tényleg a hasznos, megszívlelendő jó tanácsokat. Akik kertészkednek, szőlészkednek, hát sok sikert kívánunk a következő hetekhez is, kitartást, hiszen emberfeletti munka kell ahhoz, hogy valóban bőséges legyen a termés, de bízunk benne, hogy azért a természet majd a következő hetekben már azt a barátságosabb arcát mutatja, ami azért talán az idei szezont egy picit kárpótolja. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is, hogy itt lettem.

A kertész válaszol tulajdonképpen, és ezzel az összeállítással a délelőtt is zárult, úgyhogy én egyúttal köszönöm a délelőtti figyelmet, és kívánok mindenkinek csodás napot, időközben már a nap is kisütött, és aztán a reggeli, kicsit hűvöskésebb időjárás délután megint majd a meleg váltja föl, és ahogy sokat emlegettük ezen a héten, visszatér még a kánikula is, de ne bánkódjanak, mint a stúdióban meg visszatér Gönc Tamara, déltől már ő várja önöket, mi pedig köszönjük szépen a reggeli, kora reggeli, meg a délelőtti figyelmet. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi István, de legközelebb péntek reggel várom majd önöket. Legyen szép napjuk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A nyári szünet után a tanulók ma tértek vissza az iskolapadokba.
1: Évféltől változott a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában.
2: A szakszervezetek központjai ma kezdik meg az aláírásgyűjtést a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazáshoz.
1: Jelentős változásokat ígért az új kormány a magyar oktatásban a tanévnyitón.
2: Olaszország újabb 15 nappal meghosszabbította a schengeni határellenőrzések ideiglenes visszaállítását a Spanyolországból érkező utazókra.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A nyári szünet után a tanulók ma térhettek vissza az iskolapadokba. Körülbelül 19 ezer első osztályos lépte át először az iskola küszöbét, és új korszak kezdődött a középiskolákban is lépő, mintegy 26 ezer fiatal számára. A gyerekeket többek között Natasha Pirc-Muszár államfő és Borut Roncsevics oktatásügyi miniszter is meglátogatta az iskolákban.
2: Az első napon számos politikus is meglátogatja az iskolásokat, akik sikeres tanévet kívánnak nekik. Pirc-Muszár meglátogatta a Bledi Josip Lemej általános iskola első osztályosait, Roncsevics a Csernomelyi Loka általános iskola tanulóit. Zoran Stevanovics, a parlament elnöke pedig részt vett a Celjei Glázia általános iskola első osztályosainak fogadóján. Néhány polgármester is ellátogatott az iskolákba. Zorán Jankovics, Ljubljana polgármestere, több ljubljanai általános iskolát, Sasa Arsenovics, Maribor polgármestere pedig a maribori Tonecsufar általános iskolát látogatta meg.
1: Évféltől változott a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzin literenkénti ára másfél centtel 1,623 euró emelkedett, míg a gázolaj literenkénti ára 9,2 centtel csökkent a rekordszintről 1,81 euró. A fűtőolaj is 10,5 centtel lett olcsóbb éjféltől, és literenként 1,41 euró kerül.
2: Az árak szeptember 7-éig maradnak érvényben. A kormány tegnap nem módosította a jövedéki adót, amely már most is a dízelüzemanyag megengedett legalacsonyabb szintjén van. Július 28-ától szeptember 28-áig ideiglenesen a 95-ös benzin, a dízel és a fűtőolaj mentesül a szén-dioxid kibocsátású levegőszennyezésért fizetendő környezetvédelmi adó és az energiahatékonyság növeléséért fizetendő hozzájárulás alól.
1: A Bledi Stratégiai Fórum Szlovénia fő külpolitikai eseménye ma az EU bővítésről, a Transatlanti Szövetség jövőjéről, a biztonság megerősítéséről, Ukrajnáról, valamint az EU-s összeköttetésekről és stratégiai pozíciójáról szóló megbeszélésekkel vette kezdetét és folytatódik. Az idei fórum középpontjában Európa jövője áll.
2: A BSF ma a korábbi NATO főtitkárral, a brit Lord Robertsonnal folytatott beszélgetéssel kezdődött. Szintén a napirenden szerepel egy beszélgetés az Egyesült Államokból érkező vendéggel, Alison Hookerrel, az eddig a fórum legmagasabb rangú amerikai képviselője. Az idei 21. fórum első napján tegnap Európa jövőjéről folyt a megbeszélés a bizonytalan globális helyzet fényében.
1: A szakszervezetek központjai ma kezdik meg az aláírásgyűjtést a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazáshoz. Meggyőződésük, hogy a törvény káros és a jóléti állam lebontását jelenti. Október 5-éig legalább 40 ezer aláírást kell összegyűjteniük a választópolgároktól.
2: A szakszervezetek hitelesített aláírások leadására szólítanak fel a közigazgatási egységek előtti standokon. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ma megkezdődhet az aláírásgyűjtés, miután hatályon kívül helyezte a parlament népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozatát. A szakszervezetek több mint 47 ezer aláírással támogatták a 2500 aláírást igénylő népszavazási kezdeményezést. A népszavazás kezdeményezői azt állítják, hogy nincs szükség beavatkozási intézkedésekre, és hogy a több mint 10 másik törvénybe ütköző salátatörvény olyan rendszer szintű váltakozásokat vezet be, amelyek károsítják a dolgozókat és gyengítik a közkasszát.
1: A hírszerző és biztonsági szolgálatok felügyeletéért felelős parlamenti bizottság várhatóan ma kap tájékoztatást a hírszerző és biztonsági ügynökségtől a harmadik országok, különösen Oroszország és Izrael, Szlovénia szuverenitására és nemzetbiztonságára gyakorolt lehetséges befolyásról. A SOVA megerősítette, hogy Janez Stusek igazgató részt vesz a találkozón.
2: A találkozót egy héttel korábbra tervezték, de a KNOSZ elnöke néhány órával a kezdete előtt elhalasztotta. A SOVA meghívásával is probléma merült fel. A SOVA arról tájékoztatta a KNOSZ-t, hogy Janez Stusek igazgató nem tud részt venni a találkozón, és kérte annak elhalasztását. Bár ragaszkodott a találkozó összehívásához, Stusek ennek ellenére megerősítette részvételét a múlt heti találkozón, amelyet a bizottság elnöke elhalasztott. A SOVA hétfőn megerősítette az STA-nak, hogy az igazgató részt vesz a mai találkozón.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Jelentős változásokat ígért az új kormány a magyar oktatásban a tanévnyitón. Magyar Péter kormányfő és Lannert Judit oktatásügyi miniszter szerint nagyobb önállóságot kell adni az iskoláknak és a pedagógusoknak, csökkenteni kell a bürokráciát és a felesleges méréseket, miközben az oktatásnak nagyobb teret kell adni a kreativitásnak és a kritikus gondolkodásnak.
2: A miniszter szerint a kormány olyan iskolákat szeretne, amelyek nyugodt fejlődést biztosítanak a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. A cél az, hogy az iskola ne a folyamatos terhelés és az újabb követelmények helyszíne legyen, hanem olyan környezet, ahol a gyermekek és a tanárok is fejlődhetnek. Magyar Péter szerint a pedagógus pálya vonzerejének növeléséhez nem elég a bérek rendezése.
1: Olaszország pedig újabb 15 nappal meghosszabbította a schengeni határellenőrzések ideiglenes visszaállítását a Spanyolországból érkező utazókra. A római belügyminisztérium döntése értelmében a korlátozást a Ceutában kialakult súlyos migrációs helyzet indokolja, megakadályozva az ott tartózkodó menedékkérők továbbhaladását.
2: A szigorú határőrizeti intézkedések fenntartását belpolitikai nyomás is ösztönzi, mivel az új szélső jobboldali alakulat, a Futuro Nazionale, egyre nagyobb támogatásokat élvez a választók körében. A római közép-baloldali ellenzék támogatásokat élvez a választók körében. A római közép-baloldali ellenzék ezzel szemben élesen bír.

0: Azerbajdzsán mérkőzik a negyed döntőbe jutásért. A torontói atlétikai stadionban a mediterrán játékok 10. versenynapján Krisztián Cseh érte el a nap legjobb szlovén eredményét. 68,7 méteres diszkoszvetési bajnoki rekordjával megszerezte Szlovénia harmadik aranyérmét a játékokon, még a férfi 4x100 méteres váltócsapat a 14. helyet érte el. Megműtötték tegnap Tadej Pogácsár bal kulcscsontját, de néhány napig még nem engedik ki a kórházból, közölte az UAE Team Emirates. A szlovén kerékpáros a szombati baleset miatt feladni kényszerült a Vuelta a España 3 hetes körversenyt. A Tour de France címvédője és az 5-szörös győztese, aki a Vueltán még nem diadalmaskodott, a válsérülés mellett agyrázkódást is szenvedett a Vuelta 8. szakaszán.
1: Időjárás. Délután keleti irányú szél mellett napos időre van kilátás. A tenger melléken élénk lesz a Mistral. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 29 fok között alakul, az Adrián 31 fokot is mérhetnek. Éjszaka, északon megnövekedik a felhőzet és eshet némi eső is.
2: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Kornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Krtina irányából a főváros felé. Baleset miatt pedig Kompoljenél le van zárva a kerülősáv. A Dolenszkói pályán Bics és Ivánsnagorica között Ljubljana irányában, valamint Visnyagora és Ivánsnagorica között Ljubljana felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Lebár Teodor délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tami délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Ugfencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Dashtől szólt a levél, mi pedig ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Muravidéki Magyar Rádiónál. Hát szeptember 1-e van, eljött ez a nap is, igaz nem hétfőre esett idén, hanem kedre, de azért mégiscsak ma valószínűleg nem egy gyermek mondta, hogy mégiscsak ugye de nehéz az a bizonyos iskolatáska, és még milyen nehéz lesz ebben az iskola évben. Na de minden esetre ez ugye a gyerkőcöknek a dolga, és ugye majd mi is tudunk róla valószínűleg otthon, hogy mikor hazajönnek iskolából, és elmondják, hogy mi történt, ki kivel barátkozik, ki kivel nem barátkozik, és hogy milyenek a tanárok, ugyebár. Mert általában a suli kezdés elején nem is az a legfontosabb, hogy mennyire változtak a többiek, hanem hogy mennyire változtak az új tanárok. Ugye nagyon sokszor ilyenkor valaki új érkezik az iskolába, és hát nehéz megismerkedni azzal, hogy milyen témákat fog tanítani, és milyen módon fogja ezeket a témákat, tantárgyakat előadni az a bizonyos tanár, úgyhogy otthon, ha van tini vagy gyerkőc a családban, akkor biztosan egy jó nagy mesélésre készülhetnek fel, még délutáni órákban, akár ma, akár pedig az elkövetkezendő hónapokban. Nálunk pedig jó sok zenére lehet felkészülni, ugyanis szeptember 1-én is működik tovább a Muravidéki Magyar Rádió, jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok várják Önöket. Többek között lesz itt terepjáró, és ugye friss ismétlés, na meg a hét zeneszemet is meghallgatjuk majd közösen, de egyelőre azért maradjanak a jobbnál jobb zenék, így egészen egy óráig, amikor elmondjuk azt is, hogy milyen időjárás vár ránk, akár ma, akár pedig akkor az elkövetkezendő napokban. Egyébként a zenei szerkesztő Király Boglárka, a délutáni hangtechnikus Király Tomislav, a híreket Oleti Zsuzsanna szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, ugyanis Dás után érkezik Bogi és Bércesi Robi közös dala, a Tisza fényű, vagyis Tiszta fényű.

0: időjárás. Kedd van, szeptember 1-e, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, és 13 óra a pontos idő. Önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára, illetve ezen belül akkor a mai napra vonatkozóan. Délután napos idő várható országszerte, keleti szél fúj majd, a tengerparton pedig misztrál. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a tenger melléken akár a 31 Celsius fokot is elérheti. Az éjszaka folyamán észak felől megnövekszik a felhőzet. Az északi és északkeleti tájakon elszórtan előfordulhat némi eső is. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, időnként változó felhőzet mellett, különösen a hegyvidéki területeken egyébként. Este felé északon helyi záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 Celsius fok között, Koriskón és a szlovén Isztrián 18 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig akkor 24 és 29 fok között, a tenger melléken 30 Celsius fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken nagyrészt napos időnk lesz, időjárásunk pedig ismét fokozatosan melegszik majd, ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti. Lendva 22 fokos, Muraszombat 26, Maribor 24, Celje szintén 24 fokos jelen pillanatban. Nova Mesta 26 fokos, Ljubljanában is 26 fokot mérnek, Koper 31, Kredaricán pedig 7 Celsius fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor lássuk magyarországi előrejelzéseket is. A felhős tájakon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a nap további részében mindenütt napos, gyengén felhős időre van kilátás. Zápornak délután már kicsi az esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz szerdán, döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Pénteken pedig eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja be Magyarország nagy részét, amely napközben délnyugat felől vékonyodik, szakadozik, mögötte gomoly felhők képződnek. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarország szerte is. Lenti 25 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg szintén. Nagykanizsán is 25 fokot mérnek, Szentgotthárdon pedig már akkor egy kicsivel kevesebbet, ott 24 fokot mérnek jelen pillanatban. Szombathely 25 fokos, Budapesten pedig 27 Celsius fokig emelkedett fel a hőmérő higanyszála. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Újra megnyitották a Dolenszkói autópályát Bics és Trebnye között, a Nova Mesta felé vezető oldalon. A forgalom csak a belső sávban halad. Hosszú torlódás alakult ki itt, amely egészen Ivancsnagoricáig nyúlik vissza. Szintén a Dolenszkói autópályán egy meghibásodott kamion miatt a Brezsi és Brezsice között Ljubljana irányába lezárták a forgalmi sávot. Aztán akadozik a forgalom a Steyr pályán, Kertina és Domžale között Ljubljana felé, tovább a Dolenszkói autópályán, Ivancsnagorica és Bics között Novo Mesto felé, és Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé. A ljubljanai körgyűrűn Koszeza felől és a ljubljanai központ elágazásától Brezovica felé találkozhatnak még forgalmi dugókkal, illetve a tengermelléki autópályán Unesztől Posztolyna irányában egy 20 perces késéssel kell számolniuk azoknak, akik erre felé tartanak. Ezen kívül pedig még szintén maradunk a tengermelléki autópályán Posztolynától Unesz felé. Itt is torlódik a forgalom. A Valletta, Izola, Smárje Koper, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Rabar Komanda Posztolyna utakon is találkozhattak forgalmi dugókkal. Ezen kívül pedig ugye több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Ha ma autóból jönnek, akkor vezessenek óvatosan. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ne csak ott tartsák be a szabályokat, ugye másutt is fontos, hogy óvatosan vezessünk, úgyhogy akkor tegyenek önök is így, vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
2: Ilyen. Mindent, ahogy van. Úgy el tudsz fogadni.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Ha már szeptember 1-e van, akkor az új tanév kezdete tökéletes alkalom arra, hogy kicsit rendbe tegyük magunkat, a környezetünket és a rutinjainkat. Így aztán a Refresheren összegyűjtöttek néhány egyszerű, de hasznos tippet, hogy könnyebben hangolódjanak rá egyesek a szeptemberi újrakezdésre, de egyébként nagyon sok tipp ebben a cikkben jó azoknak is, akik nem járnak szeptember hónapjában egyetemre, iskolába, stb. Többek között ugye kezdjük akkor itt az iskolakezdés, rendszerezés és tervezés kis részlegével ennek a cikknek. Hát elsőként ők azt ajánlják, hogy takarítsuk ki a digitális életünket is, mert ahogy azt Gál Natália, a cikk írója is írja, hogy furcsa, hogy egyébként a szobánkat hajlamosak vagyunk teljesen kipakolni és újra rendezni, miközben egyébként a digitális felületeinket lassan ugyanannyi időt töltünk, mint ugye a saját szobánkban. Mégis hónapokig hagyjuk, hogy mindenféle screenshot, 3 évvel letöltött app és 14 ezer kép között kelljen navigálnunk. Az iskolakezdés előtti részletbe pedig férjen bele akkor ezért az is, hogy digitális nagytakarítást is tartunk, vagyis töröljük ki azokat az appokat, amiket hónapok óta nem használunk, rendezzük mappákba a telefonunk főképernyőjét, és válogassuk ki a felesleg screenshotokat, illetve iratkozzunk le a már nem olvasott hírlevelekről. Ezen kívül a sulisoknak ajánlanak egy érdekes appot is, ami nem más, mint a Notion. Ahogy azt Gál Natália is írja, valószínűleg ő sehol sem lenne a munkában, és a magánéletben sem, hogyha nem lenne ez az app. A Notion egy digitális workspace, ahol egy helyen tudunk jegyzeteket, teendőlistákat, projekteket, naptárakat, adatbázisokat, és gyakorlatilag bármilyen rendszert létrehozni. Neki azért vált be, mert nem egyetlen konkrét feladat használható, hanem teljesen személyre szabható. Ha viszont más appokat próbálnánk ki, akkor érdemes megnézni például a OneDrive-ot, a Beert, a Todoist-ot, vagy a GoodNotes-ot is. Aztán hónap végén érdemes elgondolkodni, minden hónap végén egy 20-30 percet azért szánjunk arra, hogy átnézzük, mi működött és mi nem abban a bizonyos hónapban. Érdemes minden hónapra vagy akár évszakra külön listát kialakítani, például minden szemeszterre készíteni egyet akár, hogy mit szeretnénk elérni, milyenek szeretnénk lenni és milyen rutinokat szeretnénk magunkra venni. Mennyit tanultunk, eljutottunk-e edzeni, volt elég időnk a barátainkra, vagy túl sok mindent vállaltunk, mit csinálhattunk volna jobban? Nem kell belőle évvégi teljesítményértékelést tartani, de néha jó egy kicsit kívülről ránézni arra, hogy még mindig abba az irányba haladunk-e, amerre szeptemberben szerettünk volna, illetve ugye amerre szeptember elején szerettünk volna. Mi pedig ezzel a cikkkel még azért folytatjuk, mert rengeteg érdekes ajánlás van itt még összeszedve, de azért előtte még zenélünk egy picit.

Ha már a dalok előtt említettük a naptárakat, akkor ezekhez vissza is térünk egy picit. A cikk írja ugyanis, mint valaki, aki már számos digitális naptárban csalódott, tud ajánlani egyet jó szívvel, ez pedig nem más, mint a Google naptár. Nem csak az órákat és találkozókat érdemes vezetni benne, hanem mindent, amire időt szeretnénk szánni. Már most nyár végén, illetve hát most már nem nyár végén, hanem mivel szeptember elseje van, de azért már most érdemes beírni, hogy melyik nap fogunk edzeni, bevásárolni, főzni, takarítani, tanulni, vagy éppen semmit csinálni. Így aztán a hetünk átláthatóbb lesz, ami egyébként nagyon elképesztő, megnyugtató tud lenni. A Google naptár ráadásul külön színkódokkal tud jelölve is tud jelölni az eseményeket, tudjuk jelölni ezeket az eseményeket, szóval nyugodtan neki is lehet esni egy-egy Pinterest képnek, hogy milyen Google Calendar dizájnokat lehet kitalálni, már ami ezeket a színkódokat illeti. De egyébként nem kell minden digitálisan őriznünk, ugyanis néha különösen jó érzés, hogyha kézzel fogható dolgokat használhatunk. Könyveket, fizikai jegyzeteket, mappákat például. Egyetemen pedig különösen hasznos lehet, ha nem csak egy random letöltésekből álló mappában léteznek a fél év anyagai. De egyébként kitérnek magában a cikkben a divatra és a ruhatár témájára is. Ilyenkor szeptember 1-én jó ötlet az, hogy őszelején vagy esetleg tavasszal már végigmegyünk a teljes ruhatáron, és mindent, amit nem hordtunk, vagy legalább az elmúlt 6 hónapban, vagy már nem szeretnénk hordani, azt eladományozzuk. Egyébként helyi anyaotthonokban, melegedő helyeken, vagy humanitárius szervezeteknél sokkal jobb helyen tudhatjuk ezeket a ruhákat, és ugye mi is jobban érezhetjük magunkat attól, hogy tényleg kaptunk egy új fejezetet és irányt, na meg hogy megszabadulhattunk már hasznos módon olyan ruhák, amiket nem szeretnénk hordani. Egyébként a We Love Budapest egy korábbi cikkében turkálókat és adományozó helyeket, illetve piacokat is összegyűjtött, ahol le lehet adni ezeket a ruhákat. Úgyhogy ha esetleg valakit érdekel, akkor ebbe a cikkbe is bele lehet tekinteni. De egyébként kitérnek arra is, hogy mi az a capsule wardrobe. Hát ugye nem kell minden szezon elején komplett új ruhatárat venni, sokkal praktikusabb ugyanis, ha van néhány jól kombinálható alapdarabunk, amelyekből könnyedén összeállíthatunk egy csomó különböző szettet. Egy jó formára, egy fekete szoknya, vagy átlagos felsők, fehér, szürke vagy fekete színben, kötött pulóverek vagy kabát, amihez minden passzol, és néhány jól működő kiegészítő már rengeteget segíthet. A cél, hogy bármit veszünk ki a szekrényből, nagyjából működjön együtt a többivel, és ne érezzük azt, hogy összenyomnak a szobánkban tornyosuló ruhák. Legyünk őszinték, mind bedőlünk egy-egy mikrotrendnek, ami utána csak helyet foglal a szekrény aljában. Úgyhogy érdemes akár akkor megfontolni ezt a capsule wardrobe-ot is, illetve egy ilyennek a kialakítását. Mi pedig ugye ezzel a bizonyos cikkkel még fogjuk folytatni. Előtte viszont szóljon Nyári Kálmántól és Curtistől a Néhány év után című dal.

Az őszi újrakezdéshez készülődve visszatérünk most ebben a Refresher cikkben a ruhák témájához. Ugyanis a tanév elején különösen fontosak azok a darabok, amelyekben egész nap lehet ruhangálni. Órára ülni, könyvtárba menni, majd még beülni valahova a barátokkal. Egy jó sneaker, cipő és egy olyan hoodie, ugye pulóver, amit tényleg szívesen viselünk, az kötelező darab. Na meg jó, hogyha komfortos is, ugyebár. De egyébként itt az ideje megtalálni azt a parfümet is, amelyről szeptembertől kezdve mindenki majd eszébe juthat, hogy ez a mi úgymond signature scentünk, vagyis a mi illatunk, hogyha pedig esetleg szeretnének ötleteket kapni ahhoz, hogy ezt hogyan lehet megtenni, akkor egyébként a Refreshernek is készült egy cikk ezzel kapcsolatban. Na de, hogy ne csak a ruhákról legyen szó, azért fontos az arról is gondoskodni, hogy ne égjünk ki már novemberig, ezért fontos a self-care és az egészség is. Például át lehet váltani őszi bőrápolási rutinra, mert ahogy változik az időjárás, úgy a bőrünk igényei is változnak. Így aztán akkor érdemes átnézni a bőrápolási rutint, és végig gondolni, hogy szükség van-e hidratálóbb krémekre, vagy egy kis változtatásra. Már csak azért, mert szelesebb lesz az idő, azért ne tegyünk le a napkrémről sem. Télen is érdemes minden nap használni SPF-et. De ha egyébként régóta halogatjuk, akkor menjünk el egy hajvágásra, vagy vágassuk le a töredezett részekből ugye azt, amit kell, és találjunk ki egy olyan rutint, amit tényleg tudunk tartani a suli stressz mellett is, ami a hajápolást illeti. Nem kell 20 lépéses hajápolási rendszert kialakítani, a rendszeresség sokkal fontosabb. Egy külön tipp, ha eddig nem használtunk rozmaringolajat hajmosás előtt, akkor egyébként lehet, hogy el lehet ma kezdeni, mert egyenlőre úgy tűnik, hogy a cikk írójának bevált, és csak ajánlani tudja. De egyébként, hogyha tartunk egy detox hetet a suli kezdés előtt, az is nagyon hasznos tud lenni, illetve az őszi kajákra is fel lehet készülni. Ugye érdemes már most kigondolni, hogy milyen étel előkészítés ötleteink vannak, a meal prep pedig gyakorlatilag annyit jelent, ugyebár, hogy egyelőre előre elkészített nagyobb adagot egy-egy ételből, azt beosztjuk, és akkor a rohanós sulis napokon nem kell még külön főzni is. Különösen hálásak erre a levesek, egy tálételek és sütőben sült kaják egyébként. Egy nagy fazék sütőtök krémleves, vagy egy tepsi sült zöldség és csirke több napra is megoldhatja az ebéd kérdést, hogyha kicsit vadabb napok elé nézünk, ami a teendőket illeti. De egyébként a vitaminokról sem érdemes megfeledkezni, és fontos, hogy elkezdjünk mozogni, vagyis térjünk vissza az edzéshez, ugye még akkor is, hogyha most már lassacskán elkezd lekülni az időjárás. Ezen kívül, ugye, hogyha szociális életünkről sem szeretnénk letenni, akkor érdemes új törzshelyek után nézni, hogy tudjuk tartani a kapcsolatokat a nyári szezon, ugye a fesztivál szezon után is, és azért nem érdemes akkor teljes egészében elhagyni a telefont és a technológiát sem, azért ott bőven meg lehet beszélni, hogy milyen új kávézót érdemes esetleg együtt kipróbálni, vagy hova mehetünk el mozizni, milyen új éttermet látogathatunk meg közösen ismerősökkel, barátokkal. Na, mi pedig akkor a Refresher ezen két most magunk mögött hagyva folytatjuk zenékkel, de egyébként ha már zene, akkor zenei témákból sem lesz hiány, érkezik majd a friss ismétlése is, úgyhogy ha a délelőtti órákban lemaradtak volna róla, akkor most pótolják be, hogy mi újdonság van a zene világában.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Lassan kezdjük általában.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Rácz Gergő legújabb dalát, a Lassan című slágert, amely augusztusban jelent meg, és a népszerű énekes-producer Burai Krisztián közreműködésével készült. Ez a dal igazi fülbemászó, nagyon forró nyári hangulatot idéz, és azonnal komoly népszerűségre tett szert a hallgatók körében. Egyébként a dalhoz készült egy nagyon látványos videóklip is, ami pedig a dalszöveget illeti, hát a romantikus, nyárias hangvételű sorok váltják egymást. Ez egy klasszikus, fülbemászó, pop R&B stílusú szerelmes dal, amelynek a központi üzenete a teljes egymásra hangolódás, a pillanat megélése és a fizikai-lelki vonzalom mély és fokozatos átélése. A dal szövege és hangulata alapján a lassítást hozza a rohanó világban, a kémiát, a vonzalmat, mert ugye a sorok erőteljesen építenek a két ember közötti megmagyarázhatatlan és elsöprő vonzalomra, illetve a szavak nélküli megértésre, mert hogy ez a dal hangsúlyozza, hogy a valódi intimitáshoz és a belső ritmus megtalálásához sokszor nincs szükség felesleges beszédekre, elég a fizikai jelenlét és az érintés. A dal üzenetét a hozzákészült videóklip is nagyon jól erősíti, úgyhogy érkezzen most Burai Krisztián és Rácz Gergő közös dala, a Lassan című.
3: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Hallgassátok meg Burai Krisztiánnal közös dalunkat, aminek a címe Lassan.

0: Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Tone Kaiser külügyminiszter megerősítette, hogy Gideon Saar, izraeli külügyminiszter, szeptember elején Szlovéniába látogat. A tárcavezető azt nem közölte izraeli kollégája látogatásának pontos időpontját, de a Bledi Stratégiai Fórumon tartott sajtótájékoztató megerősítette, hogy az egybeesik az izraeli nagykövetség megnyitásával, amelyre média értesülések szerint a jövő héten kerül sor Ljubljanában. Kedd 0 órától változtak a kőolajtermékek szabályozott árai Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú motorbenzin literenként 1,5 centtel 1,623 euró emelkedett, míg a gázolaj literenként 9,2 centtel lett olcsóbb, újjára 1,71 euró. A fűtőolaj literenkénti ára 10,5 centtel 1,41 euró csökkent. Az új árak szeptember 7-éig érvényesek. Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórum előtt 4 szem közt tárgyalt Janez Janša szlovén miniszterelnökkel. A magyar kormányfő szerint Magyarország és Szlovénia kapcsolata példaértékű lehet Európában. A megbeszélés során a felek közötti esetleges újabb közlekedési és energetikai beruházások is szóba kerültek. Öngyilkos lett kett hajnalban az a 30 éves orosz állampolgár, akit 3 ember meggyilkolásával gyanúsítottak Montenegróban. Elfogása közben a férfi tüzet nyitott a rendőrökre, majd magával is végzett. A montenegrói kormány szeptember 1-jét és 2-át gyásznappá nyilvánította a tragédia miatt. Danilovgrádban elhalasztották a tanépkezdést is. Az iskolákban szeptember 3-án csütörtökön kezdődik majd meg a tanítás. Az ukrán illetékesek közlése szerint kedd hajnalban egy nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet és környékét. Legalább 8 ember meghalt, további több mint tucatnyian megsebesültek. Kijevet és környékét már hetek óta nagy erőkkel támadja az orosz hadsereg. Rakéták mellett sugárhajtású drónok is fenyegetik az ukrán fővárost, így naponta akár tucatnyi légiriadót is át kell vészelnie a lakosságnak. A hétvégén támadás ért egy lőszerraktárat is, 38 ember halt meg akkor Kijev egyik elővárosában. A Nepált és Kínát sújtó katasztrofális áradások halálos áldozatainak száma kedden átlépte az 1000-et. A hatóságok közlése szerint, miközben mentőcsapatok azon dolgoznak, hogy elérjék a katasztrófa miatt elzárt közösségeket. Nepál katasztrófa védelmi ügynöksége kedden közölte, hogy 987 halálos áldozatot tartanak nyilván, 3916 embert pedig eltűntként, köztük 583 külföldit. A nepáli hatóságok szerint eddig legalább 11.814 embert sikerült kimenteni. A mentőegységek helikoptereket és más légi járműveket vetnek be, hogy elérjék az elszigetelt közösségeket azokon a területeken, ahol az árvíz és a földcsúszamlások elpusztították az utakat és a hidakat. A mentők számára továbbra is az a legsürgősebb feladat, hogy megtalálják azt a legalább 900 munkást, akik a villámárvizek által megrongált 12 vízierőmű projektről tűntek el. Közülük mintegy 500-ról feltételezik, hogy alagutakba rekedtek. A kínai hatóságok legutóbbi vasárnapi tájékoztatása szerint 16 halálos áldozat és 546 eltűnt van Kínában.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás délután, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az Adria mentén 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál, Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: óta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Tizennégy óra 18 perc, a pontos idő, kezdődik a délutáni apró hirdetés rovatunk, és még mielőtt fogadnánk ugye a legfrissebb hirdetéseket, azért érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is érkeztek be telefonok, üzenetek, hirdetések. Ezek pedig akkor a következőképp szólnak. Használt gázkonvektort vásárolnának, elsősorban fég GF 25 típusút. A telefonszám 0036 20-as 297 04 48. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám 0036 30-as 553 77 66. Káváson, Zalaegerszegtől 12 kilométerre domboldalon 1350 négyzetméteres telek, 35 négyzetméteres házzal, gyönyörű panorámával, csendes helyen eladó. Méhészkedésre is alkalmas egyébként, víz, villany nincs, az ára pedig 14 000 euró. A telefonszám 0036 30-as 716 89 64. 120 négyzetméter és 4 szobás teljesen felújított bioház, 1600 négyzetméteres telken a Vasmegyei Halogyon eladó. Az ára 165 000 euró. A telefonszám pedig 0036 30-as 716 89 64. Lentiben eladó jó minőségű vörösbor. A telefonszám 0036 30 504 41 46. Magyarlakon eladó új, kétszárnyú kapu, alumínium tolókapu, nagy testű hízósertés és új kertes családi ház. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 20 50 67 193. Lentiben eladó 380 voltos körfűrész billenős asztallal, illetve 20 méteres vezetékkel. A telefonszám 0036 20-as 372 07 85. Eladó 250-től 300 kg sárga muskotáj szőlő, az ára megegyezés szerinti, a telefonszám pedig 040 815 810. Lentván eladó Nissan Primera Caravan, 1,8-as benzines 2006-os évjárat, kisebb hibával és javításra szorul, illetve a forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041 890 016. Eladó most szeptember 5-én és 6-án Lendvahegyen Chardonnay, olasz Riesling és vegyes. A telefonszám, amit hívni lehet, a 040 226 121. Petesházán eladó 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os, 2,0-as dízel autó második tulajdonostól, rendszeresen karban tartott, a telefonszám pedig 041 644 680. Végül pedig Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. A telefonszám 0036 30-as 364 29 és 33. Ezen kívül pedig akkor, ha van még egy olyan hirdetésünk is, hogy egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítségét a házi munkavégzésben. A hölgy egyébként önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás itt Lendván, a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Az elvárás pedig az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkért hívják bátran a 041 290 679-es telefonszámot. Minket pedig akkor most a következő percekben lehet hívni, kettő telefonszámmal leszünk elérhetőek, ezek az 575 17 18 és az 575 17 19-es telefonszámok. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386 2, majd pedig az 575-17-18, vagy az 575-17-19-es az a telefonszám, amit be kell pötyögni a telefonba.

0: És már van is telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok.
1: Szép napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
1: Udatni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Nagyobb futókatyák, eladók.
0: Tehát akkor nagyobb futókacsák, nagyobb, ugye?
1: Már, igen, igen, igen.
0: Futókacsák, eladóak, igen.
1: Lenti.
0: Lentiben.
1: Igen. Telefonszám.
0: Hallgatom.
1: 0630 530 20 44.
0: Tehát akkor 30-as, 530, 20 és 44, így van?
1: Igen, igen.
0: Rendben,
1: igen.
0: Felírtuk a hirdetését, köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot.
1: Viszlát.
0: Viszhall.

0: És már van is egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Nézhetni szeretnék egy csókolást.
0: Hallgatom. Igen?
1: Kisrába Proktorhoz, 15 lóerőshöz.
0: Rendben.
1: Kaszát keresek.
0: Tehát akkor traktorhoz mennyi lóerős volt?
1: 15 lóerős.
0: 15
1: lóerős.
0: Rendben.
1: Fűkasza adaptert.
0: Rendben, fűkasza adaptert. Fel is írtuk.
1: Ajánlatokat várom.
0: Rendben.
1: A 0630.
0: 30-as.
1: 410.
0: 410.
1: 89, 68.
0: 89 és 68. Rendben, az akkor 30, 410, 89, 68. Ez volt a telefonszám, ugye?
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.

Mi lesz a Gánz-Zalaegerszegtől 15 kilométerre eladóak disznóöléses kellékek, üstök, üstházak, fedők, zsírkeverőkanál, rendfa, perzselőállvány és sok más rengeteg apróság. Ez a hirdetésünk érkezett üzenetben az imént. Az ármegegyezés szerinti, a telefonszám, amit hívni lehet, pedig a 0036 30-as 528 25 38. És akkor ezzel a hirdetéssel le is zárul a ma délutáni apró hirdetésünk, hogyha esetleg valamilyen telefonszámot nem sikerült volna felírni, illetve nem sikerült volna megjegyezni, hogy mit is hirdetnek pontosan, illetve mit vásárolnának, akkor bátran látogassanak el a weblapunkra mmr.si, itt pedig akkor az apró hirdetés fülre kattintva megtalálják mind a délelőtti hirdetéseket, és akkor hamarosan a délután beérkezett hirdetések is fel fognak ide kerülni, úgyhogy bátran lehet szemezgetni ezek közül. Mi pedig megköszönjük mindenkinek, aki a Muravidéki Magyar Rádiót választotta a mai hirdetés feladásához, és folytatjuk továbbra is zenével.

áldozat, csőbe néző torkolat. Mozdonyon, kordonon, át a téren, pontokon, átható, mert valami

No, így a délutáni apró hirdetés után, meg jó pár zene után van kettő értesítésünk is, amiről nem érdemes, hogyha megfeledkezünk, úgyhogy mi nem feledkezünk meg róla. A lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Moravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát, mivel ugye szeptember 1-e van, érdemes megfontolni, hogyha valaki itt a Moravidékről szeretne továbbra is magyar nyelvet tanulni, akkor még szeptember 11-ig lehet jelentkezni a saját iskolájukban erre a fakultatív magyar nyelvoktatásra, ahol aztán majd a csoportok kialakulása után megkapják a szükséges információkat a tanítás kezdetének időpontjáról. De nem csak az iskola kezdődött meg a mai nappal, hanem egyébként a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet is értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan megkezdődik a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. A tavalyi bérletek augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, az új bérletek pedig szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, többek között drámák, operettek, vígjáték és bohózat neves társulatok előadásában. Úgyhogy ismételten, aki szeretne beszerezni egy 2026-27-es magyar színházi bérletet, akkor szeptember 1-én és 2-án ma és holnap válthatók be az új, vagyis hát válthatók be azok, akiknek már volt tavalyi bérletük, illetve szeptember 3-án és 4-én válthatják meg akkor bérletüket az új bérletesek. Minden nap 9 és 16 óra között lehet ezt megtenni a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. De akkor egyébként, hogy adjunk egy kis ízelítőt is abból, hogy miért érdemes beváltani eztent a 2026-27-es magyar színházi bérletet a következő napokban. Hát ugye, ahogy említettük, 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget ebben az időszakban. Szeptember 10-én lesz az első az Udvari Kamara Színház előadásában. Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világzenés drámáját adják majd elő. Az előadás egyébként ingyenes, a Dériné program támogatásával a Ljubljanai Liszt Intézet szervezésében kerül majd megrendezésre. De egyébként szeptember 30-án folytatódik is a magyar előadások tömkelege. A Rátonyi Róbert Színház érkezik ide kisvárosunkba, méghozzá Csíki Fényes Kardos a Nagymama című operettjével. Október 12-én a Bánfalvi Stúdió színészei adják elő Szabó Magda Pilátus című drámáját, november 26-án pedig akkor Ray Kunin Kölcsönlakás végjátéket láthatják megint csak a Bánfalvi Stúdió előadásában. Január 12-én Ödön von Horváth Máshol van az igazság színműjét hozza el nekünk a Zente Ferenc Színház, aztán február 9-én a Veresegy Színház művészei Bársony Lőrinci amerikai komédia zenés vígjátékát adják elő. Az utolsó magyar nyelvű előadás pedig akkor február 25-én lesz megrendezve, méghozzá a Pesti Művész Színház jóvoltából, akik George's Fajdau Kézről kézre az Asszony körbejár című bohózatát adják majd elő. Úgyhogy ismételten megkezdődött ugye a bérletek árusítása. Ma szeptember 1-én és holnap szeptember 2-án még a tavalyi bérletesek, a szeptember 3-án és 4-én pedig akkor az új bérletesek válthatják meg bérletüket minden nap 9 és 16 óra között a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára 85, és egyébként szeptember 11-éig akkor ismételten
a diákok is tudnak jelentkezni fakultatív magyar nyelvoktatásra, ugye, akik olyan iskolákba járnak, ahol magyar nyelv oktatás nincs, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes akkor megfontolni, és szeptember 11-ig jelentkezni arra is. Mi pedig folytatjuk továbbra zenével, de hamarosan egyébként eláruljuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terápjáróban. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.

A Gypsy Circus és Sirota Jennifer más utakon járnak, mi viszont egy már egész jól ismert utat fogunk bejárni a következő órától kezdve. Ugyanis 3-tól várja önöket a terepjáró, méghozzá 3 témával. Na lássuk is akkor, hogy melyek ezek a témáink. Mintegy 186 ezer általános iskolás számára megkezdődött a 2026-27-es tanév. Az iskolacsengő először szólított mintegy 19 ezer kispajtást. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 5 kétnyelvű általános iskolában összesen 92 kisdiák indult el ma a tudás útján. A következő percekben, illetve ugye 3 órától teljesen pontosan majd a Pártosfalvi Dobronaki, Göntérházi, valamint a két lendvai kétnyelvű általános iskola tanév kezdéséből adnak ízelítőt Cigán Szilvia, Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szabó Szuzi és Teacher Ines. Érdemes lesz tehát 3-tól akkor velünk tartani, hogy önök is átérezzék, milyen volt a mai szeptember 1-i iskola kezdés az iskolákban, ugye itt Muravidéken. Aztán a lendvai kétnyelvű középiskolába is megkezdődött ugye a tanév. 469 diák iratkozott be idén, akik 37 tagozatban 16 programon tanulnak. Magyar nyelvet, illetve a magyar nyelvet az első osztályban anyanyelvi szinten összesen 23-an tanulják. A részletek pedig Szilvia Heidinyák Prendel igazgatótól hangzanak el, akivel Botka Ágnes beszélgetett. Érdemes tehát akkor a második témánkba is belehallgatni, nem csak az általános iskolásokról, hanem akkor a középiskolásokról is tudósítunk. Végül pedig az első iskolanapra közlekedésbiztonsági szempontból is készülni kell, ugyebár a diákok, főleg a kezdő sulisok, első, második, harmadik osztályosok előszeretettel futkosnak ilyenkor az út mentén, illetve ugye nem mindig van ott mellettük a szülő, nagyszülő, aki fogja a kezüket, hogy azért ne fussanak ki az útra. És ilyenkor ugye időszerű áttekinteni azt is, hogy milyen az általános helyzet a muravidéki közutakon is, mert nem csak a gyerkőcök, hanem az autósok is fontos részei annak, hogy mindenki ugye biztonságban érkezzen meg, például a suliba. Karel Reichs, a Muraszombati Rendőrigazgatóság közúti közlekedési osztályának vezetője ismerteti a tudnivalókat Szabó Márk összeállításában. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani 3-tól a mai terepjáróba belehallgatni, mert naphoz illő a téma, szeptember 1-e van, és a szeptember 1-i iskola kezdéssel is lesznek kapcsolatosak ezek a témák. Ugye, ahogy azt hallhatták, hallunk majd az általános iskolásokról, középiskolásokról, és az útviszonyokról is, mert ugye az a legutolsó rajtunk is múlik. Mégse kellemes, hogyha ne adj Isten, kifut elénk valaki egy óriási iskolatáskával, ami esetleg nagyobb, mint a gyerkőc, mi pedig akkor fejvesztve próbálunk rálépni arra bizonyos fékre. Ezért is fontos, hogy vezessünk óvatosan. Ha tehetik, tartsanak velünk 3-tól, ez a 3 téma várja majd önöket a terepjáróban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mintegy 186 ezer általános iskolás számára megkezdődött a 2026-27-es tanév. Az iskolacsengő először szólított mintegy 19 ezer kispajtást. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 5 kétnyelvű általános iskolában összesen 92 kisdiák indult el ma a tudás útján. A következő percekben a Pártosfalvi, a Dobronaki, a Göntérházi, valamint a két lendvai kétnyelvű általános iskola tanév kezdéséből adunk ízelítőt.
2: Új környezet, új ismerősök, és számos élmény várta a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola 6 elsősét. Közülük 3-an a Pártosfalvi, 3-an pedig a Hodosi Egység tanulói. 2 első, 4 pedig második nyelvként tanulják majd a magyar nyelvet. Az intézményben összesen 81 tanuló kezdte meg a 2026-os, 2027-es tanévet. Az iskolakezdés azonban nem csak a gyermekek, hanem a szülők számára is fontos mérföldkő. Kocson Andrej kislányát kísérte el első iskolai napjára.
3: Kislányomat kísértem el ma, Kocon Boglárkát, az első osztályba. Nagyon vártam már, hogy elkezdődjön, sok barátja már ide jár.
2: Hogyan készültek az első napra?
3: Hát, már reggel korán felkelt, hogy a bátyja az előbb bejött, már a táskát hordozgatta, apa, mehetünk már, fölöltözhetök, nagyon izgult, nagyon várta, csini is legyen, minden meg legyen, neki essen el.
2: És milyen érzés ez önnek, mint szülőnek, hogy most már a második gyermeke iskolába megy?
3: Hát, nagyon gyorsan megnőttek, örülök neki nagyon. Még egy büszkeség, hogy most már iskolába ért.
2: És milyen tanácsot adott?
3: Hát jobb tanuljon, mint apa.
2: Az új tanév kezdetére az iskola és a pedagógusok is készültek. Szabó Szilvia Klárát, az elsősök osztályfőnök helyettesét a gyermekek fogadásáról kérdeztük.
4: Már nagyon-nagyon vártuk az elsősöket, az első napot mi legalább úgy, mint ők, és sok minden feladattal, játékkal és énekkel készülünk nekik. Legelőször egy poligon lesz az udvaron, amivel készülnek a Hódosi Társiskolának a tanítói, Valentina és Vitomir. Utána pedig lesz egy közös uzsonna benne az ebédlőben, majd bent fogadjuk az osztályban a leendő tanulókat, és ott fogunk közösen énekelni, játszani, illetve megkapják a tankönyveiket és emléklapot, emlékeket és ajándékok ennek a nap alkalmából, illetve még ami nagyon-nagyon fontos, hogy leteszik azt az esküt, amit az első osztályosok szoktak. Tulajdonképpen ne felejtsük el, hogy még ők igaziból még óvodások. Nem lehet húzni egy határozott határvonalat arra, hogy mikortól pontosan iskolások. Tehát Szlovéniában a 9. osztálynak az első osztálya az, ami elősegíti az óvodából iskolába az átmenetet. Nagyon sokat játszunk az előkészítő időszakban, de természetesen úgy játszunk, hogy közben ők észre se veszik, hogy fejlesztjük őket, és nagyon sokat tanulnak önmagukról, a környezetekről, az iskoláról, de mindezt úgy, játékosan, hasonlóan, mint az óvodában.
5: A Dobronaki kétnyelvű általános iskola tanulói ma reggel 8:30-kor gyűltek össze az intézet udvarán, ahol az iskola vezetősége és tanárai fogadták őket. A tanévnyitón a tanulókat, a tanárokat és a szülőket Milena Ivanusa igazgató üdvözölte, eredményes munkát kívánva valamennyiüknek. Dobronak község nevében Simona Glavács alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd felolvasta Marian Kardinár polgármester üzenetét, aki távolléte miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A tanulóknak és a tanároknak Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke is gratulált és eredményes munkát kívánt. A tánccal és zenével megfűszerezett alkalmi műsor után az igazgatónő szimbolikusan becsöngetett az iskolába. A tanév első napján Dobronakon Stampach Miha magyar és történelem tanárt kérdeztük arról, hogy hogyan készül fel egy tanár az új tanévre.
6: Szerintem ez tanárfüggő. Ahány tanári személyiség típus van, annyiféle módon lehet készülni erre. Természetesen eleget kell tenni különböző bürokráciai feltételeknek, de talán ez a legkevésbé fontos. Én úgy gondolom, hogy van, akinek egy hosszú pihenésre volt szüksége. Van, akinek szakmailag kellett töltődni, kulturális rendezvényekre járni, könyveket olvasni, verseket olvasni, vagy akár utazni. Mindenféleképpen töltődnie kell. Ezt a készülődést nem is érzem annyira. Azért, mert táboroztatok is, amikor amúgy is egy új életet kell megteremteni az a hét alatt, amikor a tábor megszületik, és ugye utolsó napján meghal. Úgyhogy
7: a készül... És szakad a kapcsolat gyakorlatilag.
6: Nem. Azért, mert hivatásszerűen élem ezt a munkát, és készülődés talán csak abból a szempontból van, hogy megnézni, hogy hol fejeztük be mi júniusban, és akkor visszacsatolni szeptemberben, és úgy indítani, mintha ez egy folyamat lenne. Játékokon gondolkodtam, mivel megtölteni az első napot, az első hetet.
5: Mennyire könnyű, illetve nehéz kialakítani egy jó kapcsolatot, egy megbízható kapcsolatot tanár és diák között?
6: Szerintem ez is két oldalú dolog. Elsősorban a fiatalnak, a tanulónak el kell hinnie, hogy az az ember, aki előtte áll, az hiteles. Példát kell, hogy valamilyen módon mutasson, de mindenféleképpen nem csak ugye szórakoztató jelleggel, hanem biztonsági érzetileg, és legyen az fizikai, vagy ugyanúgy lelki biztonságban. És hogyha ezt képes sugározni, illetve bizonyítani, eleget tenni tettekkel, és ahogy nyit a fiatalok felé, abba az irányba kell terelni a dolgokat, abba az irányba kell dolgozni, hogy mindig van remény, hogy legyen pozitív látképük, de egyben kritikusan is tudják szemlélni a világot úgy, hogy maguk is hozzáteszik ahhoz a jóhoz, a közös kosárba, amiből ebből a közös kosárból ők is annyit pakolhatnak majd ki, amennyit ők maguk is beletettek.
5: Nagyon szépen köszönöm, és eredményes tanévet kívánok a tanári karnak is, és a tanulóknak is. Milena Ivanusa igazgató mondta el nekünk az intézményre vonatkozó legfontosabb adatokat. Az idei tanévben 81 tanuló látogatja a Dobronaki kétnyelvű általános iskolát. Az első osztályba 7 gyereket irattak be. Közülük 5-en a szlovén nyelvet tanulják anyanyelvi szinten, 2-en pedig az úgynevezett hoppot választották, tehát a szlovén és a magyar nyelv írásolvasását egyidejűleg sajátítják el. A Dobronaki iskolában a 2026-2027-es tanévben 22 állandó és 2 ingázó tanár tanít. Az igazgatónő elmondása szerint idén nem okozott gondot a tanárhiány, minden munkahelyet időben betöltöttek. Az intézetnek a Katica Bogár óvoda dolgozóival és a technikai személyzettel együtt 45 alkalmazottja van.
8: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola is, akár csak a korábbi években, szeptember 1-jével ismét gyermekzsivajtól hangos. Az idei tanévben 1-től 9. osztályig összesen 84 tanuló látogatja az iskolát, közülük 7-en elsősök. 6-uk a szlovén nyelvet, 1 kisdiák pedig a magyar nyelvet tanulja anyanyelvi szinten, tudtuk meg Császár Igor megbízott igazgatótól. Egyben a személyzeti kérdés is megoldódott, tehát megfelelően betöltötték a tanítói munkahelyeket. A szülők kíséretében érkezett kiselsősöknek bensőséges műsort készítettek. Most még ismeretlennek, talán félelmetesnek is tűnik az iskola, de a kilencedikesek bátorító szavakkal fogadták a kicsiket az iskola közösségbe. Sofia, Theo, Florian, Andreas, Denis, Dorottya és Lán most már ehhez a közösséghez tartozik.
9: Hiszen itt vagyunk mi, itt vannak a kedves tanítóink, akik segítünk, segítenek mutatok ezeket. Ezért bátran vegyétek hátatokra az iskolatáskát, merítsetek bőven a tudás útjából, szerezzetek számos elismerést és élet, de legtöbbképpen
10: tegyetek szert életkörülő barátságra is. Mert barátok nélkül magányos ez a kalap. Ma, amikor ünnepélyesen és iskola közösségünk tagjuk lettetek, szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy valóban ezek másik otthonok az iskola.
8: És miért jó Göntér házára iskolába járni? A 9-es Ájsa, Enikő és Ádám így válaszolt.
11: Azért jó szerintem a Göntérházi kétnyelvű általános iskolára járni, hisz eléggé kevés a létszámunk, és itt tényleg egy családra tehet szert, és én az iskolára mint egy családra tekintek. Nagyon jó a környezet, sok mindent meg tudsz tanulni.
8: És mennyire vártátok szeptember 1-ét?
11: Hát én azért vártam egy kicsit, mert itt vannak a barátaim, a pár tanárt is hiányoltam azért, és már azt a rutint is megkedveltem, úgyhogy már vártam, hogy visszatérjek.
8: Egyébként sorsdöntő ez az év, hiszen jövőre már egy új élet kezdődik számotokra.
11: Igen, már nagyon várom a

0: Mit mondana nekik?
1: Azt, hogy ne akarjanak felnőni, mert nagyon gyorsan el fog múlani.
2: Én azért szeretek göntérrel járni, ugye, ahogy már mondták, kevesebben vagyunk, és tényleg így olyan, mint hogyha egy családban lennénk. Nagyon kedvesek az emberek és a tanárok is egyaránt, szóval ezért szeretek.
0: Esetleg egy üzenet azoknak, akik ma visszatértek az iskolába.
2: Tartsanak ki, mert megéri, és meg lesz az eredménye.
3: A kettes számú lengvai kétnyelvű általános iskolában 32 tanulóval indul az új tanév. Ebből 7 újonc lesz. Az alkalmazott tantervi programban 3-an tanulják a magyart anyanyelvi szinten, míg a 4. és a 6. osztályban, a speciális oktatási és nevelési programban 5 tanuló tanulja a magyar nyelvet anyanyelvként. Az intézményt szeptembertől Nagy Katya vezeti.
4: Most szeptemberben lesz 20 éve, hogy gyógypedagógusként elindultam a nevelés és oktatás területén. Szakmai pályafutásom pont a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában kezdődött, ahol fiatal tanárként tettem meg az első lépéseimet. Ez az élmény mély nyomot hagyott bennem, hiszen éppen itt éreztem meg először a gyermekekkel való munka felelősségét és küldetését. Ma, közel 20 évnyi különböző szakmai tapasztalat után vissza szeretnék térni oda, ahol a szakmai pályafutásom kezdődött. Nem azért, hogy visszatérjek a múltba, hanem azért, hogy tudásomat, tapasztalataimat és a nevelésről és oktatásról kialakult tágabb látásmódomat annak a környezetnek szentelném, amely lehetővé tette számomra az első szakmai lépéseimet. Azt szeretném, hogy a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola olyan iskolává váljon, ahol minden gyermeket észre vesznek, meghallgatnak és elfogadnak. És ahol a sokszínűség az erőnk, az együttműködés az útunk, a tanulók jóléte pedig közös vezérelvünk.
3: A délelőtti tanévnyitó a lehető legjobb hangulatban telt. Ezt Magyar János Lendva község polgármestere is megerősítette. Az egyik munkamester, Fodor Árpád, az iskola tanára volt. Ezúttal kalózkapitány szerepében érkezett. Megerősítette, sok mindent elveszíthetünk az életben, csak a humorérzékünket nem szabad.
5: A humorunkat nem szabad elveszítenünk, sőt, ez egy olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy ápolni kell, és nem csak mint eszközt, hanem mint életkészséget kell használni. Mi ezt itt rendszeresen használjuk az iskolánkon, ez az egyik út a gyerekek szívéhez, a humor, a nevetés, a kontaktusteremtés különböző történetek által, ezért mi minden évet szinte így kezdünk, hogy van egy kis szereplés, egy kis vicc, egy kis móka, ami által akkor kicsit feloldjuk a helyzetet, és megadjuk a gyerekeknek azt az érzést, hogy a tanulás igazából játékos is lehet, móka is lehet, és hogy játék közben egy csomó tudást lehet elsajátítani.
3: Nem csak a gyerekekhez szó lesz, hanem a tanárokhoz is.
5: Minden tanárban van egyszerre egy kisgyerek, aki ugyanúgy vágyik arra, hogy móka is legyen, hogy nevessen, hogy kikapcsolódjon, és minden tanár ugyanígy a kezdetkor megkérdezi magától, hogy hú, milyen ebben az évben, és egy kis mókával könnyebb a szépet előre látni.

0: Kezdetét vette az új tanév, szeptember 1-e van. Hány elsős is fogja látogatni a 2026-27-es tanévben az első osztályt az egyes számolend vagy kétnyelvű általános iskolában?
1: 65 tanuló az, aki az első osztályt kezdi nálunk. A központi iskolában 55 tanulóval kezdünk, az 3 osztályt jelent, és a Gyert Jánosi tagozatban pedig 10 tanulónk van, ami természetesen egy tagozatot jelent.
0: A magyar nyelvet az első osztályosok közül milyen arányban tanulják anyanyelvi szinten, és hányan vannak a Magyar Egyes programban?
1: Azok, akik a magyart anyanyelvi szinten is tanulják, azok az iskolánkban ilyen 30-33% szokott lenni. Ebben a tanévben egy kicsit alatta vagyunk. A 28%-ot ütöttük meg, ami azt hiszem, hogy nem annyira rossz, de ezen természetesen lehetne még javítani is, és lehetőség nyílik is már negyedik osztályban, mert biztos vagyok így a tanulókat végignézve, hogy lesznek olyanok, akik nagyon ügyesen majd a magyar nyelvet szinte anyanyelvi

0: nyelvi szintre tudják fejleszteni, és negyedik osztályban már erősíteni tudják azt a 30-33%-os tanulói csoportot.
1: Mi a helyzet a felsőbb tagozatosoknál? Hányan tanulják anyanyelvi szinten, és milyen arányban vannak a magyar egyen?
0: Az anyanyelvi szinten az 587 tanulóból 170 körül az, aki tanulja a magyar tananyelvi szinten, amit ha szintén így mondom, hogy statisztikailag egy kicsit megnézzük, akkor ott vagyunk, amiket úgy szoktam mondani. Van, amelyik évfolyamban egy kicsit több, van, amelyikben kevésebb, de már hosszú évek óta tartjuk ezt a százalékot, úgyhogy így össze lehet így hasonlítani.
1: Országos szinten és régiós szinten is lehet hallani a pedagógus hiányról. Mi mondható el, mi a helyzet a Lendvai egyes számoként nyelvű általános iskolában?
0: Hiány az mindenképpen érződik. Országos szinten is, és nálunk is alsó tagozatos tanítónénik, tanítóbácsikból, tanítókból van hiány. A felső tagozaton meg, amit észlelek, nálunk ebben a pillanatban azért úgy mondom, hogy rendben vannak ezek az arányok, de amiket úgy látok, hogy amiből hiány lesz, ugye a fizika tanára, matek tanára, biológia, a kémia, szóval inkább a természettudományok az a rész, amelyikből egy idő után hiány fog keletkezni. Ezen el lehetne úgy gondolkodni, hogy mi az oka, annak ellenére, hogy egy-két éve az ország azért tett annak érdekében, hogy a tanároknak a kezdő fizetése kicsit vonzóbb legyen, és gyorsabban tudnak haladni a fizetési osztályokban is, de még mindig úgy érzem, hogy a gazdaság az sokkal többet tud nyújtani. És azért is érezhető azt, hogy a természettudomány részén hiányoznak a kollégák, vagy hosszú távon hiányozni fognak, mert én nem tudom azt mondani, hogy ne így gondolkodjanak a fiatalok, de mindenki, amikor fiatal, akkor az életét építi, és nem mindegy, hogyha többet kapsz egy kezdő fizetésként egy cégnél, vagy pedig tanárként egy kicsit kevésebbet. Talán ott kellene elkezdeni gondolkodni, hogy tényleg is még vonzóbbá tenni anyagilag az iskolaügyet.
1: Így tanév elején vannak-e olyan újdonságok, amik erre a tanévre fognak vonatkozni?
0: Talán most ebben a tanévben az elsősöknél látjuk az újdonságot, ami az ország részéről érkezett. Lendvai község az már évek óta a balesetbiztosítást ajándékozza az első osztályosoknak. Úgy tudom, hogy van anyagi támogatás is azoknak, akik első osztályba iratkoznak. Ez egy nagyon szép gesztus, és már úgy mondom, hogy van egy tradíciója is, már mondhatjuk így. Az ország az viszont ajándékozott az elsősöknek a Szlovén Köztársaság alkotmány és egy zászlót, aminek úgy mondom, hogy minden ajándékot természetesen jó szívvel veszünk, és a tanulóknak a kezébe fog kerülni ez is.
1: Nyilatkozta rádiónknak Vida Törnár Judit, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatónője.
2: Az elhangzott összeállítást Fticser Inesz, Fehér Ilona, Cigán Szilvia, Botka Ágnes és Szabó Szuzi készítette. A lendvai kétnyelvű középiskolába 469 diák iratkozott be idén, akik 32 tagozatban, 16 programon tanulnak. Magyar nyelvet az első osztályban anyanyelvi szinten 23-an tanulják. A részletek Szilvia Heidinyák-Prendel igazgatótól, akivel Botka Ágnes beszélgetett.
3: A 2026-27-es tanévet 469 diákkal, 37 tagozattal és 16 képzési programmal kezdjük. Az előző tanévet 423 diákkal kezdtük, tehát a diákok létszáma jelentősen emelkedett, de ehhez azt fűzném hozzá, hogy a tagozatok és a csoportok megteltek, tehát teli vannak, és valójában új programokat nem indítunk, de több a diákok létszáma. A magyar nyelvet első szinten összesen 69 diák tanulja, tehát különböző programokban. 206 a két tannyelvű diák, tehát ők már két nyelvű általános iskolába tanulták a magyar nyelvet, és a többi diák pedig szlovén, tehát iskolákról érkezik, és ők kezdő szinten tanulják a magyar nyelvet. A káderfeltételeket is sikerül biztosítanunk, így mint a szakmai munkatársakat biztosítottuk minden programban és szakmai területen. Egyedül magyar tanárt keresünk még, Az órákat így most átmenetileg felosztottuk a meglevő tanárok között, többletóráként, és hát valahogy megpróbáljuk ezt a problémát így egyelőre megoldani. A növekvő diáklétszám miatt egyre nagyobb kihívás jelent a megfelelő számú tanterem biztosítása, a helyhiányt más intézményekkel és vállalatokkal együttműködve oldjuk meg, már az elmúlt tanévben is ez így folyt. Ebben a Várstra és a Váris vállalat, valamint a Lendvai Népi Egyetem működik közre, emellett az iskola udvarán két mobil tanteremmel is rendelkezünk, amelyet csak kisebb számú csoportok oktatására használunk. A nyári szünetben több karbantartási és felújítási munka is folyt. A nagyobb munkálatok közé tartozott az iskola előcsarnokában lévő padlóburkolat cseréje.
4: Noha Borut Roncsevics oktatási miniszter előjelezte az érettségi változásának a lehetőségét is, egyelőre konkrétumot nem lehet tudni, sőt az előző kormány által meghirdetett változások sem lesznek bevezetve.
3: Tehát folytatjuk a régi rendszer szerint, és tehát mi a diákok bejelentkezhetnek az ötödik tantárgyra a szakmai érettségi vizsgán, és a beiratkozás is az egyetemekre a régi rendszer szerint folyik még.
4: A kétnyelvű középiskolában is elmaradt a szlovén alkotmány kiosztása.
3: A magyar nyelvű alkotmány példányait nem fogjuk kiosztani, tehát így hibásan. Ebben a kiadványban már a borítón, valamint a címben is, és a szövegben is nyelvi és nyomdai hibákat észleltünk. Ezt elmondtuk, illetve értesítettük az illetékeseket, és most jelentették, hogy ne osszuk ki, hogy újra lesz nyomtatva ez a kiadvány.
4: Emiatt az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a szlovén nyelvű alkotmányt is egy legközelebbi alkalommal osztja ki az elsős diákoknak. Volt egy kis izgalom a diákok körében is.
5: Az első számú Lendvai Kályból.
4: Igen, szabad a neved?
5: Marusa Gerencse.
4: Jó, akkor néhány szót csak mondjál arról, hogy melyik tagozatba iratkozol.
5: Az ekonomiába. A közgazdaságban.
4: És miért választottad?
5: Tetszik ez a szak, és amit itten tanulnak.
4: Igen, és többen fognak veled egy osztályba járni az egyes iskolából?
5: Igen, igen.
4: Mi az, ami tetszik ebben a szakban? Matematika?
5: Hát azt inkább nem. Hát most így nem bírnak erről szólni, mert így még nem tudom, hogy mit fogunk tanulni éppen.
4: Hogy készültél föl erre az új tanévre?
5: Új könyvek és...
4: Füzeteken kívül így lelkileg?
5: Hát lelkileg hát próbáltam lenyugodni, és úgy most szerintem eléggé nyugod vagyok.
4: Jan Görnyák Jutomerből érkezett. Kellemes meglepetést jelentett az a pár mondat, amit váltottunk.
6: Mania všečka je malo ljudi, pač ko je bolj si upažan v šole, pa mađarščina mi je fel, ker tu fel srad zna, to mi je zelo lep jazik.
4: Azt tetszik itt nekem, hogy kisebb az iskola létszáma. Ezért több figyelmet kaphatsz, meg azért is, mert a magyar nyelv nekem nagyon tetszik, mondta.
7: Már tanultál?
6: Igen.
7: Mit tudsz mondani?
6: Sok és kis.
7: Egy keveset. Kitől tanultál?
6: Duolingo, TikTok. A telefonom a magyar nyelven. Nagyon szeretem ezt a nyelvet, és ezért itt jövök.
4: A tagozat pedig, amit választott?
6: Gépészeti technikus.
2: Az első iskolanapra közlekedésbiztonsági szempontból is készülni kell. Ilyenkor pedig időszerű áttekinteni azt is, milyen az általános helyzet a muravidéki közutakon. Karel Reis, a Muraszombati Rendőri Gazgatóság közúti közlekedési osztályának vezetője ismerteti a tudnivalókat. Szabó Márk összeállítása.
8: Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih szeptemberskih dneh.
9: A gyermekek biztonságának szavatolása, különösen szeptember első napjaiban a rendőrség egyik legfontosabb feladata, mivel a gyermekek és általában a gyalogosok a legkiszolgáltatottabb közlekedők közé tartoznak. Tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos különösen az elsősökről gondoskodni, akik először lépnek az iskolába vezető utakra, és nincsenek tisztában az összes veszéllyel. De nem szabad megfeledkeznünk a többi diákról sem, hisz a akár játékosan, hosszabb szünet után térnek vissza az iskolába, és több napra van szükségük ahhoz, hogy újra tudatosítsák a biztonságos közlekedési viselkedés szabályait és követelményeit.
10: A rendőrök elvégezték a tanév első napjára vonatkozó megelőző tevékenységeiket. Ellenőrizték az iskolák környezetét és a közlekedési lámpákat az iskolai útvonalakon. Együttműködtek az iskolavezetéssel, a szervezett gyermekszállítás szolgáltatóival, a helyi közösségek képviselőivel. A közlekedési megelőzési és oktatási tanáccsal egyeztették a részleteket a gyermekek iskolába menet és onnan jövedkor történő védelmének módjáról és terjedelméről. Az iskolák és más oktatási intézmények közvetlen környezetében a rendőrök alkalmanként közúti forgalom irányítást végeznek. Rice osztályvezető így folytatja.
9: A szülőknek azt tanácsoljuk, hogy az iskola első napjaiban is szenteljenek minél több időt gyermekeik közlekedésbiztonsági oktatásának. Ellenőrizzék, hogy mit tudnak gyermekeik, nem csak iskolába menet, hanem gyalog, kerékpáron vagy az autóban utazva is. Ezen kívül mutassanak nekik példát. Használjanak biztonsági övet. Ne használjanak mobiltelefont vezetés közben, vezessenek toleránsan. A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermekek sárga sálat és fényvisszaverő mellényt viseljenek. A gyermekek és kiskorúak által használt kerékpárok, elektromos rollerek és robogók megfelelő felszereltségűek és műszakilag kifogástalanok legyenek. Valamint, hogy a gyerekek használjanak sisakot vezetés közben, biztonságosan közlekedjenek és keljenek át az úton, megfelelő ülésben üljenek, és hogy helyesen használják a biztonsági övet.
10: Gépjárművezetőként lassítsanak és legyenek óvatosak az óvodák és iskolák közelében. Különösen ügyeljenek a gyermekekre és a kiszámíthatatlanságukra. Csökkentsék a sebességet és változtassák meg vezetési stílusokat óvodák, iskolák és iskolai útvonalak közelében. De vezessenek óvatosabban azokon a helyeken is, ahol gyermekek játszhatnak, például játszóterek közelében, utcákon, parkolókban. Az utóbbi 5 évben 124 gyermek szenvedett közlekedési balesetet a Muravidék területén. Közülük 28-an voltak saját maguk a balesetek okozói. E balesetekben egy gyermek hunyt el, 10 súlyosan, 97-en pedig könnyebben sérültek meg. Idén 10 gyermek szenvedett közlekedési balesetet, mind könnyebb sérüléseket szenvedtek. Két esetben a gyermekek voltak a baleset okozói.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia, Fehér Ilona, Potka Ágnes, Szabó Szuzi, Fticserines és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
11: A Muravidék hullámhossza MMR

Jogakarta szólt a Tonight, és egyébként a Dobronak község nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket a Radgonszkara Nina szőlőfajta szüretére, illetve az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára szeptember 7-én, hétfőn, amely a Paphegyen kerül majd egyébként sor erre az eseményre. 8 órakor először a Radgonszkara Nina szüretére kerül sor, majd 10 órakor következik az ampelográfiai kert megnyitója. Az ampelográfiai kertet idén telepítették egyébként, ezért a megnyitó egyben lehetőséget kínál az ültetett szőlőfajták első szakmai megtekintésére, a tőkék jelenlegi állapotának felmérésére, valamint fejlődésük és növekedésük értékelésére is. A rendezvény szakmai jellegű lesz, és egyben bemutatja a különböző szőlőfajták megőrzésének jelentőségét, valamint térségünk gazdag szőlészeti és borászati örökségét. Örömmel várják a jelenlétüket, hogy az érdeklődőknek ugyebár, és a kellemes találkozást, hogy közös élményekben gazdagodjanak. Egyébként pedig a szervezés megkönnyítése érdekében kérik, hogy aki szeretne részt venni ezen az eseményen, az részvételi szándékát szeptember 3-áig csütörtökig jelezze a turizem@dobronik.si e-mail címen. Tehát ismételten, hogyha valaki szeretne, akkor részt venni ezen az eseményen, szeptember 3-áig jelezheti részvételi szándékát a turizem@dobronik.si e-mail címen. Egyébként gyermekszületre is sor kerül majd, amely keretében leszületelik a régi ültetvényből még megmaradt Radgonszkara Nina szőlőt, úgyhogy ajánljuk figyelmükbe, és ismételten ugye, ha szeretnének részt venni majd ezen a programon, akkor jelentkezzenek szeptember 3-áig. Mi pedig folytatjuk zenével. Érkezik a Soul Wave és Marsalkó Dávid közös dala, valaki mondta, 3/4-kor pedig a hét zeneszámát is meghallgatjuk majd közösen. És ugye pontban 4 órától friss híreket is hallhatnak, méghozzá Oleti Zsuzsától. Tartsanak velünk!

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Megkezdődött kedden a 2026-27-es tanév Szlovéniában. A tanítás kezdetével ismét sok gyerek közlekedik reggelente az utcákon, ezért a rendőrség külön felhívta az autósok figyelmét a fokozott óvatosságra. Az első napokban a tanulók közül sokan még nem szoktak vissza a nyári szünet után az iskolai ritmushoz, ezért a sofőröknek különösen érdemes figyelniük az iskolák környékén és a gyalogátkelő helyeknél. A lendvai kétnyelvű középiskolában a 2026-27-es tanévben ismét megszervezik a magyar nyelv fakultatív oktatását azon diákok számára, akik a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanulnak. Az érdeklődők igényüket a saját középiskolájukban jelezhetik szeptember 11-éig. A csoportok kialakítását követően az érintettek értesítést kapnak az oktatás megkezdésének időpontjáról. Rendezni akarja a két olajvállalat miatt kialakult vitát a magyar és a horvát kormány. Magyar Péter kormányfő ezt a Bledi stratégiai fórumon nyilatkozta, miután rövid megbeszélést folytatott a horvát miniszterelnökkel. Andrej Plenković is megerősítette, hogy hamarosan egyeztetés indul az ügyben. Kérdés, hogy a MOL korábbi elnökvezérigazgatóját, a körözött Hernádi Zsoltot kiadja-e Magyarország. A kérdés azért is érdekes, mert a horvát hatóságok nemzetközi elfogató parancsot adtak ki a MOL korábbi elnökvezérigazgatója ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy megvesztegette 10 millió euróval a volt horvát kormányfőt Ivo Sanadert, hogy a MOL megkaphassa az INA irányításához kapcsolódó jogokat. A magyar bíróság felmentette Hernádit a nemzetközi korrupció vádjával indult perben. A horvát igazságszolgáltatás azonban 2 év börtönre ítélte őt távollétében korrupció miatt. Az Európai Unió 2026. szeptember 3-ától csütörtöktől ideiglenesen felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A korlátozás hátterében az áll, hogy a dél-amerikai ország nem tudott elegendő egészségügyi garanciát nyújtani az uniós szabályok teljesítésére, különösen az állattenyésztésben alkalmazott antibiotikumok és antimikrobális szerek használatára vonatkozóan. A tiltás kiterjed a marha és baromfi húsra, valamint a lóhúsra, tojásra, mézre és az akvakultúrából származó termékekre is. Az intézkedés ideiglenes. A baromfi és a méz esetében a napokban záruló helyszíni uniós ellenőrzések függvényében a szállítások akár néhány héten belül újraindulhatnak. A marhahús import visszaállítása viszont a bonyolultabb ellátási lánc miatt jóval hosszabb időt vehet igénybe. A lépés komoly feszültséget okoz, mivel az EU nemrég írt alá szabadkereskedelmi megállapodást a Mercosur országokkal, köztük Brazíliával, amit az európai, különösen a francia gazdák élesen kritizáltak az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt. Az EU ezzel a határozott fellépéssel kívánja bizonyítani, hogy nem enged az élelmiszerbiztonsági normákból. Brazília az EU egyik legnagyobb húsbeszállítója. 2025-ben például több mint 92 000 tonna marhahúst exportált az Unióba. A kiesés miatt az európai piacokon áruhiány és drágulás léphet fel a prémium hústermékeknél. Két ember szúrt le egy 49 éves nő a New York-i Times Square-nél hétfőn, egyikük belehalt sérüléseibe. A rendőrök 4 percig próbálták rávenni a nőt, hogy dobja el a fegyvereket, végül lelőtték. A hatóságok szerint az esettel kapcsolatban nincs terrorizmusra utaló jel.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás délután. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Az Adria mentén 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom radarral Gornyi-Radgona körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.
2: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Az elmúlt adásokban arról beszéltünk, hogy ez a nyár egy határvonalat húzott meg, és hogy a víz, az élelmiszer terén hogyan készülhetünk fel egy megváltozott világra. Most nézzük meg, mi a helyzet az energiával, a közlekedéssel, a mindennapi tisztálkodással, és azzal, amit már nem egyénileg, hanem közösségként tehetünk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Kezdjük az energiával, hiszen ma már szinte mindent ezzel működtetünk. Tudják-e például, mi az a 3-4 dolog otthon, aminek feltétlenül működnie kell egy több órás áramkimaradás alatt, és mi az, ami nélkülözhető? Ezeket érdemes előre átgondolni. Egy egyszerű powerbank a telefon töltésére bőven elég, de ma már léteznek ennél sokkal komolyabb megoldások is, amelyek nem drágábbak, mint egy jobb minőségű háztartási gép. Az úgynevezett hordozható áramtároló, vagy más néven Power Station, egy nagyobb akkumulátoros egység, amit egyszerűen a hálózatról töltünk, és egy rövidebb áramkimaradás idején képes lesz működtetni a rútert, a lámpákat, sőt, akár a hűtőt is egy ideig. Ehhez nem kell napelem, csak előre fel kell tölteni és otthon tartani. Ennél egy fokkal komolyabb, de még mindig megfizethető megoldás a kisebb, hordozható napelem egy hozzátartozó akkumulátorral. Ez már saját maga is termel áramot, nem csak tárol, és még mindig jóval olcsóbb, mint egy teljes háztartási napelemrendszer. A legteljesebb megoldás persze egy hibrid napelemrendszer energiatárolóval. Ez normál esetben

0: szünetben a hálózatra dolgozik, de áramszünet esetén automatikusan átvált szigetüzemre, és onnantól a nap energiájából látja el az otthont. Élelmiszereink tartósításának alapvető kelléke a hűtés és fagyasztás, de mi van, ha elmegy az áram? Érdemes erre is előre felkészülni. Tudjuk-e például, mennyi ideig maradnak biztonságban hidegen az élelmiszereink áram nélkül, és van-e otthon olyan hőmérő, ami ezt jelzi? No, és van egy régi, teljesen áram nélküli megoldás is, amit sokan elfelejtettek, pedig még rengeteg háznál megvan. A pince. Egy jól megépített, földbe mélyített pince nyáron is 10-15 fok körül tartja a hőmérsékletet, teljesen ingyen, technológia nélkül. Pontosan ezért tárolták benne nagyszüleink a zöldséget, a befőttet, a bort. Ha van otthon egy ilyen, jelenleg kihasználatlan pince, érdemes újra használatba venni, mielőtt bármilyen drágább megoldásba fektetnénk. Következő fontos területünk a közlekedés. Belegondoltunk már, hogy egy hosszabb üzemanyaghiány, vagy a drámai a megugró benzinár mekkora sokkot tudna okozni? Ha a mindennapi közlekedésünk teljes egészében az autóra épül, egyetlen zavar az ellátásban azonnal megbéníthatja mindennapjainkat. Érdemes tehát átgondolni a rövidebb, néhány kilométeres utakat a boltba, a munkába, vagy a gyerek iskolába vitelét meg lehetne oldani biciklivel, vagy elektromos kerékpárral, ami jóval kevesebb energiát igényel, és persze üzemanyag nélkül is működik. Tudjuk-e, hogyan és mikor jár a helyi busz? Vagy csak azért nem használjuk soha, mert megszoktuk az autót? Egy településen belül a közösségi autómegosztás, ahol néhány szomszéd egy autót oszt meg egymással, szintén csökkenti a kiszolgáltatottságunkat. Az is fontos kérdés, hogy ha egy-két napra kiesik az áram, hogyan oldjuk meg a legalapvetőbb háztartási teendőket. A mosógép és a szárítógép nélkül sem áll meg az élet. Egy szárítókötél a kertben vagy az erkélyen ugyanolyan jól szárít, mint egy elektromos gép, csak kicsit lassabban, és közben energiát sem használ. A tisztításhoz nem kellenek feltétlenül bonyolult elektromos eszközök. A szódabikarbóna és az ecet alapú házi tisztítószerek ugyanolyan hatékonyak, mint a bolti vegyszerek, és nem igényelnek különleges gyártási vagy szállítási energiát sem. De abba is érdemes belegondolni, hogy van-e otthon elemes vagy felhúzható rádiónk, amivel egy áramszünet idején is hozzájuthatnánk a hírekhez, vagy teljesen elvágva éreznénk magunkat a világtól. És van-e néhány gyertya, olajlámpa, vagy bármilyen más alternatív eszköz, amit biztonságosan tudunk használni, ha a villany hosszabb ideig nem jön vissza. Az utolsó szint túlmutat a saját portánkon. Gondoltak már arra, hogy a lakóhelyükön van-e bármilyen vészhelyzeti kommunikációs rendszer, egy egyszerű SMS riasztás vagy közösségi csoport, ami tájékoztatná a lakosokat egy hosszabb áramkimaradástól vagy vízkorlátozásról. Sok településen ez ma még egyáltalán nem létezik, pedig egy egyszerű, ingyenes eszköz lenne. Van-e a településen olyan épület, iskola, orvosi rendelő, közösségi ház, amit tartalék áramforrással láttak el, hogy szükség esetén menedékként, töltőpontként szolgálhasson a lakosság számára? Van-e a településen olyan rendelet, ami előírja, hogy az új parkolók terek burkolata vízáteresztő legyen, ne pedig teljesen zárt aszfalt vagy beton, ami minden csepp esőt azonnal elvezet, ahelyett, hogy hagyná beszivárogni a talajba? Ezt a fajta település tervezést sok helyen már szivacsváros elvnek hívják. No, és van-e helyi magbank vagy vetőmagcsere kezdeményezés, ahol a szárazságtűrő, régi, honos fajták vetőmagjait gyűjtik és osztják meg egymással a kertészkedők? Van-e a szomszédságban olyan közös eszközkölcsönző vagy megosztási gyakorlat, ahol nem mindenkinek kell saját fúrógépet, fűnyírót vagy éppen áramfejlesztőt vennie, hanem néhány szomszéd megosztva használja ugyanazt? Ez nem csak pénzt takarít meg, hanem pontosan azt az összetartást is erősíti, amire egy nehezebb helyzetben a legnagyobb szükség van. Az utolsó, talán legfontosabb kérdés, az iskolákban tanítjuk-e már a gyerekeknek, hogyan termeljenek élelmet, hogyan gazdálkodjanak a vízzel, hogyan boldoguljanak egy erőforrás szűkösebb világban? Vagy még mindig úgy oktatunk, mintha a régi bőség lenne az alap, amire építeni lehet? Az elmondottak közül önmagában egyik sem oldja meg a helyzetet. Együtt viszont pontosan azt jelentik, amiről az utóbbi pár adás szólt. hogy ne a régi normálishoz ragaszkodva próbáljunk túlélni néhány szélsőséges hetet évente, hanem tudatosan építsük fel azt az új normálist, amiben ezután élni fogunk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
1: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.

A Zanzibártól szólt a Las Vegas című dal, mi pedig programügyileg hát tudunk ajánlani néhányat, ugyanis említettük már ugye a mai délutánon, hogy szeptember 7-én hétfőn a Paphegyen nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, ami a Dobronaki községet illeti, illetve ami Dobronak községet illeti, a Radgonszkaranina szőlőfajta szüretére és egyébként az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. Ez ugye szeptember 7-én hétfőn lesz, és már egy 8 órakor kezdetét veszi az esemény. Először a Radgonszkaranina szüretére kerül sor, majd aztán 10 órakor következik akkor az ampelográfiai kert megnyitója. Egyébként, ha már szüret, gyermekszüretre is sor kerül majd, amely keretében ugye leszüretelik akkor azt a bizonyos régi ültetvényből még megmaradt Radgonszkaranina szőlőt. És ha valaki szeretne egyébként ezen az eseményen részt venni, akkor szeptember 3-áig csütörtökig lehet jelentkezni a turizemkukacdobronik.si e-mail címen, tehát ismételten turizemkukacdobronik.si. Erre az e-mail címre lehet elküldeni a részvételi szándékukat. De hogyha már egyszer szeptember 3-a, akkor egyébként csütörtökön Lentiben a rendezvénytérre is várják az érdeklődőket. Méghozzá egy kerékpáros családi napra, hogyha már ugye megkezdődött az iskola, akkor gyerkőcökkel is érdemes kimenni, és itt akkor akár mi is felfrissíthetjük a KRESZ szabályokat. Na meg ugye a gyerkőcök is tanulhatnak valamit. 14 órától lesznek ügyességi kerékpáros pálya és kerékpároz játszva interaktív játékos KRESZ feladatok, valamint közlekedj okosan kerékpáros tudáspróba. 16:30-tól pedig akkor egy vezetett kerékpártúrát is beiktatnak ebbe a napi programba. Egy kb. 20 kilométeres útvonalon fognak kerékpározni Lenti környékén, de egyébként a program zárásaként tombola sorsolásra is sor kerül majd. Kerékpáros ajándékkal is készülnek a résztvevőknek, úgyhogy érdemes ellátogatni ide, hogyha tehetik, akkor fontolják meg, és akkor látogassanak ki családostul erre a kis kerékpáros családi napra. Egy nappal később, szeptember 4-én pedig akkor nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a Kék Zóna Lenti Mintaváros nyitó rendezvényére, ami 14 órakor lesz a Művelődési Háznál. A programmal Gajdos Tamás és Csomor Csilla, a projekt nagykövetei várják az érdeklődőket, de egyébként a rendezvény után a workshop izgalmas találkozásokat is kínálnak, úgyhogy 2 napot is akkor megéri Lenti belátogatni. Na ezen kívül pedig akkor van egy kis frissebb programunk is, méghozzá szeptember 6-ára, ez ugye egy vasárnapi nap. Hát nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, akkor tehát szeptember 6-án vasárnap nem máshova, mint Muraszombatba, a Pomurszki Múzeumban, vagy a Muravidéki Múzeumban, ahol 16 órakor egy utolsó nyilvános tárlatvezetéssel várják a látogatókat a Szapári grófok fényűzése című kiállításon. Úgy, hogyha eddig még esetleg nem látogattak volna el a Muravidéki Múzeumba, és tekintették volna meg a kiállítások valamelyikét, főleg ugye a Szapári grófok fényűzése című kiállítást, akkor most semmiképp sem érdemes kihagyni ezt a szeptember 6-ai programot, ugye, ahogy említettük, vasárnap 16 órakor lesz ez az utolsó nyilvános tárlatvezetés. Úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, ha tehetik, látogassanak el akár erre a programra is. Nálunk pedig azért ugye jobbnál jobb muzsikákból nem lehet hiány szokás szerint, úgyhogy érkezik a Metallica és a Mama Said.

0: mikro.
1: Ferenczi Györgytől szólt a hanvadó cigaretta vég, mi pedig a szájharmonikától most egy picit áttérünk az underground zenei világhoz. Az élő lélegző undergroundot underground, na ugye, elhozza ugyanis a legjobb rap turnét. Hogyha ráuntunk arra, hogy csak egy maroknyi headliner előadó koncertezik Budapesten kívül, és esetleg kíváncsiak vagyunk, hogy mit hoztak fel a beatbánya legmélyebb tárnáiból a kedvenc rappereink kedvenc rapperei, akkor a Farsears Collective és a hálózat pont nekünk találta ki a legjobb rap turnét. Tudhatjuk meg a Rekorderen. Bolond rapzenék, jazz, funk, szólhatások, hangminták és midik, viccek és nyomasztások a legjobb rap turné egész estés műsorában. Kipattan a buszból egy csapat jóvágású fiatalember, vagyis a mulatóasztékok, az omlás, meg a cet, és nem állnak jót magukért. Nagy kaland lesz, road trip a legstabilabb embereimmel, zenés kirándulás, családias hangulatban, színpadbontás a barátság erejével, lelkesedik F9. Bohóz dolog lenne otthon maradni, akárhogy nézem. Nihil és 1801 duója nyitja az estét megjelenés előtt álló albumukkal, majd a CET, azaz Tef, Jambus és F9 mutatja be az idén megjelent zenés mesejátékot. Ezt követi aztán a mindig ünnepszámba menő mulató Asztékok műsor. A legjobb rap turné az alábbi állomásokra látogat el. Szeptember 25-én Szentendrén fognak koncertezni a Barlangban, október 2-án Pécsre is elutaznak majd, méghozzá a Szabad kikötőben. Október 9-én Szegeden a Grand Caféban fognak fellépni. Október 16-án Esztergomban a Kaleidoszkóp házban. Aztán október 30-án Veszprémben zárják ezt a koncertsorozatot, mondhatni. Méghozzá nem máshol, mint a jól ismert teremben. Jambus, F9 és Tef triója simán megtölt egy bő órát hétköznap jelenetekkel, abszurd poénokkal, mókásan kiforgatott rap közhelyekkel és sok minden mással. Elsőre nagyszabású dolognak tűnik a 20 szám, aztán nem, mert olyan természetesen folyik. Végül aztán rájövünk, hogy valójában az a nagy dolog, hogy így elszalad az idő szórakozással, okulással, meg ki tudja mivel, a mindennel. Egyébként ezt írták egyik kritikájukban a zenés mesejátékról a Rekorder.blogon, a dupla album kapcsán pedig nagy interjút is készítettek F9-szel, érdemes ebbe is beleolvasni akár. A mulató asztékok 10 évének 10 legjobb daláról is olvashatnak egyébként, ha valakinek felkeltette az érdeklődését, az Azok méltó utak kritikájáért pedig megtalálják a linket ebben a cikkben, ugye a Rekorder blog.hu weboldalán. Hogyha esetleg valaki kedvet kapott hozzá, hogy egy kis underground rap szcénával ismerkedjen, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe. Most végre nem kell Budapestre utazni, ugye egy igazán jó koncertért, ahogy említettük, lesz itt szentendrei, pécsi, szegedi, esztergomi és akkor végül veszprémi koncert is, úgyhogy mindenképpen érdemes akkor utána nézni, hogy melyik város van hozzánk a legközelebb, és ha ismerjük az előadókat, akkor azért ellátogatni oda, ha pedig nem, de szeretnénk ismerkedni az underground rap szcénával, akkor pedig pont azért érdemes ellátogatni valamelyik koncertre a felsoroltak közül, ugyebár. És bár a mulató asztékoktól, illetve az 1801-től, vagy akár a CET-től, hát nekünk nincs dalunk, viszont akitől van, az nem más, mint a Slow Village. És a Slow Village-ben is vannak olyan tagok, akik a mulató asztékokat alkotják, azért Tink neve, illetve hangja valószínűleg nem ismeretlen senkinek, és az a bizonyos kilengő ház sem, úgyhogy érkezik most a Lassú falu és Dr. Monoton közös dala, a Kileng a ház.

már kikutya hanyagszor. Volt, amikor borult a terv, és csak te tartottad bennem a lelket, míg a vihar felhők nem vonultak el. Majd én benned, tudhatod már, hogyha rossz a kedved, mindig van a tartalomban valami elborult, van kell. Figyelj, szépen süt a nap, semmi súd-e már, csicse

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés rendkívüli ülésen dönt szerdán Robert Golob mentelmi jogáról, amit maga az érintett is elutasít. Az ellenzéki Giványi Szvóda elnöke és parlamenti képviselője már hivatalosan is értesítette a parlamentet, hogy nem kíván élni a mentelmi jogával. Saját maga is amellett fog szavazni, hogy a mentelmi jogát ne ismerjék el, mivel célja, hogy a bírósági eljárásban minél hamarabb tisztázhassa magát. A parlament illetékes mandátumvizsgáló és választási bizottsága hivatalosan azt javasolta a törvényhozásnak, hogy ne adják meg a mentelmi jogot a politikusnak, és tegyék lehetővé a büntető eljárás megindítását. A különleges állami ügyészség a Tatjana Bobnár volt belügyminiszter ügyével az úgynevezett Bobnár üggyel kapcsolatban kezdeményezte a büntető eljárást, amelyben Golobot hivatali visszaéléssel vádolják. Bár Golob önként lemondott a mentelmi jogáról, a szlovén jogszabályok szerint a végső hivatalos döntést a parlamentnek kell meghoznia a szerdai ülésen. Mivel a bizottság is maga az érintett is egyetért ebben, a mentelmi jog megvonása puszta formalitásnak tekinthető. El kell döntenünk, Európa túlélni akar vagy győzni, idézte fő címében a Szlovén Nova 24 TV hírportálja Magyar Pétert, aki a 20. Blédi Stratégiai Fórumon szólalt meg a szlovéniai üdülővárosban, ahol a cseh, a szlovén és a horvát miniszterelnökkel együtt vett részt egy pódiumbeszélgetésen. Annak, hogy éppen a Nova 24 TV emelte ki magyar kijelentését, különös jelentősége van, hiszen arról a szlovén média vállalkozásról van szó, amelybe 2017-ben még a Fideszhez és Habony Árpádhoz közeli magyar üzletemberek fektettek be. A Nova 24 TV-t birtokló cégben szerzett részesedéssel feltételezések szerint Habony köre a jelenlegi miniszterelnök Janez Janša jobboldali pártját, az SZDSZ-t segítette. A Bledben rendezett stratégiai fórumot az idén negyedszer miniszterelnökké választott Janša nyitotta meg, tehát akár az ő egyik tételmondatát is kiemelhették volna hozzá közel álló médiumban. Ráadásul Janša a magyarral, Plenkovicsal és Babissal folytatott hétfői pódium beszélgetésen egy komoly utalást tett Orbán Viktor kormányzására. Az egyáltalán nem pozitív kontextusban elhangzott mondat arról szólt, hogy Közép-Európa államai, Magyarország kivételével, jobban tudták a nyugat-európaiaknál, hogy mit kell tenniük, miután 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát. Babis pedig külön köszöntötte, üdvözölte Magyar Pétert, ami azért érdekes, mert ő és az Anó nevű cseh pártja társalapítója a Fidesszel együtt a Patrióták Európáért pártcsaládnak. Azaz hétfőn Bledben Orbán legfontosabb térségbeli szövetségesei közül két kormányfő is a Fidesz elnök szempontjából nézve negatív gesztusokat tett a stratégiai fórumon. A Vágrenden egy heves augusztus végi zivatar 10-20 cm vastag jégréteggel borította be az utcákat. A Salzburg tartomány Pongau régiójában fekvő települést hétfőn ért el az intenzív zivatar. A város pillanatok alatt téli mese világá változott, az utakat még hókotróval is takarították. A heves zivatarok nem csak Vágrend környékét érintették, hanem Ausztria többi részén is jelentős csapadékot, erős széllökéseket és villámlást okoztak.
2: Időjárás.
1: Az előttünk álló éjszaka folyamán észak felől átmenetileg ismét megnövekszik a felhőzet, az északi és az északkeleti területeken pár csepp eső sem kizárt. Szerdán többnyire napos időben lesz részünk, kivéve a hegyvidéki területeket, ahol idénként ismét megnövekedhet a felhőzet. Az északi területeken este felé helyi záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 16 fok között, a legmagasabb napi napi hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Az Adria mentén 30 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön és pénteken is sok lesz a napsütés, amelynek hatására fokozatosan visszatér a kánikula.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Hogyha már említettünk a délután folyamán néhány érdekes programot, és hogyha már az imént Joker outszólt, akkor folytatjuk is programajánlókkal, csak most a fiatalabb korosztályoknak. Ugyanis szeptember 6-án újra eljött, vagyis eljön majd a legfiatalabb zenekedvelők napja, ugyanis újra jön a Just Teen Time. Én már negyedik alkalommal rendezi meg a Budapest Park Just Teen Time rendezvényét, amely a kiskamaszokat és tinédzsereket szólítja meg. Ugyanakkor minden érdeklődött szívesen lát. Idén Morions és Ster koncertje, előadók és influencerek részvételével zajló kerekasztal beszélgetés, valamint számos más izgalmas program várja a látogatókat. Az eseményt 2023-ban rendezték meg először, azóta pedig minden évben visszatérő programja a Budapest Parknak. A Just in Time azzal a céllal jött létre, hogy a fiatalok is átélhessék a Budapest Park élményt, akkor is, ha egyedül még nem biztos, hogy elengedik őket a szüleik koncertre. A program emellett arra is ösztönzi a digitalizációban felnövő generációt, hogy minél több valódi, a négy falon kívüli élményt szerezzen. A koncertek mellett kerekasztal beszélgetés, hip-hop táncshow és számos más program is várja a résztvevőket. Morions nem csak zenéjében, hanem vizuális világában is szeret kísérletezni, műfajokon átívelő hangzásával zeneszerzőként, szövegíróként és producerként is jelen van. A Manuellel közös Voodoo Baba mellett ez az ára és a 2026-ban megjelent angyal is hozzákötődik. A sztár pedig a Sávlekötő Camp tehetség kutatójában tűnt fel, ahol két hálószoba popot játszó fiatalt ismerhettünk meg. A hálószobát azóta hátrahagyva egyre nagyobb színpadokon lépnek fel, immár zenekarral kiegészülve. Egyébként, ha valaki nem ismerné a Sávlekötőt, akkor ez Lil Fraknak a programja, illetve az ilyen kis program sorozata. A koncertek előtt egyébként Park Talk beszélgetés várja a látogatókat, amelyen részt vesz Trunk Double T, Tamás sneaker és divatvlogger, Filó előadó dalszerző, Kései Ajna, Olimpikon úszó és Nagy Bogi énekes. A Park Talk moderátora Labanc Dániel pszichológus lesz, a közönség pedig kérdezhet a résztvevőktől. Az esemény házigazdája idén is a már említett Lil Frak lesz, a programokat pedig hip-hop tánc show nyitja a nagy színpadon. A Just in Time-on nem csak a színpadé a főszerep, erre a napra az egész park átalakul ugyanis. Hangszereket próbálhatnak ki a hangolórában, ahol akár az is kiderülhet, hogy köztük van-e a következő nagy felfedezett. Aki pedig inkább az ügyességét tenni próbára, annak ott lesz a Zsonglőr Játszópark és a Vakok Egyesületének akadálypályája, a mozgás szerelmeseit pedig a 19. kerület sportjáték várják. Amennyiben szépülni szeretnénk, profi fodrászok és sminkesek lesznek segítségünkre. Közben olyan kérdésekkel is foglalkozhatunk, amelyek túlmutatnak a szórakozáson. A Közép-Európai Mediációs Intézet az iskolai zaklatásról kezdeményez közös gondolkodást, a Free SFE pedig a tinédzserekkel együtt keresi a választ arra, hogyan lehet úgy a jó alkotást létrehozni, hogy közben a lelkünket se bántsuk. A pszichosarokban önismereti tesztet tölthet ki, vagy akár négy szem közt is beszélgethetünk egy pszichológussal. A kitelepülők listája folyamatosan bővül,

ezért érdemes figyelni a rendezvény Facebook eseményét. A Just in Time továbbra is hiánypótló esemény, egy nap, ami kifejezetten a kiskamaszoké és tinédzsereké. A koncertek mellett új dolgokat próbálhatnak ki, kérdezhetnek, alkothatnak és mozoghatnak, miközben kortársaikkal együtt fedezhetik fel a parkot. Mert fontos, hogy legyen egy hely, ahol a saját közösségükben együtt szerezhetnek valódi élményeket. Úgyhogy, ha van a családban kiskamasz vagy tinédzser, akkor mindenképpen érdemes megtenni tehát szeptember 6-án azt a bizonyos túrát Budapestre, ezen belül pedig akkor a Budapest Parkba, ahol megrendezik most már negyedik alkalommal a Just in Time-ot, egy érdekes műsorra, illetve hát egy programsorozatra számíthatnak, úgyhogy megbánni biztos nem fogják, sem a szülők, sem pedig a gyerekek. És ha már Lil Frak, akkor tőle hát specifikus zenénk a szóló karrierjéből nincs, viszont Jude Law-val már együttműködött az évek során, méghozzá a nagyon jól ismert Lej dal kapcsán, úgyhogy most pontosan ez a dal fog szólni.

Ez volt ugye a Lej, Jude Law és Lil Frog közös dala, és hogyha egyébként valakinek felkeltette az érdeklődését ugye az imént említett Just In Time, akkor tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el a Refresher oldalára, itt akkor megtalálják azt a bizonyos cikket, amiből az előbb mi szemezgettünk. És természetesen akkor látogassanak el a Budapest Parkba is szeptember 6-án, 3 órától egészen este 9-ig várják az érdeklődőket, ahogy említettük, Lil Frog lesz az esemény házigazdája, és nagyon sok minden érdekes program várja az érdeklődőket, akár a Refresher oldalán megtalálják a linket, vagy a Facebook oldalon, teljesen pontosan a Budapest Park Facebook oldalán, akkor itt az eseményeknél is megtalálják magát ezt az eseményt, ugyebár, és akkor itt folyton frissítik azt, hogy mikor, milyen program várja az érdeklődőket, és természetesen a kilátogatókat. Ha tehetik, akkor, ahogy említettük, látogassanak el szeptember 6-án Budapestre a Budapest Parkba, mi pedig folytatjuk tovább Takács Eszterrel és a Beat Banddel, tőlük fog szólni az Él.

Miller Dávid külföldre költözik, sőt most azt is elárulta, hogy hova. Ahogy azt a Refresher is megírta, a hosszú Instagram posztban adott hírt magáról Miller Dávid, akit az elmúlt években leginkább az RTL műsoraiban láthattunk műsorvezetőként. Az már korábban is kiderült, hogy idén teljesen új műsorvezetőkkel folytatódik az X-faktor, Köllő Babett és Ember Márk személyében. Most arra is fény derült, hogy mihez kezd Miller Dávid a felszabadult idejében. Kb. 5 éve mondom, hogy egy kicsit szükségem lenne egy deep cleaningre, és néha egy hétre, néha három hétre sikerült is kiszakadnom, de igazából csak dobáltam a szennyest egyik sarokból a másikba. Rá kellett jönnöm arra is, hogy nem mindenki azért volt az életemben, hogy segítsen szennyest mosni, inkább raktak a kosárba még többet, írta Miller Dávid a posztjában. Azt is elárulta egyébként, hogy Tájföldre költözik, de nem csak lábat lógatni. Rengeteg papírmunka után megszervezett egy 5 évre szóló vízumot, amit külön azoknak találtak ki, akik harcművészetet tanulni mennének az országba. Miller ugyanis beiratkozott egy edzőterembe, ahol egy éven keresztül Thai-box edzésekre fog járni. Alapozós posztja végén azért mindenkit megnyugtat, nem most ment el az esze, és dolgozni továbbra is hazajár majd Magyarországra. Miller Dávid fiatalkora óta zenél és színészkedik egyébként, első komolyabb szerepe a 2017-es Papa Pia-ban volt. Az elmúlt években pedig leginkább sorozat színészként és szinkron színészként dolgozott, illetve 2021-ben őt választották az X-faktor műsorvezetőjének is, ahol végül 4 évadot húzott le. Emellett zenészként olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Kóli, Betonhofi vagy akár a Verhello. Na de a következő dalunk valamennyire témához illő, ha már egyszer Miller Dávid költözik, akkor Falusi Mariontól fog szólni az Amikor elmentél című dal.

Závadi és Berkes Olivér közös dala szólt az imént, az óriás kerék, avagy a Budapest dal. Mi pedig folytatjuk is tovább nem mással, mint a Met Gálával, vagyis inkább azzal, hogy mi is lesz igazából a Met Gála jövője. Ugyanis lemondta a John Galliano divattervezőnek szentelt, egyben Met Gálához kapcsolódó kiállítás megrendezését a New Yorki Metropolitan Múzeum, írja a Refresher. A John Galliano Horizons című tárlat a brit divattervező évtizedes munkásságát mutatta volna be, egyben a jövő májusra tervezett Met Gála témájának is alapja lett volna. A múzeum és Galliano azonban végül elállnak a közös projekt megszervezésétől a divattervező korábbi antiszemita és rasszista megnyilvánulásai miatt. A John Gallianoval folytatott alapos egyeztetéseket követően közösen úgy döntöttünk, hogy nem valósítjuk meg a kiállítást, jelentette be közleményében Max Hollein, a múzeum igazgatója és vezérigazgatója. A bejelentéshez kapcsolódóan Galliano is megszólalt. Közleményében elmondta, máig felelősséget vállal azokért a kijelentéseiért, amivel megsértette a zsidó és az ázsiai közösségeket. Hosszas mérlegelés és a MET képviselőivel, valamint minden érintettel folytatott egyeztetés után nagy szomorúsággal arra jutottam, hogy jelenleg az a legjobb, ha a kiállítás nem valósul meg. Továbbra is teljes felelősséget vállalok azért a fájdalomért, amelyet korábbi kijelentéseimmel okoztam, különösen a zsidó és az ázsiai közösségeknek okozott sérelmekért, és mindezért továbbra is mélységesen sajnálom, fogalmazott a tervező közleményben. Galliano azon kevés divattervezők közé tartozik egyébként, akinek még élete során szentelt volna saját kiállítást a Metropolitan Múzeum divat és jelmezművészeti részlege. A brit divattervező éveken át volt a Christian Dior vezető tervezője, 2011-ben azonban letartóztatták őt Franciaországban, miután súlyos antiszemita megjegyzéseket tett egy bár vendégei, pontosabban egy zsidó származású kurátor felé. Az esetről készült felvétel egy részletét egyébként magában a cikkben linkelik is. Galliano azt mondta, szereti Hitlert, és hogy az egy olyan embereket, mint a bárban ülő vendégek, már rége elgázosították volna a szüleikkel együtt. Ugyanezen alkalommal egy ázsiai vendégre is becsmérlő kijelentéseket tett. Galliano-nak bíróság elé kellett állni az ügy miatt, a Diortól elbocsátották, néhány évvel később 2014-ben a Maison Margiela kreatív igazgatójaként tért vissza. Anna Wintour, a MET kuratóriumi tagja és a MET Gála társelnöke bátor és helyes lépésnek nevezte Galliano részéről a kiállítás lemondását. És hát egyrészt mi sem tudunk belekötni, ebbe azért eléggé nehéz, hogyha esetleg valakit érdekel ugye maga a kiborító videófelvétel, akkor ahogy említettük a Refresher ezen cikkében, ez linkelve is van, itt meg lehet tekinteni. Ezen kívül pedig mi akkor ezt a cikket most magunk mögött hagyjuk és folytatjuk továbbra is zenével. Érkezik a Zaz és a Champs Elysees.

Ezt az órát egy halványan kiborító, de azért mégiscsak jó friss hírrel zárjuk, ugyanis beismerést tett egy dél-koreai rendőr, aki úgy zárt le megoldatlan eltűnéses eseteket, hogy nem vizsgálta ki megfelelően őket. A hatóságok szerint a férfi így akarta megúszni a plusz munkát. A BBC beszámolója szerint a Bu vezeték nevű rendőrt augusztusban vették őrizetbe. A gyanú szerint a férfi a turisták körében is népszerű Jeju-szigeteken több eltűnéses ügyet is idő előtt lezárt, és valótlanságot közölt az eltűnt emberek hozzátartozóival. Dél-Koreában a hír nagy felháborodást váltott ki, az utóbbi időben pedig egyébként a közösségi médián is azért többször felütötte a fejét egy-egy ezzel kapcsolatos videó. A botrány miatt Lee Jae-myung dél-koreai elnök rendőrségi reformokat ígért. A rendőrség a korábban tévesen lezárt ügyeket újra nyitotta, és az eltűnt emberek keresésébe kezdett, az elmúlt hetekben pedig 4 ember holttestét találták meg. A Jeju tartomány rendőrség keddi közlése szerint Bu 2 komolyabb eltűnéses ügyben is hamis információk alapján zárt el a nyomozást. Közokiratnak minősülő elektronikus adatok meghamisításával, hivatali munka akadályozásával és kötelességszegéssel vádolják. Mindkét esetben azt állította, hogy kapcsolatba lépett az eltűnt személlyel, majd anélkül zárta le az ügyet, hogy meggyőződött volna arról, valóban biztonságban van-e. A rendőrség szerint Bu a kihallgatásán lényegében azzal magyarázta tettét, hogy az eltűntek felnőttek voltak, ezért nem kezelte elég komolyan az eseteket. Azt is elmondta, hogy ha nem zárja le az ügyeket, sok további feladata lett volna velük, és nyomást érzett mi emiatt is, hogy később át kell adnia azokat másoknak. Az egyik ügy, ami talán egyrészt a leghíresebb is volt, a 37 éves Jang Miran eltűnéséhez kapcsolódik, akinek májusban veszett nyoma. Eltűnését a barátja jelentette be még ugyanazon a napon. Bo azt mondta a hozzátartozónak, hogy beszél Jang-gal, aki állítása szerint nem akart találkozni a rendőrséggel, és azt sem szerette volna, hogy a barátja kapcsolatba lépjen vele. A hatóságok később közölték, hogy a rendőr mindezt kitalálta. Bo hamis információkat a rendőrségi rendszerbe is beírta, sőt azt is rögzítette, hogy Jang közlekedési balesetben meghalt, majd lezárta az ügyet. A nő holttestét a múlt héten találták meg egy a szigeten található pálmaültetvény közelében. Egy másik esetben egy 60-as éveiben járó férfi tűnt el, a rendőr pedig ebben az ügyben is azt állította, hogy beszélt vele, és az eltűnt nem szeretné, ha keresnék. A férfit augusztusban holtan találták meg. A rendőrség szerint felmerült a gyanú, hogy Bu további 25 eltűnési ügyet is idő előtt lezárhatott. Ezek között olyan esetek is vannak, amelyekben később kiderült, hogy az eltűnt személy életben és biztonságban van. Dél-Koreában évente több mint 70 ezer felnőtt eltűnését jelentik be, az esetek 99%-a azonban egy hónapon belül megoldottnak minősül. Az erőszakos bűncselekmények viszonylag ritkák az országban, miközben az öngyilkossági aránya a világ legmagasabbjai közé tartozik, főleg a fiatalok között is. Hogyha esetleg valakit érdekelnek az ügy részletei, akkor erről bőven talál cikkeket, igaz angol nyelven, de azért érdemes egy picit beleolvasni. Igaz, azért ki tudja borítani az embert kellőképp, mert ugye pontosan a rendőrökben kéne bízni azoknak, akiknek eltűnik egy családtagja, vagy éppenséggel bármilyen okból kifolyólag ugye segítségre szorulnak. A rendőrök azok, akikhez először fordulunk, és akikben ilyenkor legjobban meg kéne bízni. Hát szomorú, hogy néha ezt sajnos nem lehet megtenni. De minden esetre most a rendőr beismerést tett, és remélhetőleg megkapja a méltó büntetését is, mi pedig akkor most a Refresher ezen cikkét magunk mögött hagyjuk. 17 óra 51 perc a pontos idő, ezt az órát még zenékkel zárjuk, pontban 6 órakor pedig esti krónikával várjuk majd Önöket.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: A Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Oletics Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hír összefoglalunk főbb témáiról, először csak röviden.
1: Szeptember elején Szlovéniába látogat az izraeli külügyminiszter.
0: 2 drágább a benzin, olcsóbb a gázolaj Szlovéniában.
1: Szeptember 1-én hivatalosan is megkezdődött a 2026-27-es tarif Szlovéniában.
0: Magyar Péter a Bledi stratégiai fórum előtt 4 szem közt tárgyalt a szlovén miniszterelnökkel.
1: Egyeztetés kezdődik a horvát olajipari vállalat az irány és a magyar MOL között fennálló feszültség felszámolására.
0: Az Európai Unió szeptember 3-ától ideiglenesen felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából.
1: A Nepált és Kínát sújtó katasztrofális áradások halálos áldozatainak száma kedden átlépte az 1000-et.
0: Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre, élükön a szlovéniai eseményekkel. Tartsanak velünk, már is kezdünk!

0: Tane Kaiser külügyminiszter megerősítette, hogy Gideon Sár, izraeli külügyminiszter szeptember elején Szlovéniába látogat.
1: A TARCA vezető nem közölte izraeli kollégája látogatásának időpontját, de a Bledi Stratégiai Fórumon tartott sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az egybeesik az izraeli nagykövetség megnyitásával, amelyre a média értesülések szerint a jövő héten kerül sor Ljubljanában.
0: A szlovén országgyűlés rendkívüli ülésen dönt szerdán Robert Golob mentelmi jogáról, amit maga az érintett is elutasít. Az ellenzéki Gibanje Svoboda párt elnöke és parlamenti képviselője már hivatalosan is értesítette a parlamentet, hogy nem kíván élni a mentelmi jogával. Saját maga is amellett fog szavazni, hogy a mentelmi jogát ne ismerjék el, mivel célja, hogy a bírósági eljárásban minél hamarabb tisztázhassa magát.
1: A parlament illetékes mandátumvizsgáló és választási bizottsága hivatalosan azt javasolta a törvényhozásnak, hogy ne adják meg a mentelmi jogot a politikusnak, és tegyék lehetővé a büntető eljárás megindítását. A különleges állami ügyészség a Tatjana Bobnár volt belügyminiszter ügyével, az úgynevezett Bobnár üggyel kapcsolatban kezdeményezte a büntető eljárást, amelyben Golobot hivatali visszaéléssel vádolják. Bár a politikus önként lemondott a mentelmi jogáról, a szlovén jogszabályok szerint a végső hivatalos döntést a parlamentnek kell meghozni a szerdai ülésen. Mivel a bizottság és maga az érintett is egyetért ebben, a mentelmi jog megvonása puszta formalitásnak tekinthető.
0: Kedd 0 órától változott a kőolajtermékek szabályozatára Szlovéniában.
1: A 95-ös oktánszámú benzin literje másfél centtel drágulva 1,62,3 euró emelkedett, még a gázolaj literenként 9,2 centtel lett olcsóbb, újjára 1,71,9 euró. A fűtőolaj literenkénti ára 10,5 centtel 1,41,2 euró csökkent. Az új árak szeptember 7-ig érvényesek.
0: Ma szeptember 1-én hivatalosan is megkezdődött a 2026-27-es tanév Szlovéniában, így a diákok a nyári szünet után visszatértek az iskolapadokba. A nap különösen különleges volt, amint egy 19 ezer első éves tanuló és a 26 ezer első éves diák számára.
1: Az évnyitó ünnepségeken az iskolai igazgatók és a pedagógusok mellett számos politikus és közéleti szereplő is köszöntötte a tanulókat. Sok sikert, kitartást és eredményes munkát kívánva nekik az előttük álló hónapokra. A tanév kezdetével ismét sok gyerek közlekedik reggelente az utcákon, ezért a rendőrség külön felhívta az autósok figyelmét a fokozott óvatosságra. Az első napokban a diákok közül sokan még nem szoktak vissza a nyári szünet után az iskolai rutin ritmushoz, ezért a sofőröknek különösen érdemes figyelni az iskolák környékén és a gyalogátkelő helyeknél.
0: Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórum előtt négy szem közt tárgyalt Janez Janša szlovén miniszterelnökkel.
1: A magyar kormányfő szerint Magyarország és Szlovénia kapcsolata példaértékű lehet Európában. A megbeszélés során a felek közötti esetleges újabb közlekedési és energetikai beruházások is szóba kerültek.
0: Egyeztetés kezdődik a horvát olajipari vállalat, az INA, és a magyar MOL között fennálló feszültség felszámolására egyelőre szakminiszteri szinten. Ezt a horvát sajtó közölte a Bledben tárgyaló magyar kormányfőre hivatkozva és hozzátéve, hogy Magyar Péter úgy látja, a külügyi és gazdasági tárcaközi tárgyalásokat kormányfői találkozó is követheti rövid időn belül.
1: A magyar kormányfő arra a kérdésre, hogy Magyarország kiadja el végre Hernádit Horvátországnak, azt felelte a Bledi Stratégiai Fórumon, hogy erre már válaszolt, amikor azt mondta, lehetőség van új fejezetet nyitni Magyarország és Horvátország kapcsolatában. A horvát kormányfő is egyetért abban, hogy rendezni kell a két olajvállalat közti feszültséget ahhoz, hogy Magyarország és Horvátország teljes mértékben ki tudja aknázni az együttműködésük rejlő lehetőségeket. Andrej Plenković szerint a kisebbségek védelmében, a gazdasági kapcsolatokban, a turizmusban és a két ország energetikai együttműködésében már is sokkal magasabb szinten kellene lenniük. A MOL 2009-ben a részvényesi szerződés módosításával kapta meg az irányítási jogokat anélkül, hogy birtokában lenne a részvények legalább 50%-a. A horvát állam szerint az csak azért történhetett meg, mert Hernádi kenőpénzt fizetett Sanadernek.
0: Aggasztó hírek érkeztek a szomszédos Ausztriából. Linz térségében hetek óta küzdenek a hatóságok egy súlyos legionella járvánnyal. A fertőzés következtében már 32 ember került kórházba súlyos tüdőgyulladással, 3 beteg pedig életét vesztette. A hatóságok intenzív mintavételbe kezdtek, a felelősök keresése során pedig a fókusz a nagy teljesítményű hűtőberendezésekre terelődött.
1: A legionella baktérium nem az ivóvíz elfogyasztásával fertőz, hanem a baktériumot tartalmazó apró vízcseppek, úgynevezett aeroszol belégzésével kerül a tüdőbe. Emiatt az ipari és nagyobb épületgépészeti rendszerekben működő hűtőtornyok jelentik a legfőbb kockázati forrást. Még egy fertőzött otthoni zuhanyzó elsősorban a fürdőszoba használóját veszélyezteti, egy hűtőtoronyból kiszabaduló fertőzött vízpermetet a légáramlatok kilométerekre elrepíthetik. Korábbi franciaországi járványügyi vizsgálatok igazolták, hogy a hűtőtornyokból származó baktérium felhő akár 6 kilométeres távolságig is képes eljutni, tömeges megbetegedéseket okozva a lakosság körében.
0: Rendkívül heves zivatarok csaptak le Franciaország több részére, majd Észak-Olaszországban is komoly károkat okozott a hidegfront. A viharokat több helyen szupercellák és nagyméretű jég kísérte.
1: Kelet-Franciaországban, Besançon térségében különösen erős vihar vonult át. A jégeső az A36-os autópályán is több tucat járműben tett kárt. Észak-Olaszországot is heves zivatarok érték el. Elsősorban a Pósíkságon alakultak ki intenzív szupercellák, amelyekből helyenként 10 cm-es jégdarab hullottak. A jégeső jelentős pusztítást végzett, számos autó szélvédője betört, emellett mezőgazdasági területek és épületek is megsérültek. Egyes helyeken, a tetőszerkezetekben is komoly károk keletkeztek. A Franciaországon és Észak-Olaszországon átvonuló hidegfront végül már jelentősen legyengülve érte el Szlovéniát. Hazánkban ezért jóval enyhébb időjárási jelenségeket okozott, csak néhány helyen alakult ki zápor vagy zivatar.
0: Egy hír a Balkánról. Öngyilkos lett kett hajnalban az a 30 éves orosz állampolgár, akit 3 ember meggyilkolásával gyanúsítottak Montenegróban. Elfogása közben a férfi tüzet nyitott a rendőrökre, majd magával is végzett.
1: A montenegrói kormány szeptember 1-ét és 2-át gyásznappán nyilvánította a tragédia miatt. Danilovgradban elhalasztották a tanévkezdést is. Az iskolákban szeptember 3-án csütörtökön kezdődik meg a tanítás.
0: Balkán után irány Brüsszel. Az Európai Unió 2026. szeptember 3-ától csütörtöktől ideiglenesen felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából.
1: A korlátozás hátterében az áll, hogy a dél-amerikai ország nem tudott elegendő egészségügyi garanciát nyújtani az uniós szabályok teljesítésére, különösen az állattenyésztésben alkalmazott antibiotikumok és antimikrobiális szerek használatára vonatkozóan. A tiltás kiterjed a marha és baromfi húsra, valamint a lóhúsra, tojásra, mézre és az akvakultúrából származó termékekre is. Az intézkedés ideiglenes. A baromfi és a méz esetében a napokban záruló helyszíni uniós ellenőrzések függvényében az állítások akár néhány héten belül újraindulhatnak. A marha húsimport visszaállítása viszont a bonyolultabb ellátási lánc miatt jóval hosszabb időt vehet igénybe. A lépés komoly feszültséget okoz, mivel az EU nemrég írt alá szabadkereskedelmi megállapodást a Mercosur országokkal, köztük Brazíliával, amit az európai, különösen a francia gazdák élesen kritizáltak az egyenlőtlen versenyfeltételek miatt. Az EU ezzel a határozott fellépéssel kívánja bizonyítani, hogy nem enged az élelmiszer biztonsági normákból. Brazília az EU egyik legnagyobb húsbeszállítója. A kiesés miatt az európai piacokon áruhiány és drágulás léphet fel a prémium hústermékeknél.
0: Ma hajnalban nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet és környékét. Legalább 12 ember meghalt, több mint tucatnyian megsebesültek.
1: Kijevet és környékét már hetek óta nagy erőkkel támadja az orosz hadsereg. Rakéták mellett sugárhajtású drónok is fenyegetik az ukrán fővárost, így naponta akár tucatnyi légiriadót is át kell vészelni a lakosságnak. A hétvégén támadásért egy lőszerraktárat is, akkor 38 ember halt meg Kijev egyik elővárosában.
0: A Nepált és Kínát sújtó katasztrofális áradások halálos áldozatainak száma kedden átlépte az 1000-et. A hatóságok közlése szerint, miközben a mentőcsapatok azon dolgoznak, hogy elérjék a katasztrófa miatt elzárt közösségeket.
1: Nepál katasztrófavédelmi ügynöksége kedden közölte, hogy 987 halálos áldozatot tartanak nyilván, 3916 embert pedig eltűntként, köztük 583 külföldit. A nepáli hatóságok szerint eddig legalább 11814 ember sikerült sikerült kimenteni. A mentőegységek helikoptereket és más légijárműveket vetnek be, hogy elérjék az elszigetelt közösséget azokon a területeken, ahol az árvíz és a földcsúszamlások elpusztították az utakat és hidakat. A mentők számára továbbra is az a legsürgősebb feladat, hogy megtalálják azt a legalább 900 munkást, akik a villámárvizek által megrongált 12 vízerőmű projektről tűntek el. Közülük mintegy 500-ról feltételezik, hogy alagutakban rekedtek. A kínai hatóságok legutóbbi vasárnapi tájékoztatásuk szerint 16 halálos áldozat és 546 eltűnt van.
0: És most jönnek a sportvilág hírei.
2: Sport.
0: Krisztián cseh atléta 68 méter 70 centiméteres egyéni csúccsal aranyérmet nyert diszkoszvetésben az olaszországi Tarantóban megrendezett mediterrán játékok 10. versenynapján. Ez Szlovénia harmadik aranyérme ezeken a játékokon. A harmadik helyezett szlovén férfi 4x100 méteres váltócsapat pedig egyben a 15. érmet szerezte meg Szlovéniának az atlétikai stadionban. Hétfő délután sikeresen megoperálták Tadej Pogácsárt Barcelonában. A szlovén kerékpáros klasszis a 2026-os spanyol körverseny a Vuelta a España 8. szakaszán szenvedett súlyos bukást az összetett éllovasaként. A baleset következtében eltört a bal kulcsontja, agyrázkódást kapott, valamint egy stabil nyakcsigolyatörést is megállapítottak nála. Csapata, az UAE Team Emirates orvosi igazgatója megerősítette, hogy a műtét jól sikerült. Pogácsár még néhány napig a barcelonai kórházban marad megfigyelésre, majd otthonában kezdi meg a rehabilitációt. Bár a szezont meghatározó Vuelta így idő előtt véget ért számára, a csapat egyelőre nem zárta ki teljesen, hogy a felépülésétől függően látjuk-e még versenyezni 2026-ban. Két NB1-es klub is közel kerülhet új játékosa megszerzéséhez. Jocelyn Jenner már két napja Debrecenben van, és hamarosan megállapodhat a DVSC-vel. A brazil Mateus Macado kedden orvosi vizsgálaton vehet részt, és amennyiben mindent rendben találnak nála, még a nap folyamán aláírhat az ETE-hez. A legutóbb a Saudi Al-Fatihben szereplő jelenleg szabadon igazolható csatár korábban a Zulte Waregem színeiben 30

0: ér a kánikula.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek keddi híreiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

Gárdonyi Gézának Földre néző szem című művében van egy olyan sor, hogy a könyvre kiadott pénz látszólag eldobott pénz, mint a vetőmag. És talán mondhatni, hogy ez nem csak a könyvre igaz, hanem a zenére is, illetve ezen belül akkor a CD-kre, lemezekre. Azért a zenének van egy bizonyos olyan ereje, ami az ember lelkét egy különleges módon tudja megnyugtatni. És ha már zene és lemezek, akkor szeptember 12-én lesz egy olyan egésznapos program, amire, hogyha tehetjük, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni. Idén már 10. alkalommal rendezik meg ugyanis az Independent Label Fair-t, a független lemez, CD és kazetta kiadók legnagyobb hazai, illetve hát magyar vásárát, amely szeptember 12-én egy egésznapos programmal ünnepli a minőségi underground zenei kiadványokat a Magyar Zeneházában. Lesznek punkkoncertek és DJ-szettek, borítókészítő és lemezkarcoló műhely, fotókiállítás és szakmai kerekasztal, és jön az első nagy ILF zenei kvíz is, írja a Rekorder. Az ILF a lemezgyűjtők és zenerajongók örömünnepe. A kiadványokat itt első kézből, közvetlenül az adott kiadót támogatva vehetjük meg, és limitált, egyedi, a boltokban nem kapható gyűjtői darabokkal is találkozhatunk. A jubileumi lemezvásáron 63 magyar kiadó képviselteti magát, több mint 1000 kiadvánnyal, és újra megrendezik az ILF díjátadót is, amin a kiadókat több kategóriában díjazzák. A vinileken, CD-ken és kazettákon túl rengeteg izgalmas program is vár a vásáron. A Dióbél kiadó szakértői lemezvágó workshopot tartanak, az aulában pedig a kedvenc dalunk, albumunk, együttesünk, vagy akár a saját zenénk lemezborítóját is elkészíthetjük különleges alapanyagokból. A 2000-es évek parti kultúráját bemutató a Vakuviharban fotókiállításon többek közt Szabó Simon tart tárlatvezetést, de lesz előadás a hip-hop fényképezetről, az analóg hangzás rejtelmeiről, és kerekasztal beszélgetés lemezkiadót vezető zenészekkel is. A zenei programot a Diamond Haze Duo indítja groovos deep house és elektronika ritmusokkal, és már délelőtt punk koncertet ad a Dust Later, akik nyers, kiabálós, dallamos garázspunkkal indultak, de ma már a synthwave-et sem vetik meg. DJ-szettel készül Zakharov, Zsola és Heilig Tomi, Live Act-tel Lorin Frost és Sinus 006. A végén pedig a több mint 20 éves múltra visszatekintő improvizatív prog-rock free jazz játszó Kada Ed Libitium is fellép. Idén megtartják az első nagy ILF zenei kvízt is, és 4+1 kategóriában lesz ILF díjátadó is. Részletes program egyébként az ILF honlapján már elérhető. A vásár vége után sem érdemes egyébként hazafelé venni az irányt, mert este 8-tól a kiváló bluesgitáros Fekete Jenő és bandája ad ingyenes koncertet az MZH szabadtéri színpadán. A koncertteremben 9-től pedig Bércesi Robi ünnepli 50. születésnapját a legemlékezetesebb Hiperkarma, Biorobot és Blabla dalokkal. Az ILF ingyenes afterpartija a Pontúnon várja a bulizókat 19 órától, úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor tudjuk ajánlani, hogy szeptember 12-én, hát igenis érdemes akkor utazni egy nagyot, méghozzá a Magyar Zeneházához. 10-től már várják az érdeklődőket, a belépés pedig ingyenes, semmiképp sem éri meg kihagyni az Independent Label Fair 10. alkalommal megrendezett eseményét, ugyebár. Egyébként a Rekorderen találnak még ezzel kapcsolatos linkeket, hogyha szeretnének többet tudni magáról az eseményről, illetve még tovább is olvasgathatnak, rekorder.blog.hu ez a weblap címe. Mi pedig folytatjuk zenével, érkezik Mariah Carey és a Honey című dala.

Ha már szeptember 12-én felmentünk Budapestre lemezek után kutatni, akkor érdemes egyébként maradni még egy napot. Ugyanis szeptember 13-án újra megrendezik a lemezpiacot, illetve ugye a budapesti lemezbörzét más néven ismerve. Na de ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy mi is ez teljesen pontosan, ahhoz Clark Dávid személyes hangvételű cikkéből fogunk egy picit meríteni, méghozzá a Telex oldalán. Ahogy azt ő is írja, havonta egyszer a budai rakparton egy különös versenyt lehet megfigyelni. Egy versenyt, amiben én is szívesen részt szoktam venni. A verseny a Petőfi híd budai hídfőjének megállójától az ELTE egyik épületéig tart. A pályája pedig pár kanyargós járda, esetleg murvás út a parkon keresztül. Néhány térköves parkoló, a kezdés pedig kivétel nélkül mindig pár perccel 10 óra előtt van. A versenyzői jellemzően, de nem minden esetben fiatalabb vagy középkorú férfiak, akik egyedül elszántan teszik meg ezt a távot, ami légvonalban csak pár száz méter, de a városnak ezt a részét nem úgy alakították ki, hogy légvonalban lehessen közlekedni. A verseny abból áll, hogy ki tudja megőrizni a legtovább a méltóságát, ki tud a legtovább ellenállni annak, hogy elkezdjen gyorsabban gyalogolni, majd lassabban kocogni, hogy időben odaérjen nyitásra a lemezpiacra, a budapesti lemezbörzére, ami 10 órakor nyílik. 3 őrhítően lassú forgóajtón át kell bejutni oda, és mindenki tudja, hogy 10:30-ra minden el fog fogyni, ami miatt megérte volna gyorsabban lépkedni az egyetemisták parkjában. A lemezpiac Magyarország, sőt, egyes vélemények szerint a régió legnagyobb olyan piaca, ahol használt és új lemezeket, vinileket, CD-ket, kazettákat és egyéb valamennyire témába vágó dolgokat lehet venni. Hogy pontosan melyik témába vág? Abba, amit az egyik piacoló Z-generációs srác pólóján csak a fizikai média hegemóniájának lehet tartani. A kézben tartható aurával rendelkező polcra tehető történelemmel és történetekkel rendelkező tárgyak megszerzésének. Magyarországon a Spotify 2013-ban, a Netflix 2016-ban indult el. Az utóbbi pont akkor, amikor a lemezpiac is elindult. Pontosabban újraindult. A streaming szolgáltatók dátumai maximum szimbolikusak. A mostani kirakodó vásárnak nem azokhoz van köze, hanem a 2015-ben bezárt Petőfi csarnokos lemezbörzékhez, amiknek gyakorlatilag a folytatása ez. Ha valakit érdekel, hogy festett 2015-ben egy lemezvásárra Pecsában, akkor segít az a videó, amit egyébként magában a cikkben linkelnek is. Az, amit most lemezpiacnak hívunk, megjárta a Gödört és a Dürer kertet is, nemrég kötött csak ki az ELTE úgynevezett gömb aulájában. Aki pedig érzékeny a számokra, az már összerakhatta, hogy a lemezpiac idén lett 10 éves, a konkrét születésnapját pedig május 17-én ünnepelte. Az ünneplés pedig többek között tombolát is jelentett, ami nagy szerepet játszott abban, hogy még feszültebben pörögjenek azok a forgóajtók a bejáratnál. A tombola ingyenes volt, de a nyereményekkel nem vicceltek. Remek állapotban tartott Miles Davis Sketches of Spain vinilen, David Byrne koncertjegyek, Hitachi gyártmányú Discman, a Discmannél például volt először érezhető a feszültség a közönségben, amikor az első két húzás után nem jelentkezett a nyertes. Velem együtt úgy éreztük az aula karzatán, hogy hát ha a harmadik után, aki kapja, marja. A lemezpiacon nem láttam még ennyi családot, csak akkor értettem meg a jelenséget, amikor egy barátom felhívta a figyelmet, hogy így minden családtag tud tombolázni. A fődíjat az olasz Perzer cég lemezlejátszóját egy ránézésre általános iskolás gyerek nyerte meg. Az nem teljesen igaz, hogy a nyereményekkel nem vicceltek. Az egyik ajándékcsomagban 2 darab Mága Zoltán CD is szerepelt. Ezt tudhatjuk meg a cikkben, de egyébként a folytatásban még olvasgathatnak az idén 10 éves lemezbörzéről. De ami viszont még fontosabb, hogy nem csak volt, hanem ugye lesz is, szeptember 13-án az ELTE gömbaulájában. Na mi még erről mindenképpen fogunk szólni, előtte viszont szóljon egy dal, érkezik a Budapest Bár és a délutáni csókok.

Clark Dávid telexavtárás írományából azt is megtudhatjuk, hogy maga a cikk írója hónapokkal ezelőtt kezdett járni már a lemezpiacra, nagyjából akkor, amikor megírta a CD Nosztalgia cikkét. A piac struktúrát adott annak, hogy a költéseit egy helyre csatornázza, és poros dobozok között kutatva még mindig sokkal érdekesebb, ugye, mint a Discogson pörgetni a hirdetéseket. Ráadásul Discogson nincsenek meg soha az a hangulat, hogy hallasz meglett embereket komolyan gyűjtőként beszélgetni a Bravo Hits válogatásokról, vagy nem hallod azt sem, hogy érdeklődnek arról, hogy van esetleg az eladónak Eiffel 65-ja. Egy idő után már elkezdte megismerni nem is az előadókat, hanem a választékot. Ahogy azt ő is írja, tudom, hogy merre van az 500 forintos választék, amihez aktívan könyökölni kell. Tudom, hogy hol vannak a külföldi előadók, ahol olyan dolgokat árulnak, ami a magyar árusoknál hallomásból sincsen. Tudom, hogy néha felbukkannak a fehérbálnák, azok az eladók, akik külföldről jönnek. Nincsenek tisztában a magyar viszonyokkal, nem pénzt akarnak keresni, hanem egyszerűen csak eladni akarnak. Nehéz bármihez hasonlítani azt az érzést, amikor egyszer sikerült Brian Eno ambient lemezeit meg Cocteau Twins albumokat venni CD-n 800 forintos darabáron. Sőt, mondhatnám azt is, hogy azóta azt az érzést keresem. Egyébként a keresés a kulcs szó. Szükség van erős lábakra, portűrő ujjakra, szkennerként működő szemekre és végtelen türelemre, amikor bármit is keres az ember. Már észrevettem magamon, hogy van egy furcsa testtartás, amit ilyenkor felveszek. 45 fokban előre döntöm a felső testem, néha lábujjhegyre állok, az államat kinyomom, a számat összeszorítom, és a kezemmel próbálok végigmenni az összes tokon. Magától értetődne az, hogy fentről megyek lefelé, de vannak árus, akik tesznek a konzumerizmus íratlan szabályaira, és nem feltétlenül teszik olyan sorrendbe és alakzatba a CD-ket, hogy ilyen könnyen menjen. Ezért ilyenkor életbe lépnek a nyakgyakorlatok, amikor balra és jobbra döntve próbálom elolvasni a gerinceket, írja Clark a cikkben. Az emberben ilyenkor önkényesen bekapcsol az érzés, hogy mivel többet szenved érte, egészen biztosan érdemes lesz, és gyávának tartja majd azt, aki nemes egyszerűséggel megkérdezi az árust, hogy van-e roxett. Mivel szoros emberfogásban vagyunk a pultoknál vevők, időnként helyet kell cserélnie azokkal, akik mondjuk másik irányba mennek. Ilyenkor a legtöbben klasszikus kabaré tréfába illő mozdulatokkal, testbeszéddel és nyájas kedvességgel meg kell kérdeni a másikat, hogy cserélünk-e. Hát persze, hogy cserélünk. Azoknak nem kell csak felajánlani a lehetőséget, akik az ember hón alatt bukkannak fel, majd esetleg kivesznek egy olyan CD-t, amihez még nem értünk oda. Őket meg kell vetni, de titkon el kell ismerni a ninja képességeiket. Na egyébként a cikkben még további érdekes dolgokat tudhatunk meg magáról a lemezbörzéről, de azért akkor mi most ezt a cikket végleg magunk mögött hagyjuk, és egyben a Telex Aftert is. Az viszont nem, hogy ugye, hogyha szeptember 12-én már elmentünk egy esetleges limitált lemezkiadást keresni, akkor érdemes maradni szeptember 13-án is Pesten, és akkor ellátogatni az ELTE gömb aulájában. Azen a napon ugyanis 4 órától délután 4-től várják az érdeklődőket, és hát, ahogy azt már a cikkből is hallhattuk, érdemes tehát az a meggörnyedt gerinc és az a sok-sok idő, amit belefektetünk akkor a lemezek kutatásába. Egyébként, hogyha tehetik, akkor látogassanak el erre a szeptember 13-ai lemezpiacra, budapesti lemezbörzére. A belépés ingyenes. És ugye, aki szereti a zenét, aki szereti a lemezeket, aki szeret már esetleg használt, vagy kevésbé használt lemezeket, CD-ket, kazettákat esetleg vásárolni, annak mindenképpen meg fogja érni az, hogy ellátogasson tehát a gömbaulába, és akkor nem is fogja megbánni, hogyha órákon keresztül keresgeti a különféle lemezeket, majd aztán jó nagy hátfájással ér haza, de legalább már néhány friss szerzeménnyel. Nálunk pedig, ha már zene, akkor érkezik a Magashegyi Underground és a Viszlát szomorúság című daluk.

Hogyha már ennyit beszéltünk ebben az órában, ugye a lemezekről így szeptember első napján, hát ugye nem titok, hogy maguk a bakelit lemezek drágák, helyet foglalnak, de azért mégis imádjuk őket. És egyébként cikkekben is nagyon sokszor foglalkoznak azzal, hogy miért is gyűjtünk igazából bakelit lemezeket, és hogy lehet az, hogy egyébként maga a streaming sem tudta megölni ennek a kultúráját. Sőt, nem azt, hogy nem tudta megölni, de az utóbbi időben mondhatni, hogy újra aranykorát éli az, hogy vinileket, bakelit lemezeket, CD-ket gyűjtünk, még akár a fiatalok is. Ahogy azt például a Refresher cikkéből is megtudhatjuk, dolgokat gyűjteni ősi hobbi. Legyen szó bélyegekről, sörös dobozokról, vagy cipőkről, sneakerekről, ugyebár. Ilyen hobbi a CD és a lemezgyűjtés is, és mint minden hobbinak, ezeknek is változott a népszerűsége az évek során. A vinilnek, vagyis a magyarul sokszor tévesen bakelit lemeznek nevezett formátumnak a második eljövetele a 2010-es évekre tehető. A 2004-es mélypont után, amikor a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetségének, azaz a MAHA az információi szerint összesen 581 lemezt adtak el, fokozatosan növekedni kezdtek az eladások. Az igazi felfutás 2014-ben kezdődött. 2014 és 2019 között a vinil eladások meghatszorozódtak, majd érdekes módon a Covid-járvány alatt ugrottak még egyet, aminek köszönhetően már 200 ezer fölé emelkedtek. Az elmúlt évek vinil robbanása azonban úgy tűnik, már a stabilizálódott. 2024 és 25 között a vinil albumok eladása már csak 0,5%-kal nőtt, 270 ezer darabra. Ezek közül a külföldi kiadványok száma 230 ezer volt, tehát hatalmas a nemzetközi túlsúly. Érdekes módon viszont a CD-k esetében, amelyekből országosan 360 ezer fogyott tavaly, a magyar kiadványok aránya majdnem kétharmados a külföldiekével szemben. Fontos különválasztani a lemezgyűjtés és a lemezről történő zenehallgatás esztétikáját a konkrét hangminőségtől. Az igazság ugyanis az, hogy egy sok millió forintos hifi rendszer hiányában a lemez és egy jó minőségű MP3 fájl közötti különbség igazából nem lesz hallható. Az emberek nagy része sokkal inkább a lemezről történő zenehallgatás esztétikája miatt hallgat ilyen formában zenét, nem pedig azért, mert megrögzött, wide-fülű audiofil. Ami egyébként a cikk írója számára nagy felfedezés volt a lemezgyűjtés során, az, hogy bizonyos borítókon érződik, hogy nem arra tervezték őket, hogy a telefonunkon nézzük, hanem arra, hogy a két kezünk között tartva csodáljuk meg a szépségüket és a részletességüket. És itt nem csak a borítókról van szó, hiszen egy fizikai kiadvány rengeteg pluszt tud nyújtani. Legyen szó a lemez hátoldaláról, vagy a hanglemez mellé csomagolt különböző mellékletekről. Az író kedvence például azok a lemezek, amelyek kihajtható, úgynevezett gatefold formátumban készültek, és a belső oldalukon is találhatunk illusztrációkat. Ezek a plusz dolgok izgalmas többletinformációkat nyújtanak arról, hogyan képzelte el az adott lemezt az előadó, és egy tágabb összművészeti kontextusba helyezik a zenét. Talán kevesen tudják, de a Grammy díjátadókon minden évben díjazzák a legjobb albumborítókat is. A legutóbbi nyertes pedig Tyler, the Creator Chromacopia című lemezének borítója volt, amely bár 2024-ben jelent meg, a Grammy szabályai szerint csak most szólhatott, vagy se szállhatott versenybe. A lemezgyűjtés újbóli népszerűsége tehát nem csupán az eladási adatokon látszik. A fizikai kiadványok egyre inkább gyűjtői tárgyként jelennek meg, amit az előadók és a lemezkiadók is igyekeznek kihasználni. Ez azonban problémákat is magával hozott, ami új problémákat illet. De azért a lemezgyűjtés újra divatba jött, és ez az eladási adatokon is meglátszik. A kérdés csak az, hogy a növekedés lassulása egy nyugvópontot jelente, vagy csak egy újabb hullámvölgy a fizikai zenevásárlás történetében, miközben a háttérben évről évre növekednek a nagy streaming szolgáltatók bevételei. Mi ezt még nem tudjuk, majd a jövő elárulja. Egyelőre viszont szólhat a Hooligans és a Szász Folk Celsius, Hol a nő című dala.

2010. augusztus 22-én megjelent egy olyan dal, ami abban az évben is utána azért felkavarta a zenehallgatókat, és hát egyébként rengeteget pörgették a rádiókban is. És a duó, ami a Hertz-öt illeti, a duó egyik legnagyobb slágere egyébként azóta is. Mondhatni, hogy egyébként ezzel a dallal egy úgymond one hit wonderré vált ez a kis kollektíva, vagyis egyslágeres előadónak lett titulálva, ugyanis a többi zenéjét, bár nagyon jók, azért nem annyira ismerték. És ez a dal nem más, mint a Wonderful Life, ami, ahogy említettük, 2010-ben jelent meg. 2025-ben pedig akkor a Purple Disco Machine-nel ezt a dalt újra dolgozták, újra felvételezték, és ki is adták. Ugye egy ilyen kis megemlékezéskép a régi jó szép időkre. És ezzel a dallal fogunk mi búcsúzni a délutáni csapattal. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav a délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Azért önök továbbra is maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Jobbnál jobb zenékből és jobbnál jobb műsorokból a folytatásban sem lesz hiány. 7-től esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, és az esti műsor folyamán ugye még jobbnál jobb muzsikák várják önöket itt az MMR-en. Mi pedig akkor búcsúzunk, és csak azt tudjuk ajánlani, hogy holnap 17:30-tól ismételten azért tartsanak majd a Muravidéki Magyar Rádióval és a délelőtti csapattal, még akkor is, ha az esti órákban nem maradnak a készülékek mellett. További kellemes estét kívánunk mindenkinek, és természetesen további kellemes rádiózást mindenkinek, aki marad a Muravidéki Magyar Rádió társaságában.

0: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Haxi és az iskola. Haxi egész nyáron labdázott. Boldog volt, hiszen mindig akadt valaki, aki játszott vele. Szeptemberben azonban furcsa mód elfogytak a barátok. Egyre ritkábban talált magának játszótársat, ha jött is hozzá valaki, csak délután egy kis időre. Így a kutyus játszótárs híján egyedül kergette a labdát az orrával. Egyik reggel Kelep Elek meglátta, ahogy Haxi a kutyaház előtt fekszik mozdulatlanul. Gyorsan leszállt hozzá, hogy megnézze, mi a baj.
1: Szervusz, Haxi! Csak nem vagy beteg, olyan furcsa vagy.
2: Nem vagyok beteg, csak szomorú.
1: De hát miért? Mi történt?
2: Elhagyott mindenki, az összes barátom.
1: Elhagytak, csodálkozott a gólya.
2: Igen, már senki sem játszik velem.
0: Elek gondolkodott, majd így szólt.
1: Te, Haxi, nem hagyott el senki, csak mindenki iskolában van. Mi lenne, ha te is beiratkoznál?
2: Én? Az iskolába? Nézett a kutya nagy szemekkel a gólyára.
1: De ott tanulni kell, és én csak játszani szeretek. Játszani is lehet, majd meglátod. A kutya iskolában nagyon sok hasznos dolgot megtanulhatsz, és biztosan nem fogsz unatkozni. Lehet, hogy a pöttyös labdádat is elviheted magaddal.
0: Haxinak mindjárt jobb kedve lett. Elek, és neked mi az a kék zsák a hátadon?
1: Ez nem zsák, hanem iskolatáska. Ebben vannak a füzeteim, a könyveim. Ezekből tanulok. Szeretnék okos felnőtt gólya lenni egyszer. Érted már?
0: Bólintott egyet a kutya, majd a pöttyös labdát odalökte Elek lábához. Elek felnevetett.
1: Na gyere, van még néhány percem csengetésig. Elrúgom neked néhányszor ezt a labdát.
3: Itt a vége, most jön vele.
4: A hét magyar nótája.

aki rám néz, lélegzeni sem erjen. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kilejjen, olyan huncok gence picét keverjen, aki rám néz, lélegzeni sem erjen. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este, vasárnap. Megmondtam a patikusnak,

Szeretem a magyar nótát, tudja meg mindenki. Amikor a hegedű úr a fülembe zengél, azt mesélte,

hogyha egyet nótázhatok, elszáll minden gondol. Bár

a legszebb ajándék, amit adtál nékem. A te hű szerelmem,

engem is a babám karjaiba vár. Béle leszek páros én még a nyáron, tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, hogy amikor megölel engem a babám, nem cserélek a tinegem madárral. Tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, hogy amikor megölel engem a babám, nem cserélek a tinegem madárral. Cinege, cinege, cinege madár, jobbra-balra ugrándozol az ágon. Tudod én, a babám minő csapodár, bajosan lesz lakodalom a nyáron. A csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába. Na ugye bár, cinege madár, úgy is sok a nedvesség a Dunába. A csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába. Na ugye bár, cinege madár,

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába.

lakátos, az én kedvem, de ragyogó virágos. Mert ott lakik a babám, kivel leszek még az idén majd páros. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verperéki akátos, az én kedvem azért olyan virágos. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verperéti akátos, az én kedvem azért olyan virágos. Verperéti határon dalolva száll.

egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb semmi sem a világon. Amikor a csontjait ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb.

szívet. Ez az éjszaka, három hétig mindig tartanak. Hajlik a rózsa, hajlik a lány, táncra perdül a húzza a cigány.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Mintegy 186 ezer általános iskolás számára megkezdődött a 2026-27-es tanév. Az iskolacsengő először szólított mintegy 19 ezer kispajtást. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 5 kétnyelvű általános iskolában összesen 92 kisdiák indult el ma a tudás útján. A következő percekben a pártosfalvi, a dobronaki, a göntérházi, valamint a két lendvai kétnyelvű általános iskola tanév kezdéséből adunk ízelítőt.
1: Új környezet, új ismerősök, és számos élmény várta a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola 6 elsősét. Közülük 3-an a pártosfalvi, 3-an pedig a hodosi egység tanulói. 2 első, 4 pedig második nyelvként tanulják majd a magyar nyelvet. Az intézményben összesen 81 tanuló kezdte meg a 2026-os, 2027-es tanévet. Az iskolakezdés azonban nem csak a gyermekek, hanem a szülők számára is fontos mérföldkő. Kocson Andrej kislányát kísérte el első iskolai napjára.
2: Kislányomat kísértem el ma, Kocon Boglárkát, az első osztályban. Nagyon vártam már, hogy elkezdődjön, sok barátja már ide jár.
1: Hogyan készültek az első napra?
2: Hát, már reggel korán fölkelt, hogy a bátyja az előbb bejött, már a táskát hordozgatta, apa, mehetünk már, fölöltözhetök, nagyon izgult, nagyon várta, csini is legyen, minden meg legyen, neki essen el.
1: És milyen érzés ez önnek, mint szülőnek, hogy úgy most már a második gyermeke iskolába megy?
2: Hát, nagyon gyorsan megnőttek, örülök neki nagyon, meg egy büszkeség, hogy most már iskolába ért.
1: És milyen tanácsot adott?
2: Hát jobbul tanuljon, mint apa.
1: Az új tanév kezdetére az iskola és a pedagógusok is készültek. Szabó Szilvia Klárát, az elsősök osztályfőnök helyettesét a gyermekek fogadásáról kérdeztük.
3: Már nagyon-nagyon vártuk az elsősöket, az első napot mi legalább úgy, mint ők, és sok minden feladattal, játékkal és énekkel készülünk nekik. Legelőször egy poligon lesz az udvaron, amivel készülnek a hódosi társiskolának a tanítói, Valentina és Vitomir. Utána pedig lesz egy közös uzsonna benne az ebédlőben, majd bent fogadjuk az osztályban a leendő tanulókat, és ott fogunk közösen énekelni, játszani, illetve megkapják a tankönyveiket és emléklapot, emlékeket és ajándékok ennek a nap alkalmából, illetve még ami nagyon-nagyon fontos, hogy leteszik azt az esküt, amit az első osztályosok szoktak. Tulajdonképpen ne felejtsük el, hogy még ők igaziból még óvodások. Nem lehet húzni egy határozott határvonalat arra, hogy mikortól pontosan iskolások. Tehát Szlovéniában a 9. osztálynak az első osztálya az, ami elősegíti az óvodából való iskolába az átmenetet. Nagyon sokat játszunk az előkészítő időszakban, de természetesen úgy játszunk, hogy közben ők észre se veszik, hogy fejlesztjük őket, és nagyon sokat tanulnak önmagukról, a környezetekről, az iskoláról, de mindezt úgy, játékosan, hasonlóan, mint az óvodában.
4: A dobronaki kétnyelvű általános iskola tanulói ma reggel 8:30-kor gyűltek össze az intézet udvarán, ahol az iskola vezetősége és tanárai fogadták őket. A tanévnyitón a tanulókat, a tanárokat és a szülőket Milena Ivanusa igazgató üdvözölte, eredményes munkát kívánva valamennyiüknek. Dobrona község nevében Simona Glavács, alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd felolvasta Marian Kardinár polgármester üzenetét, aki távolléte miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A tanulóknak és a tanároknak Varga Edit, a Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke is gratulált és eredményes munkát kívánt. A tánccal és zenével megfűszerezett alkalmi műsor után az igazgatónő szimbolikusan becsöngetett az iskolába. A tanév első napján Dobronakon Stámpach Miha magyar és történelem tanárt kérdeztük arról, hogy hogyan készül fel egy tanár az új tanévre.
5: Szerintem ez tanárfüggő, ahány tanári személyiség típus van, annyiféle módon lehet készülni erre. Természetesen eleget kell tenni különböző bürokráciai feltételeknek, de talán ez a legkevésbé fontos. Én úgy gondolom, hogy van, akinek egy hosszú pihenésre volt szüksége. Van, akinek szakmailag kellett töltődni, kulturális rendezvényekre járni, könyveket olvasni, verseket olvasni, vagy akár utazni. Mindenféleképpen töltődnie kell. Ezt a készülődést nem is érzem annyira. Azért, mert táboroztatok is, amikor amúgy is egy új életet kell megteremteni az a hét alatt, amikor a tábor megszületik, és ugye utolsó napján meghal. Úgyhogy
6: a készülődés... És szakad a kapcsolat gyakorlatilag.
5: Nem, azért, mert hivatásszerűen élem ezt a munkát, és készülődés talán csak abból a szempontból van, hogy megnézni, hogy hol fejeztük be mi júniusban, és akkor visszacsatolni szeptemberben, és úgy indítani, mintha ez egy folyamat lenne. Játékokon gondolkodtam, mivel megtölteni az első napot, az első hetet.
6: Mennyire könnyű, illetve nehéz kialakítani egy jó kapcsolatot, egy megbízható kapcsolatot tanár és diák között?
5: Szerintem ez is két oldalú dolog. Elsősorban a fiatalnak, a tanulónak el kell hinnie, hogy az az ember, aki előtte áll, az hiteles. Példát kell, hogy valamilyen módon mutasson, de mindenféleképpen nem csak ugye szórakoztató jelleggel, hanem biztonságérzetileg, és legyen az fizikai, vagy ugyanúgy lelki biztonságban. És hogyha ezt képes sugározni, illetve bizonyítani, eleget tenni tettekkel, és ahogy nyit a fiatalok felé, abba az irányba kell terelni a dolgokat, abba az irányba kell dolgozni, hogy mindig van remény, hogy legyen pozitív látképük, de egyben kritikusan is tudják szemlélni a világot úgy, hogy maguk is hozzáteszik ahhoz a jóhoz, a közös kosárba, amiből ebből a közös kosárból ők is annyit pakolhatnak majd ki, amennyit ők maguk is beletettek.
6: Nagyon szépen köszönöm, és eredményes tanévet kívánok a tanári karnak is, és a tanulóknak is.
1: Milena Ivanusa igazgató mondta el nekünk az intézményre vonatkozó legfontosabb adatokat. Az idei tanévben 81 tanuló látogatja a dobronaki kétnyelvű általános iskolát. Az első osztályba 7 gyereket irattak be. Közülük 5-en a szlovén nyelvet tanulják anyanyelvi szinten, 2-en pedig az úgynevezett hoppot választották, tehát a szlovén és a magyar nyelv írásolvasását egyidejűleg sajátítják el. A dobronaki iskolában a 2026-2027-es tanévben 22 állandó és 2 ingázó tanár tanít. Az igazgatónő elmondása szerint idén nem okozott gondot a tanárhiány, minden munkahelyet időben betöltöttek. Az intézetnek a Katica Bogár óvoda dolgozóival és a technikai személyzettel együtt 45 alkalmazottja van.
7: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola is, akár csak a korábbi években, szeptember 1-jével ismét gyermekzsivajtól hangos. Az idei tanévben 1-től 9. osztályig összesen 84 tanuló látogatja az iskolát, közülük 7-en elsősök. 6-uk a szlovén nyelvet, 1 kisdiák pedig a magyar nyelvet tanulja anyanyelvi szinten, tudtuk meg Császár Igor megbízott igazgatótól. Egyben a személyzeti kérdés is megoldódott, tehát megfelelően betöltötték a tanítói munkahelyeket. A szülők kíséretében érkezett kiselsősöknek bensőséges műsort készítettek. Most még ismeretlennek, talán félelmetesnek is tűnik az iskola, de a kilencedikesek bátorító szavakkal fogadták a kicsiket az iskola közösségbe. Sofia, Theo, Florian, Andreas, Denis, Dorottya és Lán most már ehhez a közösséghez tartozik.
8: Hiszen itt vagyunk mi, itt vannak a kedves tanítóink, akik segítünk, segítenek mutatok ennünket. Ezért bátran vegyétek hátatokra az iskolatáskát, merítsetek bőven a tudás útjából, szerezzetek számos elismerést és élet, de legfőképpen tegyetek szert életről szóló barátságra is. Mert barátok nélkül magányos ez a kalap. Ma, amikor ünnepélyesen is iskola közösségünk tagjai lettetek,
9: szívből gratuláljuk és kívánjuk, hogy valóban legyen másik az iskola.
7: És miért jó Göntérházára iskolába járni? A 9-es Ájsa, Enikő és Ádám így válaszolt.
10: Azért jó szerintem a Göntérházi kétnyelvű általános iskolára járni, hisz eléggé kevés a létszámunk, és itt tényleg egy családra tehet szert, és én az iskolára mint egy családra tekintek. Nagyon jó a környezet, sok mindent meg tudsz tanulni.
7: És mennyire vártátok szeptember 1-ét?
10: Hát én azért vártam egy kicsit, mert itt vannak a barátaim, a pár tanárt is hiányoltam azért, és már azt a rutint is megkedveltem, úgyhogy már vártam, hogy visszatérjek.
7: Egyébként sorsdöntő ez az év, hiszen jövőre már egy új élet kezdődik számotokra.
10: Igen, már nagyon várom a változást az életemben, úgyhogy én nagyon érdekesen és kíváncsian tekintek a jövőre.
11: Szerintem azért jó ide járni, mert amikor osztályzatok vannak, vagy osztályzások vannak, akkor részletesen elmondják, hogy miből felelünk, és van egy hetünk felkészülni, meg szerintem azért is jó, mert kevesebben vagyunk, ugyanaz, és így jobban odafigyelnek a tanárok a diákokra, meg hogyha problémájuk van, akkor mindig meghallgatják őket.
7: És ha most üzenni kéne a kis elsősöknek, akik szerintem nagyon idegesen jöttek ma félve, anyjuk, apjuk kezét tartva, szorongatva, mit mondana nekik?
11: Azt, hogy ne akarjanak felnőni, mert nagyon gyorsan el fog múlani.
12: Én azért szeretek Göntérházára járni, ugye, ahogy már mondták, kevesebben vagyunk, és tényleg így olyan, mint hogyha egy családban lennénk. Nagyon kedvesek az emberek és a tanárok is egyaránt, szóval ezért szeretek.
7: Esetleg egy üzenet azoknak, akik ma visszatértek az iskolába.
12: Tartsanak ki, mert megéri, és meg lesz az eredménye.
0: A 2. számú Lendvai kétnyelvű általános iskolában 32 tanulóval indul az új tanév. Ebből 7 újonc lesz. Az alkalmazott tantervi programban 3-an tanulják a magyart anyanyelvi szinten, míg a 4. és a 6. osztályban, a speciális oktatási és nevelési programban 5 tanuló tanulja a magyar nyelvet anyanyelvként. Az intézményt szeptembertől Nagy Katya vezeti.
13: Most szeptemberben lesz 20 éve, hogy gyógypedagógusként elindultam a nevelés és oktatás területén. Szakmai pályafutásom pont a 2. számú Lendvai kétnyelvű általános iskolában kezdődött, ahol fiatal tanárként tettem meg az első lépéseimet. Ez az élmény mély nyomot hagyott bennem, hiszen éppen itt éreztem meg először a gyermekekkel való munka felelősségét és küldetését. Ma, közel 20 évnyi különböző szakmai tapasztalat után visszaszeretnék térni oda, ahol a szakmai pályafutásom kezdődött. Nem azért, hogy visszatérjek a múltba, hanem azért, hogy tudásomat, tapasztalataimat és a nevelésről és oktatásról kialakult tágabb látásmódomat annak a környezetnek szentelném, amely lehetővé tette számomra az első szakmai lépéseimet. Azt szeretném, hogy a 2. számú Lendvai kétnyelvű általános iskola olyan iskolává váljon, ahol minden gyermeket észrevesznek, meghallgatnak és elfogadnak. És ahol a sokszínűség az erőnk, az együttműködés az útunk, a tanulók jóléte pedig közös vezérelvünk.
0: A délelőtti tanévnyitó a lehető legjobb hangulatban telt. Ezt Magyar János Lendva község polgármestere is megerősítette. Az egyik munkamester, Fodor Árpád, az iskola tanára volt. Ezúttal kalózkapitány szerepében érkezett. Megerősítette, sok mindent elveszíthetünk az életben, csak a humorérzékünket nem szabad.
14: A humorunkat nem szabad elveszítenünk, sőt, ez egy olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy ápolni kell, és nem csak mint eszközt, hanem mint életkészséget kell használni. Mi ezt itt rendszeresen használjuk az iskolánkon, ez az egyik út a gyerekek szívéhez, a humor, a nevetés, a kontaktusteremtés különböző történetek által, ezért mi minden évet szinte így kezdünk, hogy van egy kis szereplés, egy kis vicc, egy kis móka, ami által akkor kicsit feloldjuk a helyzetet, és megadjuk a gyerekeknek azt az érzést, hogy a tanulás igazából játékos is lehet, móka is lehet, és hogy játék közben egy csomó tudást lehet elsajátítani.
15: Nem csak...
14: Lehet, és hogy játék közben egy csomó tudást lehet elsajátítani.
15: Nem csak a gyerekekhez

0: Vette az új tanév, szeptember 1-e van. Hány elsős is fogja látogatni a 2026-27-es tanévben az első osztályt az egyes számolendve egy kétnyelvű általános iskolában?
1: 65 tanuló az, aki az első osztályt kezdi nálunk. A központi iskolában 55 tanulóval kezdünk, az 3 osztályt jelent, és a György Jánosi tagozatban pedig 10 tanulónk van, ami természetesen egy tagozatot jelent.
0: A magyar nyelvet az első osztályosok közül milyen arányban tanulják anyanyelvi szinten, és hányan vannak a Magyar Egyes programban?
1: Azok, akik a magyart anyanyelvi szinten is tanulják, azok az iskolánkban ilyen 30-33% szokott lenni. Ebben a tanévben egy kicsit alatta vagyunk. A 28%-ot ütöttük meg, ami azt hiszem, hogy nem annyira rossz, de ezen természetesen lehetne még javítani is, és lehetőség nyílik is már negyedik osztályban, mert biztos vagyok így a tanulókat végignézve, hogy lesznek olyanok, akik nagyon ügyesen majd a magyar nyelvet szinte anyanyelvi szintre tudják fejleszteni, és negyedik osztályban már erősíteni tudják azt a 30-33%-os tanulói csoportot.
0: Mi a helyzet a felsőbb tagozatosoknál? Hányan tanulják anyanyelvi szinten, és milyen arányban vannak a magyar egyen?
1: Az anyanyelvi szinten az 587 tanulóból 170 körül az, aki tanulja a magyar anyanyelvi szinten, amit ha szintén úgy mondom, hogy statisztikailag egy kicsit megnézzük, akkor ott vagyunk, amiket úgy szoktam mondani. Van, amelyik évfolyamban egy kicsit több, van, amelyik meg kevésebb, de már hosszú évek óta tartjuk ezt a százalékot, úgyhogy így össze lehet így hasonlítani.
0: Országos szinten és régiós szinten is lehet hallani a pedagógus hiányról. Mi mondható el, mi a helyzet a lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolában?
1: Hiány az mindenképpen érződik. Országos szinten is, és nálunk is alsó tagozatos tanító nénik, tanító bácsikból, tanítókból van hiány. A felső tagozaton meg amit észlelek. Nálunk ebben a pillanatban azért úgy mondom, hogy rendben vannak ezek az arányok, de amiket úgy látok, hogy amiből hiány lesz, ugye a fizika tanára, matek tanára, biológia, a kémia, szóval inkább a természettudományok az a rész, amelyikből egy idő után hiány fog keletkezni. Ezen el lehetne úgy gondolkodni, hogy mi az oka, annak ellenére, hogy egy-két éve az ország azért tett annak érdekében, hogy a tanároknak a kezdőfizetése kicsit vonzóbb legyen, és gyorsabban tudnak haladni a fizetési osztályokban is, de még mindig úgy érzem, hogy a gazdaság az sokkal többet tud nyújtani. És azért is érezhető az, hogy a természettudomány részén hiányoznak a kollégák, vagy hosszú távon hiányozni fognak, mert én nem tudom azt mondani, hogy ne így gondolkodjanak a fiatalok, de mindenki, amikor fiatal, akkor az életét építi, és nem mindegy, hogyha többet kapsz egy kezdő fizetésként egy cégnél, vagy pedig tanárként egy kicsit kevésebbet. Talán ott kellene elkezdeni gondolkodni, hogy tényleg is még vonzóbbá tenni anyagilag az iskolaügyet.
0: Így tanév elején vannak-e olyan újdonságok, amik erre a tanévre fognak vonatkozni?
1: Talán most ebben a tanévben az elsősöknél látjuk az újdonságot, ami az ország részéről érkezett. Lendvakösség az már évek óta a balesetbiztosítást ajándékozza az első osztályosoknak. Úgy tudom, hogy van anyagi támogatás is azoknak, akik első osztályba iratkoznak. Ez egy nagyon szép gesztus, és már úgy mondom, hogy van egy tradíciója is, már mondhatjuk így. Az ország az viszont ajándékozotta az elsősöknek a Szlovén Köztársaság alkotmány, és egy zászlót, aminek úgy mondom, hogy minden ajándékot természetesen jó szívvel veszünk, és a tanulóknak a kezébe fog kerülni ez is.
0: Nyilatkozta rádiónknak Vida Törnár Judit, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatónője.
2: Az elhangzott összeállítást Fticser Ines, Fehér Ilona, Cigán Szilvia, Botka Ágnes és Szabó Szuzi készítette. A lendvai kétnyelvű középiskolába 469 diák iratkozott be idén, akik 32 tagozatban, 16 programon tanulnak. Magyar nyelvet az első osztályban anyanyelvi szinten 23-an tanulják. A részletek Szilvia Heidinyák-Prindl igazgatótól, akivel Botka Ágnes beszélgetett.
3: A 2026-27-es tanévet 469 diákkal, 37 tagozattal és 16 képzési programmal kezdjük. az előző

0: Az tanévet 423 diákkal kezdtük, tehát a diákok létszáma jelentősen emelkedett, de ehhez azt fűzném hozzá, hogy a tagozatok és a csoportok megteltek, tehát teli vannak, és valójában új programokat nem indítunk, de több a diákok létszáma. A magyar nyelvet első szinten összesen 69 diák tanulja, tehát különböző programokban. 206 a két tannyelvű diák, tehát ők már két nyelvű általános iskolába tanulták a magyar nyelvet, és a többi diák pedig szlovén, tehát iskolákról érkezik, és ők kezdő szinten tanulják a magyar nyelvet. A káderfeltételeket is sikerül biztosítanunk, így mint a szakmai munkatársakat biztosítottuk minden programban és szakmai területen. Egyedül magyar tanárt keresünk még. Az órákat így most átmenetileg felosztottuk a meglevő tanárok között, többletóráként, és hát valahogy megpróbáljuk ezt a problémát így egyelőre megoldani. A növekvő diáklétszám miatt egyre nagyobb kihívás jelent a megfelelő számú tanterem biztosítása, a helyhiányt más intézményekkel és vállalatokkal együttműködve oldjuk meg, már az elmúlt tanévben is ez így folyt. Ebben a Várztra és a Váris vállalat, valamint a Lendvai Népi Egyetem működik közre, emellett az iskola udvarán két mobil tanteremmel is rendelkezünk, amelyet csak kisebb számú csoportok oktatására használunk. A nyári szünetben több karbantartási és felújítási munka is folyt. A nagyobb munkálatok közé tartozott az iskola előcsarnokában lévő padlóburkolat cseréje.
1: Noha Borut Roncsevics oktatási miniszter előjelezte az érettségi változásának a lehetőségét is, egyelőre konkrétumot nem lehet tudni, sőt az előző kormány által meghirdetett változások sem lesznek bevezetve.
0: Tehát folytatjuk a régi rendszer szerint, és tehát mi a diákok bejelentkezhetnek az ötödik tantárgyra a szakmai érettségi vizsgán, és a beiratkozás és az egyetemekre a régi rendszer szerint folyik még.
1: A kétnyelvű középiskolában is elmaradt a szlovén alkotmány kiosztása.
0: A magyar nyelvű alkotmány példányait nem fogjuk kiosztani, tehát így hibásan. Ebben a kiadványban már a borítón, valamint a címben is, és a szövegben is nyelvi és nyomdai hibákat észleltünk. Ezt elmondtuk, illetve értesítettük az illetékeseket, és most jelentették, hogy ne osszuk ki, hogy újra lesz nyomtatva ez a kiadvány.
1: Emiatt az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a szlovén nyelvű alkotmányt is egy legközelebbi alkalommal osztja ki az elsős diákoknak. Volt egy kis izgalom a diákok körében is.
2: Az első számú Lendvai KJ-ból.
1: Igen, szabad a neved?
2: Marusa Gerencse.
1: Jó, akkor néhány szót csak mondjál arról, hogy melyik tagozatba iratkozott.
2: Az ekonomiába, a közgazdaságba.
1: És miért választottad?
2: Tetszik ez a szak, és amit itten tanulnak.
1: Igen, és többen fognak veled egy osztályba járni az egyes iskolából?
2: Igen, igen.
1: Mi az, ami tetszik ebben a szakban? Matematika?
2: Hát azt inkább nem. Hát most így nem bírnak erről szólni, mert így még nem tudom, hogy mit fogunk tanulni éppen.
1: Hogy készültél föl erre az új tanévre?
2: Új könyvek és...
1: Füzeteken kívül így lelkileg?
2: Hát lelkileg hát próbáltam lenyugodni, és úgy most szerintem eléggé nyugodt vagyok.
1: Jan Görnyák Jutomerből érkezett. Kellemes meglepetést jelentett az a pár mondat, amit váltottunk.
3: Mennyi a sečka malo ljudi, pač ko je bolj si upažen v šole, pa mađarčina mi je fel, ker to fel srad zna, to mi je zelo lep jazik.
1: Azt tetszik itt nekem, hogy kisebb az iskola létszáma. Ezért több figyelmet kaphatsz, meg azért is, mert a magyar nyelv nekem nagyon tetszik, mondta.
4: Már tanultál?
3: Igen.
4: Mit tudsz mondani?
3: Sok és kis.
4: Egy keveset. Kitől tanultál?
3: Duolingo, TikTok, a telefonom a magyar nyelvben. Nagyon szeretem ezt a nyelvet, és ezért itt jövök.
1: A tagozat pedig, amit választott?
3: Gépészeti technikus.
5: Az első iskolanapra közlekedésbiztonsági szempontból is készülni kell. Ilyenkor pedig időszerű áttekinteni azt is, milyen az általános helyzet a muravidéki közutakon. Karel Reis, a Muraszombati Rendőrigazgatóság közúti közlekedési osztályának vezetője ismerteti a tudnivalókat. Szabó Márk összeállítása.
6: Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septemberskih dneh.
7: A gyermekek biztonságának szavatolása, különösen szeptember első napjaiban a rendőrség egyik legfontosabb feladata, mivel a gyermekek és általában a gyalogosok a legkiszolgáltatottabb közlekedők közé tartoznak. Tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos különösen az elsősökről gondoskodni, akik először lépnek az iskolába vezető utakra, és nincsenek tisztában az összes veszéllyel. De nem szabad megfeledkeznünk a többi diákról sem, hisz akár játékosan, hosszabb szünet után térnek vissza az iskolába, és több napra van szükségük ahhoz, hogy újra tudatosítsák a biztonságos közlekedési viselkedés szabályait és követelményeit.
8: A rendőrök elvégezték a tanév első napjára vonatkozó megelőző tevékenységeiket. Ellenőrizték az iskolák környezetét és a közlekedési lámpákat az iskolai útvonalakon. Együttműködtek az iskolavezetéssel, a szervezett gyermekszállítás szolgáltatóival, a helyi közösségek képviselőivel. A közlekedési megelőzési és oktatási tanáccsal egyeztették a részleteket a gyermekek iskolába menet és onnan jövedkor történő védelmének módjáról és terjedelméről. Az iskolák és más oktatási intézmények közvetlen környezetében a rendőrök alkalmanként közúti forgalom irányítást végeznek. Rice osztályvezető így folytatja.
7: A szülőknek azt tanácsoljuk, hogy az iskola első napjaiban is szenteljenek minél több időt gyermekeik közlekedésbiztonsági oktatásának. Ellenőrizzék, hogy mit tudnak gyermekeik, nem csak iskolába menet, hanem gyalog, kerékpáron vagy az autóban utazva is. Ezen kívül mutassanak nekik példát. Használjanak biztonsági övet. Ne használjanak mobiltelefont vezetés közben, vezessenek toleránsan. A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermekek sárga sállat és fényvisszaverő mellényt viseljenek. A gyermekek és kiskorúak által használt kerékpárok, elektromos rollerek és robogók megfelelő felszereltségűek és műszakilag kifogástalanok legyenek. Valamint, hogy a gyerekek használjanak sisakot vezetés közben, biztonságosan közlekedjenek és keljenek át az úton, megfelelő ülésben üljenek, és hogy helyesen használják a biztonsági övet.
8: Gépjárművezetőként lassítsanak és legyenek óvatosak az óvodák és iskolák közelében. Különösen ügyeljenek a gyermekekre és a kiszámíthatatlanságukra. Csökkentsék a sebességet és változtassák meg vezetési stílusokat óvodák, iskolák és iskolai útvonalak közelében. De vezessenek óvatosabban azokon a helyeken is, ahol gyermekek játszhatnak, például játszóterek közelében, utcákon, parkolókban. Az utóbbi 5 évben 124 gyermek szenvedett közlekedési balesetet a Muravidék területén. Közülük 28-an voltak saját maguk a balesetek okozói. E balesetekben egy gyermek hunyt el, 10 súlyosan, 97-en pedig könnyebben sérültek meg. Idén 10 gyermek szenvedett közlekedési balesetet, mind könnyebb sérüléseket szenvedtek. 2 esetben a gyermekek voltak a baleset okozói.
5: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia, Fehér Ilona, Potka Ágnes, Szabó Szuzi, Fticser Inesz és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
9: MMR.

0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak asszik.

vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

De itt nem kiabálunk. A gimiseket hagyja most már, majd reggel visszavárjuk. Az agy, az nem a régi már, de a nyelv még meglódul. Jó éjszakát, szegény öreg tótúr.

fel kellene mondanom, hogy milyen is volt ő, zavarba jönnék. Szürke volt a szeme vagy kék, már nem tudom. Csak azt tudom, hogy jobban szerettem.

mert lépteinkbe lépnek, és lángolnak, és égnek, és csókot kérnek.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újravidéki Magyar Rádióban.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 500% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

Újravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Várjál, várjál, valaki elvitte a cigimet onnan a hátulról, ott volt egy kemény cigaretta. Nincs nálatok? Semmi. Minden. Nincs semmi. Jó, jó. Ott egy király, Detti.

szerepet nem viselje, baseball sapkát, mely eltakarja szép magyar homlokát, magyar rendszer viselje, tarutolla söveget, magyar nyelven szavajon, szép magyar szöveget, megények van nekünk, tisza sportcipő, nyugati márkát hordja, csak a nyugati repelő.

0: Most mindenki együtt a felvétel érdekében.
1: Állok a pusztában, atyám lobog, seggem csillog, gyomrom korog. Magyar, magyar, magyar érző, magyar csillag. Nyugodt szélkű, téli bál ragyog, magyar vagyok, kicsa vagyok, nem vágyom sokra. De egyet akarok, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot!
2: Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.

Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ez volt a Belga, megkapcsolom utoljára a közönséget, benneteket, köszönjük szépen. Fantasztikusak voltatok!

Muravidéki Magyar Rádió.